kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonodtól. De a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: 181 igazgatói és aligazgatói helyet hirdetett meg a Hargita megyei tanfelügyelőség. Leszakadt egy a Tatroson átívelő vashíd Csíkszereda közelében. Változékony időre számíthatunk. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! A benzin ára literenként 10 lej fölé emelkedett, miután a benzinkutak csak nem egy héten át 9 lej 99 banin tartották az árat. Szerda reggel egyes benzinkutaknál már megjelentek az új tarifák. Ez rekordmagasságnak számít a benzin esetében, miközben a gázolaj ára is példátlanul megugrott, esetében is várható a 11 lejes szint átlépése, hiszen az árban már most is csak pár bani a különbség. A nemzetközi árak tartósan magas szintje növeli az import és a forgalmazás költségeit. Egy tonna motorina ára már több mint egy hete $1500 fölött van. Összesen 181 igazgatói és aligazgatói helyet hirdetett meg a Hargita megyei tanfelügyelőség, amelyre egyetemi végzettséggel, rendes tanári státusszal, legkevesebb 5 év régiséggel rendelkező büntetlen előéletű személyek jelentkezhetnek. Az intézmény honlapján is közzétett ütemterv szerint a jelentkezéshez egy iratcsomót kell összeállítani és menedzseri tervet kell készíteni, amit október 2-ig lehet benyújtani. Akik megfelelnek a feltételeknek, októberben egy kis felmérő teszten és egy írásbeli vizsgán vesznek részt, majd egy bizottság értékeli a menedzseri terveket. Novemberben a jelölteknek egy interjún is meg kell jelenniük, a végleges eredményeket pedig december 9-én hirdetik ki. Jelenleg az intézményvezetők zöme kinevezéssel dolgozik, mivel igazgatói versenyvizsgát legutóbb 2022-ben szerveztek Romániában. Beszakadt egy a Tatros folyón átívelő vashíd Bákó megyében, miután egy tehergépjármű áthajtott rajta szerdán. A Bákót Csíkszeredával összekötő országúton leállították a forgalmat, a sofőröket pedig kerülő utakra irányítják. A baleset Asszóközség Csobányos településén történt. A hatóságok tájékoztatása szerint a Tatros folyót átszelő híd szerkezete súlyosan megrongálódott, miután egy olyan nehéz gépjármű hajtott át rajta, ami nem használhatta volna. Több mint 1000 esetben észleltek engedély nélküli beavatkozást az energiaellátó berendezésekben idén, az év első 8 hónapjában a Delgáz Grid működési területéhez tartozó 20 megyében. A szabálytalanságok által okozott kár meghaladja a 14,5 millió lejt, közölte a vállalat. Az esetek többsége villamos energialopással volt kapcsolatos. A január és augusztus között azonosított esetek száma mintegy 16%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát. Akában regisztráltak itt. Az Európai Unió 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szembeni szankciók hatályát. Az úgynevezett írásbeli eljárás útján meghosszabbított büntető intézkedések mintegy 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását írják elő. Beutazási tilalmat foglalnak magukba, valamint tiltást arra vonatkozóan, hogy a pénzeszközöket vagy egyéb gazdasági erőforrásokat bocsássanak a listán szereplők rendelkezésére. Az ukrajnai háború kezdete óta az Európai Unió 21 szankciós csomagot fogadott el Oroszország ellen. A szakemberek szerint ma túlnyomó részt borús lesz az égbolt, de hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütés is várható. Néhány fokkal melegedik a levegő hőmérséklete is az elmúlt napokhoz képest. 13-15 fokos maximumok várhatók.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Csütörtök reggel van, meg lehet ijedni, a munkahét majdnem mindjárt el van fogyva, 7 óra is elmúlt, Cili, ez az ijedős hangod, látszik, hogy közel jártál a Cinihez korábban. Itt vagyunk és indul a mai hármas szabály, 7 óra múlt néhány perccel, tehát csütörtökön vagyunk. Tartsatok velünk, Berecki Cili és Nagy Endre ma is szolgálatban.
1: Már ez kicsi péntek, már itt a küszöbön a hétvége, szavaztok, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. A következő 4 órát együtt fogjuk jó hangulatban természetesen eltölteni, így pasisan, úgyhogy jöjjön is egy vagány kis zenekar, jön az Imagine Dragons és a Whatever It Takes. Na jó reggelt mindenkinek!
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemi.

0: The Bausa és a Magnetic 10 perccel lassacskán 11-en 7 óra után. Jó reggelt mindenkinek szeptember 24-én. Csodaszép csütörtökünk van, és belevágunk a mai napban, mert hogy még 2 napot kell kibírnunk, és már itt a hétvége újra. A szeptember utolsó hétvégéje,
1: úgyhogy még ezt is kibírás az pozitív dolog, tehát úgy bírjuk ki, hogy közben jól is esik, egyértelmű. Nem az a lényeg, hogy mi kibírjuk, a lényeg, hogy mások kibírjanak minket, aztán utána nem lesz baj az egész történetből. És ha mindenki így áll hozzá, akkor mindenki kibír mindenkit, és akkor egy jó kis boldog néhány nap van még a hétvégéig. Én itt ma úgy döntöttem, hogy pozitív energiákat fogok becsatornázni ide a mikrofonkábelbe.
0: Látom, meg is leptél őszintén. Mondom, egy kicsit így ilyen mellbe kapott ez a dolog, de nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretem, amikor valaki így tud vibrálni mellette. Mi a helyzet nálad, a hőmérséklet szempontból megírt, megkaptátok a nullát?
1: Nem, még nem. Fagy, 4-5 fokok vannak reggel, az még teljesen rendben van. Nincs még vész. Egyelőre még a Lybit nem kellett begombolni.
0: Nem, tényleg nem? Milyen jó nektek. Reggel itt 3 fok volt ma már, úgyhogy szerintem azért egy ilyen csíkszereda.
1: Jó.
0: Gyengyó Szent Miklós.
1: Na,
0: hallgatók, ha felolvadtatok, ha kiolvadtatok, akkor legyetek szívesek. Hát most már azért becsületesen beköszönt ez a hűvös idő. Hát a Transzfokarason láttad tegnap, hogy milyen hó van?
1: Láttam, most már megérkezett rendesen.
0: Az egészen elképesztő.
1: Ott most már mind lehet, mert én biztos nem megyek oda. Egyébként nézd meg, nincs? Nem. Na, ne. Hát pénteken lesz hajnalban 2 fok csíkban, azon kívül ilyen 3-4-5 fokok, hát mi ez? Ilyenkor szervezik meg Gyergyóban az ifjúsági homok röplabda beachvolley bajnokságot Fürdőruciban, úgyhogy nyugi.
0: Ja, igen, hát lehet, aztán egyszer csak így hirtelen egy reggel lesz egy mínusz 8, hát képes rá csíkszere.
1: Az a jó egyébként a csík is a gyergyói beach volleyball ifjúsági bajnokságon, hogy a pályát ki lehet jelölni a 4 sarkát jégcsapokkal, és az nem is olvad el, és akkor így mindenki látja, hogy meddig tart a pálya.
0: Igen, szöglet zászlónak be lehet aztán. Miért van egy csomó ilyen rendezvény ugye ilyenkor ősszel? Tehát hogy vannak az adott tematikus rendezvények, mint például az ilyen különböző őszi gyümölcs-zöldség fesztiválok, meg aztán mindent ilyenkor ki tudnak találni.
1: Mindenféle.
0: Például a Tök Fesztivál az 2 hét múlva esedékes, ugye Szobátánon van, megy a Duma-Duba, csak gondoltam szólok.
1: Ja, és most hétvégén Bosszabad ne feledd Kürtös Kalács Fesztivál, meg őszi vásár itt, ahova szintén jön a Duma-Duba Sepsiszentgyörgyre, úgyhogy igen.
0: Így van, még bőven van menet, de hogy vannak olyan rendezvények, amik csak így random vannak, ilyen légből kapott rendezvények, oda miért mennek az emberek fogyoskodni? Miért nem lehet ezeket nyáron megszervezni?
1: De nézzük azért,
0: nem tudsz ott ülni nyugodtan.
1: A székely ember azért fondorlatos ilyen szempontból. Rendszerint őszire és az ősz későbbi szakaszára olyan rendezvényeket, népünnepélyeket szervez, ahol valamilyen ok miatt tüzet kell rakni. Mert ha meggondolod, egy töltött káposzta fesztiválon is, hogy rotyogjon valami, ott már körbe kell állni egy bográcsot. Ott már össze lehet húzódni, ott már van egy kicsi melegecske. A Kürtös Kalácsot sem mikrohullámú sütőben sütik, szerintem hétvégén ez elképzelhető. Sőt, van ilyen rekordhosszú Kürtös Kalács sütés, hogy nem tudom én hány 10 vagy hány 20 méteren keresztül mind parázs van, és azon forgatják az egy hosszú Kürtös Kalácsot. Oda mennyi ember az a fér melegedni?
0: Igen, hányan izzadtak szegények ugye nyárban, a 40 fokban, amikor sütik a micset meg a frekkent azért, hogy a jó népnek legyen mit enni ebédre, és akkor most igazából nekik jön el az idejük. Tehát most jön a sütögetős fesztiváloknak az ideje, amikor kellemesen délután 2-kor, kellemes 16 fokban sütögeted a Kürtös Kalácsot.
1: Most nézik az unokatestvéreket, a sógorokat, a komákat, és még a haragos szomszédokat, hogy bezzeg most ide tudtok állni a tűz mellé. De augusztusban, amikor végig nyomtam az országút mellett a 40 fokban, a forró parázs mellett, akkor hol volt a kedves rokonság?
0: Így van, megérkeznek az ilyen nappali fesztiválok, jól érzed magad nappal, aztán este tényleg keresed a tüzet. De hát ez ettől szép az ősz, ettől szépek az ilyen rendezvények, és mindegyik egytől egyik nagyon szép színes. 0-30-50-88-88, köszönjetek be hozzánk, jó reggelt, illetve játszatok, regisztráljátok fekete-fehér igennemre.
2: Ez a hármas szabály, mindenről dumálunk.

0: Ők voltak a nukleáris macska, vagyis az a Atomic Kitten, ez volt az a Eternal Flame, 7 óra 18. Na most úgy megvártam, hogy ne mondjak a hazugságot. Közben itt vagytok, köszöntök nekünk olaszból, köszön nekünk kamionsofőrünk Piacenzából. Itt kellemes az idő, de még nem virrott. Gyertek, kávézzunk, aztán induljon a nap, írja nekünk vihar nevű hallgatónk. Marika is itt van. Vidám, jó napot, szép jó reggelt, óriási ölelős szmájlival.
1: Így van, köszönjük szépen neki is, illetve Robertnek is ezt kérjük, aki ezt írja, vidám pénteke, jó reggelt, micsoda, pánikás vidám jó reggelt,
0: na, kicsit kikenjön még egy kicsit a szemem,
1: pánikás vidám jó reggelt, legalább a pálinka, vagy egy jó teja melegítsen ezen a hűvös őszi reggelen, B, egyértelmű B a szervezetbe. Gyergyó van és Csíkban ilyenkor még fecskében hokiznak, hát igen, igen Robert, igazad van.
0: Igen, ezt mondta a pártelnök is, mikor alakuló gyűlés volt, hogy vegyük a szervezetbe. Aztán úgy is lett az alakulás. Anika azt írja, sziasztok, szép csókos csütörtök reggelt kívánok nektek, sok szeretettel, legyen egy csodálatos napotok, köszönjük szépen, nézem itt az emojikat, egy ilyen jó kis köszöntős, meg mindenféle puszilgatós, meg kávés emoji is van fontos.
1: Mindenféle puszilgató.
0: Hát az nem az a szíves kés, olyan mindenféle, látod milyen, nem?
1: De az. Simon is küldi nekünk az emojikat. Jó reggelt kívánok nektek, fiúk. Mindenkinek jó reggelt, kedves is itt van velünk, illetve a Margitka írja, sziasztok, fiúk, Borszék 3 fok, puszi. Köszönjük szépen, Margitka. Ezt elfogadtuk, köszönjük szépen, de többet ne küldjetek ilyen hőmérsékleti adatokat. Mindenki meg tudja nézni ügyesen.
0: Csak azért is, hogy ne roncsuk el egymás napját, ha nem muszáj. Ezekkel a kevés Celsiusokkal. De ettől függetlenül persze jelezitek, hogy itt vagytok, hogy elkezdtétek ezt a csütörtököt, és hogy veletek is minden a legnagyobb rendben van.
1: Pontosan, míg folytatódnak a játékaink, azt azért azt se felejtsük el. Tehát, hogy ma fekete-fehér igennemmel kezdünk, ugye, ahogyan azt megszokhattuk. Ma bizony Isten Endre játszik, jó? Tehát, én értem, hogy tudom, hogy a tegnap is ő kellett volna játszani, de hát valamire kicsit így elkapott a gépszi, úgyhogy elnézést kérek.
0: Gyúródik az ifjúság, na, mit csináljunk,
1: gyúródik. Én többet nem, úgyhogy a héten más csak Endre játszik. Ma is, holnap is pótolni kell a dolgokat.
0: Karácsonyi csak Endre. Nem tudjuk, hány nap van, és nem is akarjuk.
1: De tudjuk, mondjam?
0: Nem.
1: De na, nem. Gyere na.
0: Úgyis mindjárt megírja egy hallgató, tettek mindegy.
1: Ja jó, oké, akkor írja meg egy hallgató, 92 nap van még hátra. Úgyhogy igen, az játékunk zajlik, ezt akartam mondani, illetve a másik igaz, hogy hamis játékunk is, ahol rengeteg jó nyereményünk van a mai napon is, úgyhogy ki lehet ezt találni. Látjátok, hogy nem olyan nehéz. Illetve ha valaki bekerül, akkor az biztos vagyok benne, hogy ő valamivel távozik. Üres kézzel nem engedünk el senkit. Hát mi jó vendégszerető emberek.
0: Nézem, mik vannak már, lesz itt Vagány Gold Rush Resort, élménypark, családi belépő, kincskereső, élményjeggyel, dósahúsüzem, termékcsomag nyám-nyámmal, és még lesz itt egy jó kis pizzafogyasztási utalvány a gyergyói Pizza Joe-hoz, úgyhogy minden órára majd a következőkben 8 után jut valami finomság és vagánság.
1: Így van. Úgyhogy érdemes ezekre játékokra regisztrálni. 0-30-54-88-88. Ez az SMS számunk, ezt már ugye megszokhattátok szépen, és akkor neki lehet ennek a dolognak szökni. Én nézem, hogy itt van valami jó kis világnapunk a mai napon, de egyelőre olyan, te néztél-e rá?
0: Van egy, én amit láttam a reggel, hogy van egy évfordulós dal, és én megdöbbentem, hogy mennyi idős ez. Mi is játszuk, nálunk is rajta van, a hétvégén gyakran látom egyébként a playlisten, a Scissor Sisters I Don't Feel Like Dancing. Most nem próbálom elni. Mert nincs még a reggeli hangszára.
1: Ez az?
0: Igen, felébredve.
1: Látsz, ebből rájöttem.
0: Akkor jó. Látod, hogy így kell, mi balkobázunk, a zenei kérdés van. Szóval I Don't Feel Like Dancing, Scissor Sisters. Képzeld el, ez a dal kereken 20 éves ma.
1: Ne.
0: Igen. Ha belegondolsz, hogy te hány éves voltál, mikor ez kijött, akkor rájössz, hogy az időt, hogy repül.
1: Na hát igen, ez erre. Van, aki ilyen, szoktam ilyen nézéket, ilyen visszanézéseket, vagyis meg szoktam nézni ilyen videókat, ahol ezt megcsinálják, hogy mitől 2006-ban mondjuk mi jelent meg, és akkor így meglepődik az ember, hogy te jó ég, már ez 20 éves. Jó, menjünk tovább jó zenével, most nem ez a dal jön, de egy jó másik, The Rasmus és az In the Shadows, aztán jövünk vissza mindjárt.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 2-től 11-ig a Rádió Gagán.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Kovalszky, meg a vaga, meg a vaga, meg a vega. Mert néztem közben, hogy varázsszavak, és akkor írt ki, hogy Kovalszky, meg a varázsszavak, és aztán ebből lett Kovalszky, meg a vaga. Úgyhogy teljesen rendben van, 7:30, még egy ennyi belefér szerintem. Képzeljétek el, ma van egyébként a tengerészet világnapja, ami azt jelenti, hogy minden, ami tengerészet, az a mai napon ünnepelve van. Ha bárki azt hinni, hogy a tengerészet csak annyi, hogy megérkezik a hajó, leszállok a csodálatos patyolat hófehér tiszti ruhámban, és bomlanak a nők utánam, nem. Ez csak a jéghegy csúcsa, nem. Ezt látjuk, nem. Egy kicsivel melósabb ez a történet, azért rendesen érdes tenyere van egy tengerésznek még a mai napig, főleg, hogyha esetleg régi féle fajta hajón dolgozik. Nem mindenki a Kapitányi hídon szörpöli a konyakot, bocsánat, rumot, mert a tengerészek rumot isznak, ugye?
1: Így van.
0: Van azért kétkezi munka is a matrózlegényeknek rendesen.
1: Most mindenféle hajózás a tengerészethez tartozik? Tehát, hogy minden, ami a tengeren történik, ez legyen most teherszállítás, személyszállítás, élményszállítás, minden.
0: Azért a gyilkos Tom, mikor nem tudod, merre mész a kétevezős csónakkal, mert mindenki már begügyölte a pálinkát.
1: Mondom,
0: az nem,
1: tenger! Azt mondtam, tenger!
0: Hát hajózás napja van.
1: Tenger!
0: Na, igen. Szóval az nem.
1: Jó, de azért mondom, hogy például vannak azok, akik tényleg fehérköpenyes kis vagánk, és ilyen nagyon megkímélt állapotba szállnak le a hajóról, és döglenek. Persze. A csajok utána. Tehát azért azt a szakmát is meg lehet, el lehet sajátítani, el lehet érni. Én mindig nagyon csodálom, én nézek, szoktam nézni ilyen videókat, felfeldob egyet-egyet a net, hogy mikor ilyen óriási nagy viharba belekerül egy ilyen óriási nagy teherszállító hajó például, hogy az mennyire durva lehet. Tehát ott képzeld el, a semmi közepén, sehol egy szárazföld, minden tőled 1000 kilométerre van, és akkor egyszer csak egy ilyen óriási nagy vihar közepén vagy. Ott te picit becsokizol. Ott nem hiszem, hogy van olyan erős lelkű, páncélzatú ember, aki azt mondja, hogy jó, hát ez megserült, mi ez, ne viccelj, kicsi vihar, hát most akkor.
0: Igen, és hát ilyenkor jön be egyrészt a szakmai tudás, a rutin, másrészt pedig a szakmai fegyelem és a hierarchia. Emlékezz, tegnap beszéltünk, vagy nem is beszéltünk róla, hanem feladvány volt az igaz vagy hamis játékban, hogy hány pilóta van egy pilóta fülkében, és másodtiszt és főnök. Hát pont így, ilyen körülmények között ennyire komolyan veszik a hajózást, és ott is megvan a kapitány, megvan a kapitánynak a helyettese, másodtisztje, megvan a legénység, matrozok közül ki az első, megvan a főgépész, megvan a fő kommunikációs szakember, tehát majdnem olyan katonai fegyelem és hierarchia van, mint akár tényleg egy ilyen militáris közegben, és nem véletlenül, mert másképp szétesne az egész konstrukció.
1: Igen, nagyon elképesztő, milyen világ van szerintem a hajózásban, meg úgy általánosan. Én főleg engem valamiért ez a teherszállításos dolog, ez ilyen szempontból vonz, hogy technikailag ez egy mekkora vívmány. Úgy amúgy, hát képzeld el, hány ezer tonna árut szállítanak naponta ezeken a nagy konténerhajókon. Mm-hmm. És közben vannak ilyen különböző ismeretterjesztő filmek, meg videók, hogy ezek milyen olajjal működnek, ezek milyen motorral működnek, mekkora az a motor. Tehát, hogy egészen elképesztő számokról és méretekről beszélgetünk ahhoz, hogy a te általad rendelt, mit rendeltél a múltkor a kínai oldal?
0: Nem akarok erről beszélni.
1: Mi volt az? Ja, a hőmérő, az szóval a kicsi hőmérő. Na az, hogy elérkezzen hozzád, az nagy valószínűség egy ilyen hajót már megjárt. Igen. Tehát, hogy egészen elképesztő.
0: Durva azért a világ milyen szépen össze van kötve láthatatlan szálakkal. Valahányszor fölösleges dolgokat rendelsz Kínából, gondolj bele, hogy emiatt egy hajós kapitány bele kell kóstoljon a rumos teájába, hogy ez eljusson hozzá.
1: Szegény.
0: Érdemes meg. Szegény. Így gondolj, inkább így gondoljuk meg, ne úgy, mint hogy mekkora környezetvédelmi lábnyoma van annak, hogy mi mindenhonnan rendelgetünk össze-vissza, és mekkora tényleg teher szállító óriás konténerhajók járják a világóceánokat emiatt.
1: Ez így van. De mindig egy ilyen misztérium nekem ez a hajózás. Tehát nekem annyira vezethetetlennek tűnik mondjuk egy ekkora nagy monstrum, vagy nem tudom elképzelni, hogy ezt ilyen szépen finoman lehet vezetgetni. Pedig tudom, hogy lehet, csak hogy olyan nem tudom, az agyam még ezt így ilyen szempontból nem nagyon rakta össze, de hát mindenképp akkor ma foglalkozzatok egy kicsit a nagy vizekkel és a nagy hajókkal, mert hogy ma van a tengerészetnek a napja, mi pedig megyünk tovább, mert a fekete-fehér igen nem nap is van, úgyhogy Endre játszik mindjárt valakivel.
2: Mindenről dumálunk.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészség. Adunk.
4: Mi csináljunk a lány búcsún?
5: És a legény búcsún?
4: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
6: Pagi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
7: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
8: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon? Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
9: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
10: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
11: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
10: Gamma Electronics.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
13: Fások utca 14.
14: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában. A Kossuth és a Csere utca sarkán.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A Fekete-Fehér Igen-Nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
2: Indul a mai napi reggeli játékunk, a Fekete-Fehér Igen-Nem, és Endre keres magának egy nagyon jó ellenfelet, én nagyon bízom benne, hogy laposra veri majd.
3: Milyen jó, hogy a kollégák velem tartanak közben, ha minden igaz, Tímea velünk a vonalban. Jó reggelt, szia Timi!
4: Jó reggelt!
3: Hogy találunk a mai reggelben? Már elindult az élet, már a rutin úton van?
4: Igen, a gyerekekkel készülődünk az iskolába.
3: Nagyon
4: meg volt már a reggeli.
3: Minden reggel ilyen terű-terű a sztalkámban? Mindenki a kedvencét ügyesen, nyugodtan?
4: Nem mindig. Amit készítek, azt teszik.
3: Nagyon helyes.
2: Azt hiszem, hallom, egy kicsit most már így rákoncentrálsz a játékra, még nem játszunk, mindjárt lesz egy visszaszámláló, majd utána érvényes a szabály. Most csak itt tracsolunk reggelen. Te mondtad, hogy több gyerek van, tehát hogy gyerekekkel indultok iskolába. Hány gyerkőc van?
4: Kettő kislány.
2: Két kislány, drágák. Mind a ketten sulisok?
4: Mind a ketten sulisok, így van.
3: Jó, szuper.
2: Na jó.
3: Na figyelj, akkor mit szólsz, egyet játszunk, tétje is van, akár jó kis csoki csomagot is vihetsz majd, de akár egy gagásbögrét is nyerhetsz még extrában, lássuk. Jön a visszaszámláló, Timi, utána egy percig tiltva vannak a szavak, jó?
4: Rendben.
0: 3, 2, 1, start!
3: Timivel beszélünk, Timiékkel beszélünk, akik iskolában nagyon készülődnek. Nehéz a készülődés, vagy könnyen megy reggelente?
4: Nagyon könnyen megy. A lányok korán kelnek.
3: Maguktól kelnek?
4: 6 órára be van állítva az ébresztője, és még sokszor kell mondanom is, hogy egy picit még aludjon.
3: Ha túl korán kell?
4: Így van.
3: És egyszerre mindkettő megmozdul rendszerint, vagy egyik nehezebben ébred?
4: A nagyobb az általában költi a kisebbet, a kisebbnek én előszerelem a ruhákat, aztán
3: nincs ilyen, hogy este már kikészítik a ruháikat?
4: Nincs.
5: Van egy igen.
3: Ezt nem értettem.
4: Beleszólsz
2: a kisebbik.
3: Én meg visszakérdeztem a kisebbiknek. Egy

0: de jó.
1: Jaj, ezt megoldottam nektek, Timi, az a helyzet.
2: Megoldottam. Ugyanis Endre szembe futott egy szép nemmel. Azt mondta, ezt nem értettem, úgyhogy teljesen amatőr módon kikapott ebben a játékban. Én jobban örültem volna, megmondom őszintén, ha ezt ki tudjátok húzni, mert sokkal szebb győzelem lett volna. De én azt gondolom, hogy Timi, borzasztóan megérdemled ezt az egészet, mert nagyon ügyes voltál.
3: Két napja regisztráltam a játékba, és amíg mentünk a suli fele, így el is képzeltem, hogy miket fogok mondani.
1: Ja, volt.
3: Tehát, ugye két nappal ezelőtt mondtam, hittatok,
1: ez meg volt írva, ki volt nyomtatva, s tanulgattad, vagy csak így a fejedben volt meg?
3: Nem tanulgattam, csak úgy eljátszottam a gondolattal.
1: Nagyon jó, látod? Milyen jó, hogy rákészült. Egyébként igazából a kicsinek köszönhetett, hogy beleszólt a beszélgetésbe, mert attól estem, zökkentem ki, és visszakérdeztem. Úgyhogy igazából ez a nyeremény félig meddig a lányodé is. De hát osztoztok, szerintem van 100 lejre Endibó csokitok, szerintem lesz, aki megegye, és lesz egy vagány gagás bögrétek is. Úgyhogy gratulálunk, köszi, hogy itt voltatok ma velünk.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Hajrá, Suli, a kicsiknek, jó, sziasztok.
3: Sziasztok. Sziasztok.
4: Gratulálunk az Endibó nyertesének. Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát.
5: Ébredj minden hétköznap reggel
6: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
6: Ez a hármas szabály.

0: Hát ezt a vereséget egyáltalán nem bánom, mert egymásnak feszültünk a játékossal, és aztán beleszólt egy kicsit cuki hang, és nekem annyi elég volt, kész, már nem tudtam koncentrálni. Úgyhogy gratula Leányostól Timinek. Még egyszer, lesz még ilyen fekete-fehér, érdemes játszani velünk, tétje is lesz majd még.
1: Igen, ügyes volt nagyon. Tehát, hogy én biztos voltam benne, hogy ez egy percet, az lazán kihúzzuk, úgyhogy nem is lett volna ez kérdés később, úgyhogy várjuk a regisztrációkat, Timit is majd a következő hónapban, de egyelőre titeket még ide szeptemberben, meg van néhány endibos csomagunk is. Úgyhogy minden vagányság van, aztán igaz vagy hamis a következő órában. Hírek most!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
4: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
5: Szetémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
4: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
6: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
7: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
6: De szuper ötlet!
7: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
6: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
8: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
9: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
8: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
10: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
11: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és natúrtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
12: Az esküvőd életed egyik legszebb napja. És miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
13: Mi csináljunk a lánybúcsún?
14: És a legény búcsún?
13: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
15: Pagi túrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, egy tetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor bagitours.ro.
16: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrum a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Vízszünetre és útlezárásra kell számítani a Kút utcában. 14 személy előzetes letartóztatását indítványozták tegnap a gazdatüntetésen történt rendbontások miatt. Változékony időnk lesz ma. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket. Heves vita alakult ki tegnap a bukaresti képviselőházban az RMDSZ és a Románok Egyesüléséért Szövetség képviselői között arról a törvénytervezetről, amely szerint a kisebbségeknek joguk lenne használni a közigazgatásban az anyanyelvüket, azokon a településeken is, ahol az arányuk 20% alá csökken. Dán Tanász a magyarul is kirohant az anyanyelv használat bővítés ellen. A kétkamarás román törvényhozás alsóháza végül elvetette az RMDSZ jogszabályjavaslatát. A tervezet a közigazgatási törvénykönyvet módosít úgy, hogy a nemzeti kisebbségek már megszerzett anyanyelvhasználati jogai akkor is fennmaradhatnak, ha arányuk egy későbbi népszámlálás adatai szerint 20% alá csökken. A Harviz RT értesítése szerint ma a reggeli csúcsforgalmat követően 15 óráig lezárják a Kút utcát csőtörés javítása miatt. A munkálat ideje alatt az említett utcában szünetelni fog a vízszolgáltatás, amelynek újraindításakor a víz átmenetileg zavaros lehet, amiért a lakosok megértését és türelmét kéri, tájékoztat közösségi oldalán a polgármesteri hivatal. 14 személy előzetes letartóztatását indítványozták tegnap az ügyészek abból a 27 gyanúsítottból, akiket a fővárosban és 15 megyében végrehajtott házkutatások során állítottak elő. A hivatalos személy elleni erőszakkal, testi sértéssel, rongálással és a közrend megzavarásával gyanúsított elkövetők közül 10-et már korábban 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek. A fennmaradó 3 személyt őrizetbe vették, 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték. Konkrét kötelezettségek megszabásával, köztük a nyilvános rendezvényeken és gyűléseken való részvétel tilalmával. Az ügyészség tájékoztatása szerint a Bukarestben és 15 megyében lefolytatott házkutatások során 30 személy volt a célkeresztben, ám közülük csak 27-et találtak meg. A nyomozás folytatódik. Vladimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a decemberben rendezendő G20 csúcs találkozóra Miami-ba, jelezte tudósítói kérdésekre válaszolva Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy tegnapi sajtótájékoztatón. A Medusa szerint Rubio azt mondta, a Trump kormány reméli, hogy Putyin elfogadja a meghívást, ami a külügyminiszter szerint akár az alapját is képezheti egy szélesebb körű megállapodásnak.
19: A bajnoki szünetben a Dinamo vezeti a román Superliga tabelláját, mögötte a Rapid és a címvédő Krajova áll. A fővárosi Illovas eddig fegyelmezett és eredményes játékkal hívta fel magára a figyelmet. A kolozsvári CFR pénzügyi nehézségek és jelentős keretátalakítás után próbál új csapatot építeni. A Sepsió SK újoncként jól teljesít, 13 ponttal a 7. helyen áll, a felsőház közelében van. Az FK Csíkszereda viszont továbbra is nyeretlen és sereghajtó, így nehéz folytatás vár a csapatra. A Fecsesebe szintén a veszélyzónában található, és a Krajova elleni vereséget követően edzőváltás is történt a klubnál, olvasható a Székely Sporton. Szlovénia 3-1-re legyőzte Belgiumot a férfi röplabda Európa bajnokság negyed döntőjében, így a lengyelekkel találkozik az elődöntőben. Rok Mozic 18 ponttal volt a szlovén csapat legeredményesebb játékosa, míg a belgáknál Ferrer Regers 23 pontot szerzett. A másik ágon Finnország meglepetésre 3-2-re búcsúztatta a világbajnok Olaszországot. A finnek az olimpiai bajnok Franciaországgal játszanak a döntőbe jutásért.
18: A szakemberek előrejelzése szerint ma túlnyomó rész borús időnk lesz, időnként azonban a nap is kisüthet hosszabb, rövidebb időre. 13-15 fokos nappali maximumok várhatók.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro.

0: Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Mindenkinek folytatjuk a műsor 8 után néhány perc, így a hírek után. Vagány játékunkban ebben az órában folytatódik az igaz vagy hamis. A Gold Rush Resort felajánlásával egy darab kincskereső élményjegy keresi a gazdáját, úgyhogy ezt sorsoljuk majd ki. Nagy András Berecki Szile mikrofonnál.
1: Jó zenénk is van mindjárt a mai reggelre, a műsor második órájának legelejére. Annyi a zenész, hogy még három széket be kellett hozzak. Florida, Robin Thicke, Virgin White együtt. Itt az I Don't Like It, I Love It. Szeressétek, hallgassátok, tartsatok velünk.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nem.

0: szárnya.
1: Azt hát, halott pénz és a gyerekeké vagány kis dalocska 10 perccel 8 óra után. Jó reggelt, folytatjuk a műsorunkat ma reggelre. Közben Gyuri is írja, jó reggelt, sziasztok, nincs kedvem dolgozni, pedig most kezdődik a két hetet kell dolgozzak. Üdv Gyuri, mármint, hogy az a Gyuri, akinek úgy, hogy van, két hete dolgozik, kettőt szabad, vagy valami ilyesmi.
2: Vagy egyet szabad, kettő után, Gyuri, írd meg, mert az igazság az, hogy akkor emlékszem, hogy irigyeltünk, aztán most már nem biztos. Hogy emlékszünk,
1: most,
2: meg
1: most
2: hogy
1: kezdődik, az nem. Igen, hát de csütörtökön kell kezdeni a munkát. Hát ez milyen két hét, hát milyen hétvége van megint. Vagy lehet, hogy nem hétvégézik, de mindegy. Meglátjuk majd, írja le Gyuri, hogy se szeretné. 01-30-54-88-88, továbbra is írhatok ide bátran beköszönőket. Várjuk szeretettel. Endre, hoztam neked egy vagány kis színes írt.
2: Na, lássuk,
1: már, amit szólsz.
2: Lássuk, kíváncsi,
1: nem is írtam be semmit, hogy ne is tudjál utána nézni, hogy legyen egy meglepetés dolog. Képzeld el, hogy a márka neveket most muszáj megjelenítsük, meg kell tudjuk, hogy miről van szó. Az Apple Watch, ugye, hát az almásoknak az órája, lehozott egy vadi új frissítést. És hát a mai technikai vívmányok azért arról szólnak, hogy azért minél kényelmesebbet tegye az életünket, minden olyan kis problémát, amivel az életben meg kell küzdeni, azokat elérhetővé tegye nagyon könnyen a megoldás, mindig mindenben, hogy átsiklódjunk, és közeld el.
2: 75-ös pulzusomban mondja, nem almás órán.
1: Nagyon jó, hát igen, ezt más is tudja. 75-ös pulzus, az nem áll meg, te Endre. Hát hogy hol voltál biológia órán? 59-es az enyém, na ez...
2: Valaki ébreszel feszít. Ez alvó pulzus.
1: Igen. És még mielőtt megírnátok, hogy ez túl alacsony, nem tudom, lehet, hogy nem mért jól az óra. Mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem azt képzeld el, hogy az almások kihoztak egy új frissítést 3 új AI funkcióval az okos órára. És az egész arra alapszik, alapulszik, hogyha mindegy,
2: arra
1: érted? Arra alapozik, nagyon kösz szépen, hogy az órát képes lehallgatni téged.
2: Na várjál.
1: És nem csak téged, hanem a környezetet.
2: De úgy, hogy közben folyamatosan hallgat és jegyzetel is?
1: Na várjál, hogy
2: mert az nem egyéb, csak Szerei Likes This.
1: Szerei Likes This, igen, pontosan itt van, akkor mindjárt a problémák, ezt is megbeszéljük. Képzeld el, hogy az egyik funkció, 3 új funkció van. Az egyik funkció az arról szól, hogy az utóbbi 15-20 másodpercet, ami elhangzott körülötted, azt rögzíteni tudod. Imádni, hogy meg tudod nyomni, hogy a mentse ki neked a 15-20 másodpercet, ami történt, és utólag vissza tudod hallgatni. Hogy mire jó ez például, mire lett kitalálva? Ez arra lett kitalálva, hogy elmész az étterembe, a pincér kérdez valamit, elfelejtetted, mit kérdezett, és akkor azt mondod, hogy meghallgatom. Az otthon bevásárolista, léci, ne felejtsd el a tejet. Te mit mondtad az azt, hogy mit ne felejtsek el? Meghallgatod? Léci, ne felejtsd el a tejet. Jaj, a tej, tényleg a tej. Na erre találtak ki ezt a funkciót.
2: De mire lehet használni még? Azon kezdtem én gondolkodni, mert
1: ez az.
2: Nem igaz, mert nem mondtad, hogy hozzak tejet. Erre.
1: Bip. Hozzá tejet, Jóska!
2: Hoppá!
1: ez az. Vagy képzeld el, hogy még mennyi minden másra lehet használni, ezt fel se tudjuk még szerintem egyelőre fogni. Hogy az, hogy például bárki beszól bárkinek, bárki elmond valamit bárkinek, rögzítve van folyamatosan, minden egyes másodperc rögzítve van.
2: Megállít a rendőr, úgy kikönyökölök az almás órámmal, hogy csak, na, hadd lássam.
1: Na most beszéljen, uram!
2: Na most lássuk, hogy lehet tiszteletteljesen bemutatkozni a gender cirkuláció.
1: Pontosan. De egy csomó minden pozitív funkciója is lehet tényleg, hogyha erre van kitalálva. De képzeld el, mennyi mindenre vissza lehetne élni egy ilyennel.
2: Volna még egy kis finom hangolás a dolgon. Az a baj, hogy azt is vissza kéne tudjuk hallgatni, amit gondolunk.
1: Persze.
2: Nem csak amit mondunk. Vagy akkor az lesz, hogy az óránk miatt, mint az idióták folyton mondjuk, hogy mit gondolunk, hogy tudjuk visszahallgatni. Tudod, amikor bementél a szobába, és nem tudod, miért mentél be. És akkor volna az okos órád, megnyomod, pip, azt gondoltad, hogy hol van a tisztazoknin például. És akkor tudod, hogy azt kerested. Jó, ti mire használnátok-e, vagy félnétek-e attól, hogyha esetleg mindent rögzítene az okos óra, írjátok meg 0730548888.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig, a Rádió Gagán.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Runaway, van Republic és a Runaway című dal, vagy akkor mondhatnám azt, hogy van Republic és a Runaway.
1: Runaway.
0: Biki csinálj.
1: Tehát milyen jó lenne, hogyha ezt a Runaway dalt Hadaway énekelni, akkor szépen imád.
0: Így van, így van, így van, így van. Szóval visszatérve kis témára, itt mindenféle AI funkcióról beszélgetünk a vadonatúj almás okos órral kapcsán. Szende írja közben, hogy gratulálok az Apple női IT-s kolléganőinek, tuti női fejlesztés. Mondjuk ezzel egyet tudok érteni.
1: Őszinte pillanatok, teljesen rendben van, de azért na, ránk férfiakra is ránk fér az az igazság. Na. Mert azt a vajat nem mindig vesszük meg.
0: Ezért női fejlesztés, Endre.
1: De azt hiszem, hogy a női fejlesztés annyira értelem, hogy a nők is néha elfelejtenek dolgokat, vagy nem?
0: Ne, szerintem nem erről szól. Hát attól megtörténik, de ők nem ezért találták ezt ki. Hanem ezt tuti, ez nekünk lett kitalálva. Istenem, megint elfelejtett, de hihetetlen.
1: Van egy részlet árnyalat kérdésem, hogy ez értünk van, vagy miattunk?
0: Mi a B? Hát ne viccelj, B. Istenem, igen, mit beszélgetettek a fiúkkal, amíg kimutattuk sörözni? Hát nem, már nem emlékszem. Ha csak itt az órát, nézem csak meg.
1: Erre visszajátszás, Pip. Te az a mancika, az új titkárnő.
0: Nem, de tudod, te is tudod, jó, most az a baj, a sztereotípjára megint felülsz, és megint elhiteted a női hallgatóinkkal, hogy erről szólnak a fiús beszélgetések, közben csak annyiról, hogy láttad azt az új csavarkulcsot az utóbbi időben?
1: Le van árazva a pőlékfúvú a nagy áruházban az a zöld-piros márka. És egyébként is mit játszik a középpályátok már harmadik fordulója? Ne haragudj meg.
0: Szerinted megérdemli Harry Kane az aranylabdát? Nagyjából erről szólnak a fiús beszélgetések, csak gondoltam, megnyugtatok mindenkit. Robert azt írja, na ezért nem kell okos óra, hazaérnek a munkámos, az asszony a kezembe tépné le, hogy mi történt ma. Sarokban lennék állítva, és akkor nem beszélünk a plébános karórájáról, hogy gyontatás után. Juhuhuhuj, Robert. Na, de nem szokta felvenni.
1: És jó, amit behoz Robert, mert félig vicces ez, hogy mennyire visszajátszható bizonyos környezetben a hangdolog, de ez felhoz különböző ténylegesen komoly jogi kérdéseket. Mert gondolj bele, hogy például nálunk a rádiónál, vagy akárhol, ahol hangrögzítés készül, mennyit kínlódunk, mikor jött ez a nagy európai GDPR-os mindenféle, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy tudja, hogy róla mi készül, videó, fénykép, hang, stb. Felvétel, akkor egyfolytában mindenki egy nagy GDPR nyilatkozattal a nyakában laminálva kellene járni.
0: Így van. De jó, valószínű pont ennek okán nem fogja ezt a funkciót megkapni az európai okosóra piac és az almás okosóra piac. Tehát hogy ez még egyelőre egy ilyen fejlesztési dolog. Csak maga az, hogy milyen irányba indulunk el, elképzelhető, hogy nem ér el hozzánk. De gondolj csak abba bele, hogy úgy fogsz menni az úton, és úgy fogsz beszélgetni, hogy melletted a kávézóba, aki melletted lövő asztalnál ül, nem tudod, hogy rögzíti-e azt a beszélgetést, amit te lefolytatsz valaki teljesen más random emberrel. Tehát hogy ez azért borzasztó nagy ilyen
1: zagyvaságot, meg katyvaszt. Igen, ezt a kettőt kerestük, a katyvaságot fog okozni. Ez a, most már hozzuk össze a két kifejezést. És most már, ugye eddig se egymás szemében nézünk modern emberekként, miközben beszélgetünk, hanem a telefonunkra. Most az lesz a különbség, hogy miközben a másikhoz beszélünk, nézzük, hogy milyen márkájú órája van.
0: Így van. A következő funkció, csak mielőtt nekiszöknénk az SMS-eknek, ezt menjünk végig a funkciókon, mert három van. A következő funkció még ide belefér, azt képzeld el, hogy az, amúgy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy az AI felismeri az órádon keresztül azt, hogy környezetedben milyen fajta zajok vannak, és figyelmeztet téged erre. Erre arra gondolok például, hogy ha a fülesed be van dugva a füledbe, és mondjuk nem hallasz, most meg nem áll, de be van dugva például, és jön egy mentőautó, egy rendőr, egy tűzoltó valaki, és szirénázik, akkor az órád jelez, hogy hello tesó, állj félre, vigyázz, mert hogy a közeledben hamarosan érkezik egy valaki.
1: Én nem tudom, de hogyha odajutott a világ, hogy az okos óra kell jelezzen, hogy mindjárt előtt a villamos, fiam, akkor éppen elég vagyunk, hogy mondják Székelyebbül, de írjátok meg, hogy szerintetek hasznosak-e ezek a dolgok, vagy ez a most már tényleg majdnem mindegy kategória. Jöhetnek az üzenetek.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: tartunk, hogy okosabb az óra a gazdájánál, mert mindent is helyette el akar végezni a legújabb almás terméknek, mindenféle ilyen funkciói vannak egyrészt. Az mennyi utolsó 25 másodpercet lehet visszahallgatni?
1: 15-20, valami ilyesmi, valami igen.
0: Igen, hát tehát például elalusszátok a prédikáció felét szentmisén, hiába próbálkoztok, bár azt mondják, hogy amit nem tud a pap belemondani, 20 másodpercben ne is fogjon neki egy fél órában, de ilyesmikre nem hasznos, viszont más dolgokra, azonnali visszajátszásra, igen, és jó kérdés, hogy ez az rövid időintervallum belefér-e abba, amit itt nekünk a hallgató el is küld, jó kis mindenféle GDPR, meg adatvédelmi paragrafusok formájában. Ez a 201-es paragrafus titkos hangfelvétel szépen benne van ott a leírva. A másik funkció ez, hogy ha például olyan zajt érzékel, ami veszélyt jelenthet a gazdájára, akkor tud-e jelezni. Ez mennyire instant, mennyire azonnal? Tehát például a diszkó háta mögött, mikor érkezik a pof, vagy amikor elhangzik a három figyelmeztető székely szólás, ami után tudod, hogy jön a pof, ez a mia. Hogyha ez így érzékeli, akkor tudja már, hogy le kell húzd a fejed, vagy mennyire tudja ezt kivédeni?
1: Igen, az első mit nézel kérdésre, mit nézel? Úgy válaszol, hogy maradj nyugodt. Ennyit mond csak neked, hogy kiírja, hogy maradj nyugodt. Amikor visszaválaszolsz, hogy semmit, akkor reagál, hogy légy szín, ne válaszolj vissza még egyszer. És a harmadik, hogy megnézi, itt kiírja az órát, hogy GPS jellekérése, kiírja, hogy mit tudom én, Zettel lakom. Ugye mindig ez a Zettel, aki diszkóval példázódunk. Ez csak egy ilyen urban legend. És kiírja, és azt mondja, hogy veszélyes helyen vagy, többet ne kérdezz vissza. És mikor megint jön a másik kérdés, hogy mit nézel, akkor kiírja, hogy fuss. Uh-huh. Szerintem erre viszont tökéletes megoldás lenne ez az új.
0: Vagy lehet, hogy felismeri a hang erősségből, magasságból, hogy mekkora slamasztikát kaptál, egyből hívja a 112-t.
1: Az is lehet, igen. Vagy éppen a pofnak a szél suhintásának a hangjából kiszámolja, és kiírja az órát, hogy kéz közeledik 1 méter 59 centi, 58 centi.
0: Igen, persze. Mi lesz idő?
1: Csak sokkal gyorsabban számol majd vissza, és nem tud megnézni. Úgyhogy szerintem erre tökéletes lenne. Tehát, hogy mindenféle ilyen funkciót meg tudna oldani. Én azt gondolom, hogy biztonsági szempontból jó lenne, de tény az, hogy viccet félretéve ez egy csomó funkcióban, vagy egy csomó helyzetben jót tudna tenni, az, hogy a környezeti zajokat felismerni neked is szól. De úgy, hogy mondtad, elég elé vagyunk, tehát hogyha már csak ezt ugye felismerni neked.
0: Ez az éppen elég elé vagyunk, a Zsolt üzenetéből is úgy néz ki, hogy inkább ebbe az irányba mozdulunk el. Sziasztok, inkább veszek egy horgászbotot, mint egy ilyen órát. Az embernek van agya, tessék használni. Persze, ha van mit, teszi még hozzá sok smiley-val.
1: Na ez az. Képzeld el, hogy még van egy funkciója ennek az órának, amit nagyon szeretek, ami szerintem amúgy egy egész vagány dolog, de szintén csomó GDPR kérdést azért felvetne, hogy ez a hangrögzítés, a maga a Siri, ugye, ami az almának az AI funkciója, az AI-ja, vagy nem, a lelke, azt képzeld el, hogy csinál egy ilyen Siri Recap, ez a neve az egésznek, és az adott napodat estére írásban összefoglalja. Még egyszer elmondom, hogy ezt tudjuk megemészteni. Tehát estére írásban összefoglalja az adott napodat. Magyarul, mi történt veled?
0: Igen.
1: Kivel beszélgettél? Mi volt a beszélgetésetek tartalma? Várjál, melyek voltak azok a dolgok, amik fontosak voltak ebben a beszélgetésben, és ne felejtsd el. Érted? Tehát érted, hogy miről beszélgetünk?
0: Persze.
1: Tehát ezt már ki tudja szűrni, hogy mit szerettél volna elvégezni, mit tudtál elvégezni, és a többi, és a többi. És kapsz egy írásos jelentést testére.
0: Igen, tehát igazából este még egyszer az orrod alá dörgöli az összes rosszul sikerült tervedet, a mindenféle frusztrációdat, és azt is, hogy milyen gyenge emberi kapcsolataid vannak. Tehát úgy motivációs szinten, úgy este még beolt egyet rendesen neked.
1: Pontosan. Mikor lefekülnél és jönnének a nyugodt, kellemes álmok, akkor rájössz, hogy hát ez ma nem az a nap volt.
0: Akkor szembesít önmagaddal, és utána lejátszik valami meditációs trekket azért, hogy rendben legyen a dolog, és reggel még fel tudják kelni az ágyból valahogy. Mi megyünk tovább, még foglalkozunk ezzel a témával, mert nagyon sokan írtok, közben pedig nyereményjáték érkezik, az igaz vagy hamis, újabb fejezetéhez érkezünk hamarosan.
2: Mindenről dumál.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyviha Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: Kész a 10 órai!
5: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhák, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
10: Pársak utca 14.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
13: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk.
14: Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben.
13: A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
6: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
15: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
16: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
17: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény.
18: Vár. Társadalmi célú hirdetés.
19: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
20: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
21: A reklám után
22: ismét lágerek és új zenék.
21: Rádió.

0: Folytatódik a játékunk, az igaz, hogy hamis játékunk, és keresünk egy újabb játékost egy nyereményhez.
1: Így van, Kata lehet velünk a vonalban, és ha tudja, hogy igaz vagy hamis az állítás, amit majd neki szegezünk, már is övé lehet az órai nyeremény.
2: Halló!
1: Jó reggelt, Katához van szerencsénk?
2: Igen.
1: Szia, Kata, Rádió Gaga a vonalban, Berecki Szilis Nagy Endre személyében.
0: Hello. Sziasztok.
1: Ez már jó, már megörventél nekünk, eddig már siker övezi ezt a mai telefonhívásunkat. Kata, hol talál a mai reggel, hogy zajlik a csütörtök?
2: Egész jó.
1: Ez ilyen nyújtózkodós volt, úgy hallom.
2: Igen.
0: Most még ébredezel? Felköltöttünk?
2: Nem, már ébren vagyok, már megcsináltam a lányomnak a reggelit is az iskolában.
1: Jaj,
2: ébren
1: vagyok. Igen.
0: Jaj, de jó. Hát akkor még egy kicsit ilyen visszapihenős, egy picit még ébredezős. Ez jó, én szeretem az ilyen reggeleket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy te is. Igen, szeretnék egyet veled játszani. Mit szólsz? Játszhatunk egy igaz vagy hamist?
2: Persze, igen.
0: Jó, azért, mert lenne egy jó kis feladványunk, és hogyha sikerül, akkor a nyeremény már is a tiéd. Én inkább azt mondom, hogy egy ilyen formalitás, hogy ezt most játszódjuk le, de annyira egyszerű a feladvány, hogy szerintem ezzel probléma nem lesz. Úgyhogy, ha készen állsz, akkor mondanám is.
2: Nem készen állok.
0: Na figyelj, igaz vagy hamis az az állítás, hogy egy lakóautóval szállodai foglalás nélkül is lehet utazni és aludni benne.
2: Igaz.
1: Abszolút persze igaz. Azért nem foglalunk szobát a luxus Hiltonban, hogy a parkolóban aludjunk utána a lakókocsiban. Igaz. Teljesen logikus. Ilyen lakókocsis kalandod volt már, vagy gondolkoztál rajta, hogy esetleg izgalmas lenne?
2: Nem volt, viszont nagyon-nagyon szeretném, hogyha majd megöregszünk a férjemmel, akkor vegyünk egy lakóautót, és akkor azzal körbe járjuk a világot.
0: Ez jó hangzik. Ilyen kalandványok vagytok, hogy szerettek az ilyen kis kalandokat?
2: Igen, szeressük.
1: Na hát most már csak mindenki. El kell kezdeni gyűjteni erre a dologra, egy keveset. Egyébként most már vannak ilyen bérlési lehetőségek, mindenféle, akár rövidebb időszakra ki lehet próbálni, úgyhogy nem fektetsz bele rakáspénzt, csak kicsi rakáspénzt.
0: Kicsi rakás nagyot kíván. Igen, szerintem is egy jó ötlet, amúgy is nagyon menő lett ez a lakóautózás mostanság. Nem tudom, hogy voltam már ilyen hasonló élményben részletek, de most képzeld el, hogy a Gold Rush Resort felajánlott nektek egy ilyen kis kincskereső élmény túrát, vagy egy élmény jegyet, úgyhogy ez majd egy vagány kis családi program lesz. Jó szórakozást kívánunk hozzá, ez most már a tiéd.
2: Köszönjük, nagyon szépen.
1: Várnak majd Tusnádfürdőn. Szerintem a kicsi is élvezni fogja, a családosról érdemes oda menni. Köszi, hogy itt voltál, gratulálunk.
2: Hát a kicsi már nagy, de amúgy köszönjük szépen.
1: Akkor lehet, hogy a szülők jobban fogják élvezni, mint a nagy kicsi, de valaki biztos jól érzi magát. Köszi, Kata, hogy itt voltál, szép napod legyen.
2: Én is nagyon szépen köszönöm nektek is, egy szép napot. Sziasztok!
0: Szia!
3: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
4: Székelyföld velünk ébred.
5: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Kata, Kata, ügyes voltál, gratulálunk neked, és nagyon jó szórakozást kívánunk ebben a Vagány kis élményparkban, reméljük, hogy összejön ez minél hamarabb. Lesz még játékunk, 2 darab a mai műsorban, úgyhogy megéri regisztrálni, ha most regisztráltok, még bekerülhetek, úgyhogy hajrá, hajrá, 0-7-30-54-88-88.
1: Így van, játszunk még egyet 9 után, majd 10 után is, úgyhogy érdemes még mindig regisztrálni, mindjárt mondjuk, mi lesz a nyeremény, csak egy picikét most másokat is kell engedjünk dolgozni, például a hírszerkesztőket, mert hogy jönnek a hírek most 9-kor, mindjárt utána folytatjuk a mai kiadást, ti sem menjetek sehová.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a fenyér.
4: Kedves ötödikesek! Ti kértétek, mi megvalósítjuk! Közkívánatra elindul a szuperjátékos román tanfolyamunk. Könnyebb lesz az iskolában, anyukának, apukának és neked. Gyere és hívd a barátaidat is!
5: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
10: Most először Csíkszeredában.
11: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
12: Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény.
13: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
14: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz, sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában a Nesztáruház -1 szintjén.
15: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
16: A jó munkához jó alapanyag kell. A Budolemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budolem a választás. Budolem. Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138.
17: Lambéria.ro. Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszervizt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
18: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
19: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
18: 0786 498 098.
19: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
20: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
21: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
20: Megoldjuk a problémát. Hagyd az autódat az Optim Parkingban.
21: Közel a város szívéhez.
20: Egy óra csupán 4 lej.
21: Bérletek már havi 100 lejtő.
20: Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött. Optim Parking. Itt mindig lesz helyen. Időkorlát nélkül.
22: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
23: Ma ismét működésbe léphetnek a jelzőlámpák Székely udvarhelyen. Adja vissza kormány alakítási megbízását szólította fel ismételten a PESZADE elnöke Siegfried Muresánt. Napos és felhős időszakok változása jellemzi ma a térségünk időjárását. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Ma reggel egy drón hatolt be Románia légterébe Botosány megye északi részén, ami miatt Roalert lakossági riasztást adtak ki Botosány és Szucsiáva megyékre, közölte a Védelmi Minisztérium. Ezzel párhuzamosan a hatóságok további drónokat észleltek az ukrán oldalon, Kilijev-Velke térségétől északra a román határ közvetlen közelében. Ez utóbbi incidens miatt Tulcsia megye északi részén lépett életbe légiriasztás. A helyzet nyomon követésére és az ország határvédelmére a román légierő 2F-16-os vadászgépe is felszállt. 6 óra 26 perckor küldtek ki Roalert üzenetet Botosány és Szucsiáva megye lakosainak még 4 óra 41 perckor Tulcsia megye északi részére, ahol a légi riasztást végül 5 óra 44 perckor oldották fel. A Védelmi Minisztérium hangsúlyozta, hogy a helyzet folyamatosan változik, és a fejleményekről azonnal tájékoztatják a közvéleményt, amint újabb részletek állnak a rendelkezésükre. Az utóbbi időben több Székely udvarhelyi kereszteződésben is csak sárgán villogó jelzőlámpákkal találkozhattak a közlekedők. A problémát a Városháza szerint jelenleg is a szakember javítja, és a tervek szerint ma teljesen helyreáll a rendszer. Érintett volt az Orbán Balázs, a Nikolai Balcseszkó és Veselényi Miklós utcák kereszteződése, valamint a Vásártér és a Betlen utca találkozása is. A jelzőlámpák nem megfelelő működése fokozott figyelmet igényelt az autósoktól. Ma azonban helyreállhat a rendszer. A nap folyamán még előfordulhat, hogy valamelyik kereszteződésben sárgán villogó fény fogadja az autósokat. A rendszeren karbantartási munkálatokat is végeztek, aminek során arra is törekedtek, hogy a három érintett kereszteződésben minél jobban összehangolják a lámpák működését és kialakítsák az úgynevezett zöld hullámot. Olvasható a Székely Honon. Szorin Grindianu tegnap 17 óráig várta Siegfried Muresánt a Szociáldemokrata Párt székházában. Miután a kijelölt miniszterelnök nem jelent meg, a PESZADE elnöke ismét felszólította, hogy adja vissza a kormányalakítási megbízását. Grindianu a parlamentben elmondta, hogy a nap első felében a képviselőházi irodájában, később a párt székházában várta Muresánt, és arra is számított, hogy legalább elektronikus úton megkapja tőle a készülő kormányprogram vázlatát. Ez azonban szerinte nem történt meg. Grindianu elmondta, hogy kész lett volna érdemben tárgyalni a kormányprogramról és megoldásokat keresni. Muresán részéről azonban eddig nem látott más politikai programot, mint a PESZADE bírálatát. A Vulcea megyei törvényszék tegnap este távollétében elrendelte annak a 30 éves férfinek az előzetes letartóztatását, aki a hatóságok szerint a bőröndös gyilkosság főgyanúsítottja. Az áldozat egy 28 éves eredetileg Dorzs megyei származású nő volt, akinek a meztelen holttestét kedden találták meg egy műanyag bőröndbe rejtve a Jonesti gát közelében. A feltételezések szerint a férfi már elhagyta az országot, a hatóságok emberülés miatt emeltek vádat ellene. A boncolási jegyzőkönyv megállapította, hogy a fiatal nő erőszakos halált halt. A szakemberek szerint napos és felhős időszakok változása jellemzi ma térségünk időjárását. Csapadék nem várható, továbbra is hűvös marad, legtöbb 13-15 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Jó reggelt, szép délelőtt, folytatjuk a mai hármas szabályt. Csitertek van, és a délelőtt 9 is elmúlt. Nyeremény is van erre az órára, méghozzá a Dósa húsüzem nagyon finom termékcsomagja keresi a gazdáját az igaz vagy hamis játékban. Továbbra is ketten a mikrofonoknál azért, hogy kihozzuk a sztereót, mert ez egy FM rádió, Berecki Szili és Nagy Endre lennénk.
1: Tökéletes fizika órát megtartva, Nagy Endre itt van velünk, igen, és folytatjuk a jó zenével is, mert hogyha már fizika, akkor a hanghullámok járják át az egész testünket például. A következő néhány percben American Authors következik, és a Best Day of My Life itt a Gagán.
2: Ez a hármas szabály. A maga nemi.

0: Ó, ez a kettszáj.
1: Hát várjál, mennyire más egy bók angolul, mint magyarul. Úgy mozogsz, mint egy állat te a diszkóba. De ha azt mondja egy csaj, hogy magyarul is like van.
0: Nem, magyarul is így van. Te egy állat vagy. Mm. Egy állat vagy. Akkor szerintem ez így magyarban is működik. Én ezt ugye tudom fogadni. Ki tudok ezzel egyezni. Így van, így van, így van. Na hát itt mindenféle AI funkciókról beszélgettünk az almás óra új frissítése kapcsán. Ugye, ami hát eléggé komolyan lehallgatja a fogyasztóit, hogy miért ezeknek
1: te felhasználóját, tulajdonosát, felhasználóit, gazdáját. Igen,
0: pontosan. Úgyhogy elég komolyan lehallgatja őket, és éppen ezért itt azért felmerülnek különböző személyi jogi kérdések, meg mindenféle. Európában egyelőre nincs ilyen, és nagy valószínűséggel megvárom ezt kockáztatni, hogy nem is lesz. Pontosan azért, mert rengeteg ilyen szabályozás van. Erre például ugye csak írja Németországban, jó reggel, kedves Gagastáb, kedves Endre és Szili, lehetséges, hogy lehallgat, de az EU adatvédelem nagyon szigorú. Egy kis tipp, amikor friss a telefonod, akkor ki kell kapcsolni a beállításokban, hogy csak a frissítéssel értesz egyet, így minden fotó, videó, hang biztonságban marad, idézőjelben. Németországban, valaki hangfelvételt készíti titkosan, azért börtön jár, legyen szép napotok, baráti üdvözlettel csak Németországból. Igen, ez az Unióban eléggé szigorú, és ezzel nincs is semmi baj szerintem, sőt. Talán már egy-egy helyen túl szigorúnak is tűnhet, de én azt gondolom, hogy inkább legyünk óvatosak, mint megijedjünk.
1: Igen, itt közben még az előző óra tartalmára Krisztián reagált Facebookon, ezt előre veszem, hogy kötődjön hozzáírja. Sziasztok, a részletekre figyeljetek, az utolsó 15-20 másodpercet rögzíti az okosóra. Az mire elég? A feleségek, mikor elmondják a bevásárolistát, azt már te a boltban nem hallgatod vissza. Várj, zárja el részemre, hogy kilépek az ajtón, már nem tudom, mit mondott, úgyhogy nekem még hasznos lehet. Folytatja, hogy a rendőr bemutatkozására sem elég ennyi idő. A plébános órája max a penitencia végét rögzíteni. Ez egy nagy nesze semmi fog meg jól, csak a reklám kedvéért van, hogy legyen, azt csináltak egy nagy újítást, akinek rövid távú memóriája ennyire rossz, hogy 15-20 másodpercre nem tud visszaemlékezni, akkor már azt sem tudja, hogy az órán mit kell megnyomni. Tehát amikor visszakerestem az órán, de hogy is kell visszakeresni, mert nem emlékszem.
0: Pontosan, és eltelik a 15-20 másodperc. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy pontosan nincs letisztázva, sehol nem találtam arra letisztázva, hogy ez hogy működik. Tehát az én logikus elveim alapján, vagy gondolkodásom alapján ez úgy működhetne, hogy mikor tudod, hogy elhangzott egy fontos információ, akkor nyomsz meg valami gombot, és azt a 15-20 másodpercet neked aztán kimenti, rögzíti, stb. Nem arra gondolok, hogy mindig az utolsó 15, hát a semmire nem elég. Hát elbúcsúzunk, azt mondjuk neked, hogy szia Endre, akkor további jó szórakozást, alig várom, hogy visszahallgassam, amit utolsó mondatodban mondtál. Ez már 15 másodperc, ez semmire nem elég.
1: Igen, jó kérdés, hogy tényleg mennyi ideig tartja meg, mert ha mindig az van, hogy van egy időkorlát, ameddig visszamehetsz a múltban, akkor nem sok minden elegendő, de tényleg ez a 15-20 másodperc, ez nem jó, mert mi van, hogyha csak azt tudod visszahallgatni, amit akkor mondtál a másikról, amikor éppen kilépett már a szobából. Tehát, hogy valamit megbeszélsz például otthon, és akkor hallgatnád vissza, hogy mi volt az utolsó szó, és akkor az ilyen tipikus bajsz alatt morog a székkel idézett volna, hogy azt a mindenit a hazsánatos asszonyának, hogy nincs türelme semmihez, ez nem nagy segítség.
0: Ez egy nagyon szép szofisztikált mondat, mert rádióban dolgozol. Valószínűleg a felvételek 95%-a nem pont ilyen lenne. De nincs ezzel semmi baj. Kérdésem az, hogy például működne ugyanúgy, mint a hely meghatározásnál, vagy a hely megosztásnál a hangmegosztás is.
1: Ja, hogy...
0: Családon belül. Drágám, van egy ilyen funkció az új óránkban. Hallottad, hogy meg tudjuk osztani egymással a hangot? Milyen szép, hogy ott vagyunk egymás beszélgetéseiben ezután.
1: Ne, ez se. Szerintem nem lesz ennek így jó vége. Bár elképzelhető, hogy ha már rögzítve van, akkor ki lehet menteni valamilyenféle formában, és hogyha valamit kitaláltak, azt meg is lehet hackkelni jó eséllyel, ha nem is volt gyárilag úgy kitalálva. Szóval vannak itt még gondok, kérdések, 0730548888. Inkább írjátok meg nekünk, ne az órátokba mentsétek el.
2: Székelyföld velünk ébredt.
3: 3. szabály. 7-től 11-ig.

0: otthon,
1: a fürdőszobában,
0: a kocsiban,
1: a munkahelyen,
0: vagy bárhol. Ébredj minden reggel
1: a Rádió Gagával.
0: Ez a Hármas Szabály.
2: I'm a lover, yeah, yeah. I'm a lover.

0: Ó, oh, Camila Cabello.
1: Don't go yet.
2: Mehetsz back vokálusnak. A nyögicsélés már menjen.
0: Kösz szépen, nagy világ turné lenne ebből. Azt írja nekünk Rokon a témához. Jó reggelt. Most, hogy kezdjük kipihenni a tegnapi munkan a fáradalmait, kávé is van, nyugi van. Micsoda? Hallgatózik az óra. Eddig csak a szomszéd hallgatózott pohárral a falon. Utána a telefon hallgatózott, és kezdte a reklámokat küldeni. Aztán az állami szervek is bekapcsolódtak a hallgatózásba. Habár nem tudom, mennyire releváns a nemzetbiztonság szempontjából, hogy mennyi az uborka a piacon. Aztán most jött az óra is. Szép lassan az autó is beleszól majd az életünkbe, hogy mikor beírod a GPS-be, hogy tusványos, és az autó meg azt mondja, hogy a francokat anyát hívott hozzám is most.
2: Várjál az autóval, kedves hallgató, mert már rég botrány van. A svédeknél, hollandoknál kitiltották a technikát a kínai autókból, mert mint kiderült, ezek a jó kis kínai okos villanyautó egy része bizony közvetlen szatellit kapcsolatban van, mert ugye hely meghatározása, többi minden, na milyen műholdakkal van ez kapcsolatban főleg, és vajon azok a műholdak tudnak-e adatátvitelt is, és mindenféle információkat, mert tele van pakolva kamerával, mikrofonnal minden. Minden autó egy okos eszköz most már, és jóformán majdnem diplomáciai botrány lett ebből a dologból, úgyhogy nem kell messzire menni a fantáziával, mert amitől félünk, már igaz.
0: Most ez most komoly kérdés következik tényleg. Mikor fogjuk ezt elengedni? Előbb-utóbb, mert hogy ennek szerintem más opciója nem lesz. Tehát mikor fogjuk ezt tudni elengedni úgy társadalmilag, hogy ez van, hogy ez a jelenség ott van, ez a jelenség megtalálható most már lassan mindenben, és mikor lesz az a pont, amikor azt mondjuk, hogy oké, le az egészet. És akkor úgy élek, ahogy kell éljek, és végzem a dolgomat, és amúgy is, hogyha becsületes vagyok, meg fehéren keresem a pénzemet, akkor milyen bajom lehetne, és a többi, és a többi. Nem, tehát hogy mikor lesz ez, mert előbb-utóbb el fog kell, én azt gondolom, hogy ez a pont előbb-utóbb el fog kelleni jöjjön. Nem lehet ezt már visszafordítani. Itt nem lesz ilyen, hogy jaj, köszönjük szépen, hogy az Unió megvédett minket ezekkel a csodálatos szabályokkal, a 201-es paragrafus alapján ez most már nekünk teljesen biztonságos, minden a privát szféra. A nagy csúcsomat, mert aki kitalálta a 201-es paragrafus, az is kíváncsi arra, hogy hogyan tud ez az egész működni, érted? De az, hogy szerintem ezt előbb-utább csak le kell toljuk, vagy valamit muszáj csinálni vele.
2: Igen, és érdekes, mert maga a törvénykezés most már nem azzal hadakozik, hogy készül-e felvétel, mert jóformán azt a szélmalomharcot feladtuk. Most már azon hadakozunk törvényileg és szabályozás is EU-s GDPR, hogy ki és miként férhet hozzá a rögzítésekhez. Tehát már a védelem második vonalánál tartunk igazából. Uh-huh. A középpályát elvesztettük, a 16-osnál védekezünk lassan ezzel az egésszel szemben. Úgy ráadásul, hogy azért itt igaz maradhat a székely bölcsesség, hogy aki a gyeplőt elengedi, annak azért jó, mert marad két szabad keze, hogy kapaszkodjon a szekérbe. Hát kapaszkodjatok, mert ez rázós lesz.
0: Erről beszélek, hogy ezt nem fogjuk tudni ezt megúszni. Jó, oké, még meg tudod csinálni. Megveszed a készülékedet, az okos telefonodat, mert most már anélkül nagyon nem tud működni az ember úgy, hogy tényleg tudjon kényelmesen élni a hétköznapokban, és ez szerintem te full reális, tehát ez most nem kell feltétlenül vitatkozni, vagy ha lehet, akkor nyugodtan. De hogy ez szerintem nagyon reális dolog, ki tud kapcsolni az összes engedélyt. Persze, ne engedi ez a mikrofont semminek, csak és kizárólag a telefon használatra. Ne engedi ez a fotókészítést, vagy a képkészítést, csak és kizárólag a saját fényképezőgép applikációra. Mindent meg tudsz csinálni még egyelőre, de lassan olyan szintű felhasználó barát idézőjelben minden applikáció, hogy ezek az engedélyek nélkül nem fognak tudni működni. Aztán, hogy ez kinek, mi, hova kerül, szinte követhetetlen. Sőt, igen, biztos az.
2: Ha csak nem megyünk vissza tényleg a kőkorszakba, és nem kezdünk el füstjelekkel kommunikálni a hegytetőről, mint annak idején az indiánusok, bár hogyha a telefonbeszélgetést lehallgatják, a füstjeleket leszagolják. Felmerült ez a dilemma hirtelen így bennem. Elképzelhet, hogy van az a kínai szatellit, amelyik néhány füstjelből, a gyimesekből megmondja, hogy mégis mit tervezünk mi itt erre felé. 0730548888, jöhetnek még vélemények.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Gym Class Heroes együtt a Maroon 5 énekesével, Levin Ádámka is itt volt, ez volt a Stereo Hearts, másodpercek múlva 9:30, és mindig arról beszélünk, hogy mit tud rólunk az okos óránk, illetve hogy mennyit jegyez meg belőle. Azt írja Robertünk, elég unalmas lehet annak a munkája, aki a túloldalon engem hallgat. Maximum a tegnap délután az akuszka készíté... Robert...
1: Kezdődik.
0: Igen, apa, kezdődik. Szóval megpróbálok még egyszer neki futni, csak így összefutott a nyála számban. Szóval tegnap délután az akuszka készítésnél csak a kápia őrlésig jutott, mert szerintem már zavarta az elektromos daráló hangja, vagy pedig a nyála csorgott, írja még a hallgató. Hát igen, kell azért szakmai alázat és kitartás a hallgatózóknak a túloldalon.
1: Így van, nem tudom, hogy ugyanez a Robert írta, de egy Robert írta, azt írja nekünk, ez inkább a plegykálkodósoknak van fejlesztve. Képzeld, Marika, mit mondott Margita tegnap? Nem hiszed el, ha itt van, felvette az órám. Milyen jó funkció, ja. Hát igen.
0: Igen, de elveszik így, ilyen szinten már, ha tényleg minden rögzítve van, elveszik a plegykának az a fajta karaktere, a lényege, hogy nem tudod, hogy igaz-e, nem-e, hány százalékig igaz, mennyit toltak hozzá, míg alszegből felszegig eljutott a plegyka. Így már nem lesz, nem semmi értem. Nem lesz a pletykálkodásnak.
1: Elveszik az a lényeg a pletykálkodásnak, hogy tudod, hogy nem igaz. Tehát, hogy egy pletyka, az sosem igaz. De mindenki elhiszi, de soha nem igaz.
0: Tudom, hogy igaz lehet.
1: De nem lehet igaz. Tehát, ha törvényszerűséget veszed, akkor nincs ilyen, hogy igaz pletyka. Tehát nincs az a pletykás valaki, aki, hogyha hall egy információt, egy az egybe adja tovább.
0: De egy jó pletykás.
1: Az nem pletyka, az információ megosztás.
0: Műsor telefonon pletykáról készítsünk, de majd egyszer ennek is neki futunk. Még van idő. De ott van az igazi pletykás, ki tudja hámozni a nagyon pletykás zakuszka pletykából is azt a néhány infót, amit gyanít, hogy igaz. Mert a pletykának az a lényege, hogy egy nagy hazugság halmazba burkoltam, benne van valahol az igazság maga, csak ki kell hámozni.
1: Igen, én értelek, benne van valahol, de a körítés, te, ahogy te mondtad, a következő pletykás már leszűri, hogy nagyjából melyik lehet az igaz. Tehát, hogyha ő 70%-os pontossággal, ami egész nagynak mondható, 70%-os pontossággal megmondja, hogy melyik volt az igaz, és hozzáteszi a maradék sztorit, hogy kiegészítse, azt képzeld el, a következő özelér az már hány százalék?
0: Szerintem pletyka-szenzor kell hantafilterrel.
1: Hantafilter.
0: És akkor az órát más tartból úgy, ahogy mondtad, hogy összegzi a napodat a nap végére, hogy igen, például kiülsz a kispadra, bekapcsolod az okosórát, és estére csak a hantafilteren, ami átment, azt fogja neked összegezni, hogy akkor te más tartból tudod, hogy a pletykából mi volt igaz.
1: Na jó, azt jelenti, hogy az órád az kell tudja, hogy mi az igaz? Magyarul az órák kell kommunikáljanak egymás között, mert hogyha én beszélek mondjuk rólad a hátad mögött délután, akkor azt jelenti, hogy az én órám rögtön kapcsolódik a te órádra, és a te órád azt mondja, hogy ő Endre ilyen nem is mondott. Pedig itt van a bizonyíték, de hogy ő nem mondott ilyen. És akkor szól az én órám, hogy hülye vagy.
0: Te már gondolkoztál el azon? És most ijedtem meg, hogy ezt elkezdtük beszélgetni, ha óra órával kommunikál, akkor a másiknak az órája, amennyi mindent mér, véroxigén szintet, pulzusszámot, hőmérsékletet, bőrhőmérsékletet, egy-egy hazugságszenzor van a csuklónkon. És ha én valakivel beszélgetek, úgyhogy az én órám rákapcsolódik az övére, miközben a kezemen egy hazugságszenzor, akkor nagyon hoppácska van.
1: Ez megérkeztünk a jövőbe. Barátom, innen más kell lépni. Ezt ezelőtt 5 évvel elképzelni nem tudtad. Azt mondtad volna, hogy hó, ez Black Mirror rész, hát ez ilyen nincs. Innen csak egy lépés. Hát miért ne lenne? Már. Hát nehogy már.
0: Megkérdi a plébános az oltár előtt, hogy ha valaki tud valamit, akkor most szóljon se erre az okosóra.
1: De az egész templó. Aztán ezek lesznek az esküvők. Alig várom a következő szezon. 0-30-54-88 mondja csak.
0: Azt akartam mondani, hogy megkérdi valaki, hogy miért váltok? Hát azért, mert Bluetooth. Nem sokára játszunk, igaz vagy hamis, és szenzor nélkül várjuk a játékosokat.
2: Mindenről dumál.

0: Jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
6: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
7: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
8: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
9: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
10: Profiter, 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
11: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
12: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
13: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
14: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
16: Most először Csíkszeredában.
17: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
18: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
17: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élmény. ennyit.
19: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
20: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: A reklám után
20: ismét lágerek,

0: serceg a bak elé.
1: Újabb játék, újabb feladvány és újabb nyertes, ha minden igaz. Na lássuk, hogy ki lesz ő.
2: Így van, egy állításra igaz vagy hamist kell választani, és akkor már is övé lehet a nyeremény. Madocsa nevű hallgatónk a vonalban lehet, és ha telefonját felveszi, akkor a Dósa húsüzem finom csomagját nyerheti meg.
3: Haló.
2: Haló, jó reggelt, Madocsához van szerencsénk?
3: Jó reggelt, igen.
2: Szia, Rádió Gagától zavarnánk, Berecki Szili Nagy Endre a vonalban. Ki van hangosítva a telefon, úgy hallom egy kicsikét, mintha visszajönne az, amit mondunk.
3: Lehetséges, csak egy pillanatos orvoslónak.
2: Szuper, köszi.
1: Köszönjük szépen, jó reggelt kívánok. Én is neked, drága. Madocsám,
3: nem tudom, remélem jobb lesz.
1: Sokkal jobb. Szeretnénk veled egyet játszani, mit szól, zavarunk-e nagyon?
3: Dehogy is.
1: Mit csinálsz? Dolgozol-e már? Vagy mivel telik a délelőttöd?
3: Nem, nemrég reggeliztem, várom, hogy szépen lassan elkezdődjön az egyetem.
2: Egyetemista élettempó. Az egyetemista rohanásnak lehetünk a tanúi, meg a kapkodásnak, meg a nagyon sok tenni van. És a viccet, jól. Nagyon egyszerű a feladat, nem tudom mennyire követted, az igaz vagy hamis játékunk zajlik. Ez azt jelenti, hogy állítunk valamit, és el kell döntened, hogy az igaz vagy hamis.
3: Oké.
1: Na figyelj egy kicsit, hát ilyen idegenbe utazunk egészen Angliáig, pontosabban így szól az állítás, Angliában a körforgalomban óramutató járásával megegyező irányban haladnak a járművek.
2: Na várj, ez logikai feladvány. Egyszer nézzük meg, hogy nálunk milyen irányba haladnak a járművek.
3: Hát nekünk pont ellenkezőleg, úgyhogy szerintem igaz.
1: Szerintünk is igaz, persze, hogy igaz, így van. Felülről nézzük, akkor elég fura ez az egész dolog, de legalább az óra irányával azonos irányba haladnak. Az autók milyen szakon jársz, vagy milyen egyetemre jársz amúgy?
3: Én a művészetire járok, médiaszakra.
1: Művészeti.
2: Hányad év, ha megkérdezhetjük?
3: Első
1: év, tehát vásárhelyen?
3: Igen.
1: Vásárhelyen, médiaszak, hát akkor várunk a szakmába, drága Madocsa, várunk a szakmába, mi vagy szeretettel itt a médiában, azért is, mert nagyon ügyesen rávágtad a választ, érzéked van ehhez az egész dologhoz, úgyhogy képzeld el, hogy nyereményed is van, mondd, hogy nem vagy vegetáriánus.
3: Nem,
1: szerencsétlen. Ne szeretjük azokat, akik vegetáriánusok.
2: Meg senkit, de neked ez így jó, maradjunk együtt.
1: Neked ez azért is jó, mert hogy a Dósa húsüzem felajánlásával nyertél egy termékcsomagot tele finomsággal, meg mindenféle földi jóval, úgyhogy jó húsi fogyasztást kívánunk neked.
3: Köszönöm szépen.
2: Elmehet a hír a Köteles Sámuel utcában, hogy ingyen húsparti van nálad, mert nyertél a Gagán, úgyhogy köszi, hogy itt voltál, és hát jó házi bulit majd a finom falatokhoz.
3: Kellemes napot
2: nektek. Köszi, szia.
1: Neked is. Szevasz.
3: Sziasztok.
4: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
5: Ébredj minden hétköznap reggel
6: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
6: Ez a hármas szabály.

0: Nekem úgy kedvem lett az egyetemista élethez. Ezután a beszélgetés után, mert hogy lassan-lassan aztán valamikor elkezdődik az egyetem, de már most rá kell készülni. Például Gagás nyereménnyel Madocsának gratulálom, köszi, hogy itt volt velünk. Lesz még nyeremény a továbbiakban is.
1: Így van, lehet regisztrálni 0130 54 88 88. Még van egy nyereményünk még nekünk is a mai műsorban. Hát akkor képzeld el, mennyi lesz, hogy egész áldott nap, meg holnap után. Úgyhogy hajrá, játszatok velünk. Jönnek a 10 órás hírek, aztán pedig folytatjuk mindjárt a műsorunkat, még maradt egy óránk.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A hadnagy gumi, ha gumi, akkor hadnagy gumi. És a Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám.
5: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
4: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
5: Megoldjuk a problémát.
4: Hagyd az autódat az Optim Parkingban.
5: Közel a város szívéhez.
4: Egy óra csupán négy lej.
5: Bérletek már havi 100 lejtő.
4: Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött.
5: Optim Parking. Itt mindig lesz helye.
4: Időkorlát nélkül.
6: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
7: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
8: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
9: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
8: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
10: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform Egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform Egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
14: Pársak utca 14.
15: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
16: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Vízszünetre és útlezárásra kell számítani a Kút utcában. 14 személy előzetes letartóztatását indítványozták tegnap a gazdatüntetésen történt rendbontások miatt. Változékony időnk lesz ma. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Heves vita alakult ki tegnap a bukaresti képviselőházban az RMDSZ és a Románok Egyesüléséért Szövetség képviselői között arról a törvénytervezetről, amely szerint a kisebbségeknek joguk lenne használni a közigazgatásban az anyanyelvüket, azokon a településeken is, ahol az arányuk 20% alá csökken. Dán Tanász magyarul is kirohant az anyanyelv használat bővítés ellen. A kétkamarás román törvényhozás alsóháza végül elvetette az RMDSZ jogszabályjavaslatát. A tervezet a közigazgatási törvénykönyvet módosítaná úgy, hogy a nemzeti kisebbségek már megszerzett anyanyelv használati jogai akkor is fennmaradhatnak, ha arányuk egy későbbi népszámlálás adatai szerint 20% alá csökken. A Harviz RT értesítése szerint ma a reggeli csúcsforgalmat követően 15 óráig lezárják a Kút utcát csőtörés javítása miatt. A munkálat ideje alatt az említett utcában szünetelni fog a vízszolgáltatás, amelynek újraindításakor a víz átmenetileg zavaros lehet, amiért a lakosok megértését és türelmét kéri, tájékoztat közösségi oldalán a polgármesteri hivatal. 14 személy előzetes letartóztatását indítványozták tegnap az ügyészek abból a 27 gyanúsítottból, akiket a fővárosban és 15 megyében végrehajtott házkutatások során állítottak elő. A hivatalos személy elleni erőszakkal, testi sértéssel, rongálással és a közrend megzavarásával gyanúsított elkövetők közül 10-et már korábban 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek. A fennmaradó 3 személyt őrizetbe vették, 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték. Konkrét kötelezettségek megszabásával, köztük a nyilvános rendezvényeken és gyűléseken való részvétel tilalmával. Az ügyészség tájékoztatása szerint a Bukarestben és 15 megyében lefolytatott házkutatások során 30 személy volt a célkeresztben, ám közülük csak 27-et találtak meg. A nyomozás folytatódik. Vladimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a decemberben rendezendő G20 csúcs találkozóra Miami-ban, jelezte tudósítói kérdésekre válaszolva Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy tegnapi sajtótájékoztatón. A Medusa szerint Rubio azt mondta, a Trump kormány reméli, hogy Putyin elfogadja a meghívást, ami a külügyminiszter szerint akár az alapját is képezheti egy szélesebb körű megállapodásnak.
14: Sebastian Colțescu lemondott a Román Játékvezetői Bizottságban betöltött harmadosztályért felelős szerepköréről, további 4 tag pedig szintén távozással fenyeget. Az elégedetlenség oka a fizetési rendszer, több bizottsági tag nem kap rendszeres havi javadalmazást, csak a mérkőzésekre szóló delegálások után járó térítést. Colțescu a pénzügyi helyzet rendezéséig nem folytatja a munkáját és együttműködési problémákra is utalt. A hírek szerint a további lemondások elkerüléséhez a szövetségtől rendszeres havi fizetés bevezetését várják. Jürgen Klopp a Hollandia-Németország Nemzetek Ligája mérkőzés előtt azzal viccelődött, hogy több holland játékost ismer személyesen, mint az ellenfelet irányító Xavi Hernández. A két neves szakember egyaránt ezen a találkozón debütál szövetségi kapitányként. Klopp szerint a német keret sikerre éhes, kiváló játékosok alkotják, és úgy fogalmazott, ha mindent beleadnak egy esetleges vereségért, ő vállalja a felelősséget. A holland-német rangadót ma este Amsterdamban rendezik.
17: A szakemberek előrejelzése szerint ma túlnyomó rész borús időnk lesz, időnként azonban a nap is kisüthet hosszabb, rövidebb időre. 13-15 fokos nappali maximumok várhatók.
18: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Jó napot mindenkinek! Itt vagyunk a műsor utolsó órájával. Elő a pici pocit, mert hogy érkezik egy jó nyeremény, és a Pizza Joe felajánlott egy jó kis nyeremény. 100 leértékben lehet pizzát enni majd, úgyhogy reméljük, hogy majd olyan nyeri, aki szereti is. Nagy Endre és Berecki Szilvi a mikrofon mögött.
1: Milyen jó, hogy a pici poci egyben pizza poci is itt mi nálunk. Többet nem óvodáskodunk, Nico Santost hallgatunk, így utolsó óránk elejére már jön az all time high. Magasra pörgetjük a jó kedvet, tartsatok velünk.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nem

0: Prosper és Clooney, ez a Prosper, ez olyan, mint egy jó kis vitamin csomag, vagy valamilyen görcs elleni gyógyszer. Ez volt a Free Your Mind, 10 óra 11 perc, és folytatjuk a mai kiadást a hármas szabályból. Még egy órácska maradt, és hát arról beszélünk, hogy a legújabb okosóra frissítés lehallgatja az egész napunkat, az utolsó 15-20 másodperces felvételt vissza is tudja játszani, emellett pedig nap végére egy ilyen jó kis best of today, a nap legjobb pillanatait összegzi nekünk, és jóformán naplót ír helyettünk. Minek görnyedjünk a Mécses mellett, mint Dosztojevszki annak idején minden este, hogy írta a naplóját, mikor van nekünk okos óránk. Laci azt írja, sziasztok, ha nálam is hallgatóznak telefonba, akkor élő egyenesbe hallgathatják, hogy kitárgyaljátok. És napi szinten gagát hallgatnak rajtam keresztül. Laci, köszönjük, úgy néz ki, hogy most már az is hallgat bennünket, aki nem akar.
1: Pontosan, nagyon helyes. Ezt is szeretjük, nekünk ez a célunk igazából. Margit írja, sziasztok fiúk, akkor az én órám is mindent felvesz, ez. És küldött egy fotót kacagó szmájlival, ez egy okos óra, hát mi van ezzel? Hát nincsen ezzel semmi baj. Ez még nem tartalmaz ezeket a funkciókat, valószínű nem is fogja, de igen, értjük, köszönjük szépen. Illetve azt írja nekünk Attila, hogy jó reggelt, mikor fogják nyilvánosságra hozni, hogy az idegenek köztünk járnak, csak úgy kérdem. Drága Attila, nem tudom, de ha van pontos információ, beszélni fogunk róla, jó? Uh-huh. Ennyit tudok ígérni.
0: Én lemegyek a pincébe, és a kicsiződ morslakot megkérdem, hogy szeretne nyilvánosság elé lépni valahára már végre, mert most már kezd sokba kerülni az eltartása. Vihar írja, okos óra, addig jó, míg csak te hallgatod, de mi van, amikor az asszonka megmondja, lám kicsi, beszéltest meg az órádat, lássam, mit beszélt és kivel? Vagy a főnököd megtudja, hogy van beszélő órád, és megkér, hogy beszéltest meg? Nem kellene ilyen óra, írja még a hallgató.
1: Na ez az, és itt jönnek be igazából a problémák. Én egy picit azért még beszélnék egy kört veled, meg a hallgatókkal is, meg mindenkivel erről az egész recap dologról, hogy mi a helyzet akkor, hogy tényleg összefoglalja a napi dolgokat. Ez nem tud akkor akár pozitív is lenni? Nem tud az lenni, hogy akkor nem felejtesz el bizonyos dolgokat, hanem egyszerűen megmarad így az emlékezetedben, nem az emlékezetedben, hanem leírva. Kapsz az telefonon egy értesítést, van egy applikációd, és ott vissza tudod nézni, hogy mit beszéltünk múlt héten, mit beszéltünk tegnap, a fontos részeket kiemeli, stb. Mert hogy most már vannak telefonokban, és ez viszont nem egy távoli jövő, ez nálunk is engedélyezett verzió, hogy telefonban az AI már képes arra, hogy telefonbeszélgetéseket összegezzen. Igen. És később kiírja neked, hogy miről volt szó pontosan vonalkákkal. Ezt se tartom egy hülyeségnek. De az, hogy az egész napodról készítsen egyet, ebbe lehet probléma?
0: Nem lehet probléma, illetve hogy alapszinten egy kicsi probléma lehet, mert ez például a párkapcsolatban csak azért, mert az órádon megvan a felvétel róla, hogy úgy van, ahogy te emlékszel, még nem biztos, hogy igazad van a beszélgetésben. Nehogy azt higgyétek. Tehát, hogy nem érdemes ezt így teljesen bizonyítékszerűen használni minden egyes áldott helyzetben, mert aztán visszahalljátok többször, mint az okos órából. Viszont ez, ha például valakinek van egy nagyon zsúfolt napja, most vegyük szakmai szempontból, van egy zsúfolt napja valakinek 6 millió találkozóval, 4 millió lejegyzeni valóval, és minden egyéb határidőkkel, és nincs mindenkinek személyes asszisztense, mint Elon Musknak 7, hogy ott jegyzeteljen, és akkor helyre tegye a dolgokat, úgy lehet, hogy tényleg van valamennyi értelme ennek a dolognak.
1: Én is azt gondolom, hogy este akkor össze van foglalva, hogy néz, ez el van végezve, ez nincs elvégezve, itt azért fontos lenne ott holnap egy meeting, minden, ami gondolkozol, amiről beszéltetek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezzel nem nyitunk egy olyan nagyon durva kaput, amiből problémánk tudna lenni. Hát ez most gondolom bekapcsolható, kikapcsolható funkció.
0: Elképzelhető, hogy ha tudod, hogy kikapcsoltad, akkor még egyszer nézd meg, hogy tényleg kikapcsoltad, mert az a kedvencem a rejtett funkcióknál, hogy a 7. albugyrába kell lemenni a 8. beállítás pakolnak ahhoz, hogy megtaláld azt, ahol nem biztos, hogy kikapcsoltad. Mert ez szándékosan valahogy így van összerakva a menüben, Zsolt írja. Még mindig jobb, hogy a telefon óra hallgat le, mint az anyósod. És ezt azt hiszem, hogy itt hagyhatjuk aranyszabálynak.
1: Hát ez jó, de jó. Mondjuk nem tudom, hogyha van olyan fejlesztő, aki ezt megmerni kockáztatni, hogy szerintem biztonságban vagyunk ilyen szempontból, mert így ígyétek el, aki fejleszti sem akarja, hogy ezek történjen. 0-30-54-88-88. Jöhetnek a további SMS-ek.
2: Székelyföld velünk ébredt.
3: Hármas szabály. 7-től 11-ig.

0: Emelem hát, ez volt Rúzsa Magdi és az Elmegyek című dalocska. Csaba azt írja témánkhoz, hogy képzeljétek el, amikor a napi összefoglaló után jön az üzenet, hogy voltál a nőknél. Mert mondjuk elég baj, hogy kell az összefoglaló ahhoz, hogy az ember tudja, hogy volt a nőknél, nem?
1: Igen, milyen érdekes, hogy az ilyen dolgoktól mégis inkább valamilyen szinten tartunk, vagy félünk tőle, még hogyha el is poénkodjuk félig meddig, de valahogy attól félünk, hogy a nem nyilvánosságra szánt dolgaink nyilvánosságra kerülnek, ahelyett, hogy a hasznosságára koncentráljunk, vagy a hasznosságára figyeljünk. Valamikor, most gondolj bele, ezelőtt egy olyan 30 évvel, ha azt mondták volna, lesz egy olyan eszköz a zsebedben, amiről bármikor, bármilyen hatósági rendelettel méterpontosára megmondják, hogy mikor hol vagy. Akkor mennyire bejöttünk volna, hogy hú, tényleg? Hogy be tudják háromszögölni a három mobil GSM toronyból, és azonnal megmondják, hogy pontosan melyik utca sarkon vagy, és merre mozogsz. Igen, ez van jelenleg, ettől most már mi nem félünk, mert hozzászoktunk.
0: Inkább belenőtt egy más generáció ebbe szerintem, vagy megtanultuk ezt kezelni, de hogy én azért még most is azt látom, hogy az, aki annak idején ettől félt, van egy rész, aki megszokta, megszerette, elfogadta, rájött, hogy nem veszélyes, és van egy másik rész, aki még most sem használja bekapcsolva a GPS-t a telefonját. Tehát, hogy, hát de tényleg, tehát, hogy nagyon sokan nem használják a hely azonosítót be. Bizonyos szempontokból teljesen érthető módon. De hogy most tényleg a mai világ, hogyha az ember ebbe belelát, egy kicsit nekem tudod, milyen hangulata van ennek az egésznek, mint mikor valami új megjelenik, tudod, akkor mindenki fél tőle, első alkalommal félünk tőle, ami szerintem egy nagyon helyes felfogás. Maradjunk is szkeptikusak, kritikusak az egész helyzete kapcsolatban, és aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle. De hogy egy idő után tényleg ezeket majd valahol el fog kellene engedni, el fog kellene fogadni, és az lesz, hogy vagy visszatérünk a füstjelhez, vagy elkezd mindenki becsületesen élni, mert hogy ez a kettő opció marad most már lassan.
1: Igen, vagy pedig megpróbálunk úgy élni együtt a modern technológiával, hogy ne engedjük, hogy a modern technológia visszaéljen. Mert itt a legnagyobb probléma az, hogy a legtöbbször csak úgy magára elengedjük. Hát igen, benne van az eszközben, bekapcsoljuk, és ki fog, ahogy korábban is mondtam, ki fog belemászni ott a finom hangolásokba, a beállításokba, hogy mikor, milyen időközönként, stb. Milyen biztonsági tűzfal mögött, mi hol van tárolva. Tehát az van, hogy valahol nem is szánunk rá időt, hogy jól használjuk, de panaszkodni is tudunk. Tehát valahol igazunk is van, de nincs is.
0: Tehát az, hogy megtanultuk az okos eszközöket kezelni, ez így meredeken túlzás, hogy megtanultuk kezelni ezt az egészet. Mi megtanultuk felhasználói módon bekapcsolni és használni arra, amire mi szeretnénk. Az, hogy megtanuljuk kezelni és jó dolgokra használni az okos eszközeinket, az ott kezdődik, amikor bele tudunk mászni a beállításaiba, bele tudunk mászni abba, hogy mit szeretnénk tényleg, hogy az okos eszköz készítsen, illetve ismerjük azt, hogy milyen funkciói vannak. És az engedélykérés az egyik legnagyobb fekete lyuk. Hogy ki mire adtál engedélyt? Azt sem tudom, megnézed, csak nézzetek végig az applikációtokat, az applikációitokat. És abból a háromnegyedére fogalma sincs, hogy milyen engedélyt kért annak idején, amikor letöltötted.
1: Igen, és hát vannak gyanús dolgok, mert ha belemész, akkor elkezdesz csodálkozni, hogy miért kér mikrofon engedélyt egy meteo applikáció. Mit szeretne tudni, hogy én hogy didergek? Vacog-e a fogam? A szerint szeretné bemérni, hogy hány fok van odakint? Vagy ilyen teljesen fura összecsatolások egy-egy applikációnál, aminek ugye első ránézésre, ha nincs értelme, akkor higgyétek el, a 100 második ránézésre ugyanúgy nem lesz értelme.
0: Pontosan, és nem kell megijedni tőle, nem ez a cél, ne értsétek félre. Itt csak ki kell kapcsolni, és okosan kell ezt az egészet kezelni. Tehát aminek nincs értelme, annak tényleg nincs értelme. Aminek meg van értelme, az nem veszélyes. Tehát nem minden veszélyes. Hogy úristen, engedélyt kért a telefonom, töröljük le gyorsan az applikációt.
1: Jó,
0: nem erről van szó, okosan kell használni. Ennyi.
1: Igen, hogyha például a fényképezőgéped engedélyt kér a kamerára, akkor jót tesz, ha megengeded, mert másképp nem lesz meg fényképed, de nem akartok ennyire lebutítani a témát. Vagy van, akinek egyszerűen a sötét fotó is jól néz ki. 0735488888. Féltek-e a technikától? Tudjátok-e, hogy mit, hogyan használ ez a nagy kérdés, és belemásztok-e a finom beállításokba? Ezt mind megírhatjátok, de nagyon hamar.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Dáram-dam-dam, Matt Simmons vagy Simon's Catch and Release, 20 meg erez meg 10 óra 29 perc, azaz fél 11 másodperceken belül, és a nálunknál is okosabb és ijesztően sok mindent rögzítő eszközökről beszélünk, okosóra, amely ugye a napodat is összegzi, vagy akár az utolsó 15-20 másodpercet hanganyagban vissza tudja játszani. Innen indultunk, azt írja a hűséges hallgató, mert mondta Cili, hogy ezt most már el kell engedni, és el kell fogadni, hogy ez van. Szilárd, nem kell ezt elengedni, szeretném az életemet úgy élni, ahogy csak jónak látom, kényszer nélkül nyugodtan. Jó, nekem a 25 éves autó is, amiben a legperformánsabb szenzor az a hőmérő. Nem kell okos ház, meg okos minden. Szeretem az agyamat használni és tornáztatni. Ne oldjon meg nekem senki olyan problémát egy kütyüvel, ami nem is létezik. Én egy analóg játékos vagyok egy digitális világban, és ez nekem így pont jó. Hát ez még dalszövegnek is, vagy dalcímnek is jó lenne. Az analóg játékos a digitális világban.
1: Igen, ez nagyon jó volt. Nem erről beszéltem, Drákon a Rokmalla szedem, azt mondta, hogy bele kell ebben menni, és aztán minden ágabogát kell élvezni és élni ennek az egész dolognak. Én is abban hiszek, hogy az analóg világ lesz majd a nyerő, és az analóg világ lesz az, ami egy picit nyugodtabb, békésebb. Én azt mondom, hogy a parát, az, hogy mi mindent akarunk használni, de mindentől félünk, hogy használjuk, ezt valahol előbb-utóbb el fog kelleni engedni ahhoz, hogy ezt a világot, amit ért, hogy szeretném élni az életemet úgy, ahogy csak jónak látom, nyugodtan, ezt meg tudjuk valósítani. Ehhez előbb-utóbb el kell engedni azt, hogy úristen, valaki lehallgat.
0: Igen, ugyanakkor pedig érzek egyfajta indulatot vagy érzelmet, hogy tényleg egy csomó fölösleges technológia van, ami most már tényleg a túlzás. Mondok egy példát, autós újságíró készített videót arról, hogy mostanában úgy van, például tankolni akarsz az új villanyautóknál, hogy megkeresed az almenüben az érintőképernyőn azt a pöttyöt, amit ha megnyomsz, kipattan a tanksapkának az ajtója hátul, tudod? És ez persze egy régi mercivel behúzott a benzinkúthoz, mondta, hogy előveszem a Mark 1-es ujjamat, és azzal így benyomom, és akkor kijön a másik felén, és kész van. Úgyhogy van, ahol tényleg a technológia kedvéért ilyen lárpúr lár van szépen betéve a pakliba, hogy nehogy véletlenül bármit is úgy meg kelljen, vagy meg lehessen csinálni, hogy nem az almenű érintőképernyőjén vagyunk.
1: Figyelj, Endre, én személyesen is így a vége fele még ennyit talán belefér. Én nagyon szeretem ezt a világot. Én nagyon szeretem ezt a technológiai dolgot. Nem a veszélyét, nem a rossz oldalát, hanem tényleg azt, hogy vannak dolgok, amik ennyire extrák. És ez egy kicsit már sci-fi, ez egy kicsit már modern dolog. Én ezt nagyon szeretem. Viszont még mindig abban hiszek, hogy a jövő is az analóg dologban lesz. Hogy ott lesz az a fizikai gomba, ami kinyitja a tanksapkát, ott lesz az a bizonyos kulcs, ami kinyitja az ajtódon, és nem új lenyomatos lesz, ami már rengeteg tömbházban felelhető vásárhelyen, hogy arcfelismerő rendszer enged be a saját házadba, iris kontaktussal, meg nem kontaktussal, mi ez, szkennerrel, meg mit tudom, új lenyomattal, tehát nem kell kulcs, ennek nem lesz jövője. Ezek csak ilyen fellángolások, kicsi szerelem, kicsi, aztán pedig mindenki visszatér a kulcshoz, mert azt tudod, hogy ott a zsebedbe zereg, akkor az biztos beenged a házba.
0: Igen, de ha mindeközben belegondolsz, hogy ahhoz, hogy egy életképes és hasznos technológia kifejlődjön és megmaradjon használatba, hány haszontalan, fölösleges technológiát fejlesztenek ki úgy, hogy megy a sülyeztőbe, és az mennyi energiába, mennyi emberi erőforrásba, és mennyi liter vízbe kerül egyáltalán, és hány kilowatt áramba, hogy neked legyen digitális USB-n tölthető levesfújó automatád, ami megfújja a kanálon a levest, mondta most egy létező példát egyébként, akkor egy kicsit lehet, hogy el kell gondolkozni, hogy nem mindenbe érdemes fejlesztésbe fektetni.
1: Plusz egy csomó plusz munka jár az egésszel. Tehát, hogy azért gondolj bele. Én értem, hogy nagyon kényelmes azt mondani a lakás ajtódnál, hogy engedj be itt a fejem, mert hogy tele van a két kezem mindenfélével, mint hogy letenni az egyik zacskót is kinyitni. Ez így ebben a formán kényelmes. Egyszer romoljon el. Egyszer legyen bajod vele. Egyszer húzzák ki a fogadat, és ne tudj beszélni normálisan. És azt fogja mondani, hogy úgy is lekeltet. Tehát, hogy akkor fogod elengedni a kutya vizébe az egészet. Na mindegy, értitek, hogy miről akartunk itt beszélni nektek az elmúlt három órában, úgyhogy köszönjük szépen, hogy csatlakoztatok, mi játszani megyünk mindjárt, mert jön az igaz vagy hamis.
2: Mindenről dumálunk.

0: éreztem!
1: Reklám.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
5: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
4: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
6: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
10: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel?
11: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
12: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
13: Gamma Electronics.
14: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
15: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
17: Fások utca 14.
18: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
19: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
18: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Társadalmi célú hirdetés.
0: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: A reklám után
3: ismét lágerek,

0: Na, még egy játék a mai napra. Még egy igaz vagy hamis így a mai műsorban, a mai hármas szabályban, mert aztán később lesznek még játékok, de lássuk, ki a mostani játékosunk.
1: Nézzük, ki nyeri meg a Pizza Joe 100 lejes fogyasztási utalványát. Csaba lehet az a szerencsés, aki ha felveszi ezt a hívást, és nagyon-nagyon figyel, egyszerű feladványra biztos válasza már is nyerhet, és kajálhat a Pizza Joe-nál.
2: Halló!
1: Halló, halló, Csabához van szerencsénk, szia! Szia, Csaba!
0: Jó reggelt!
1: Ketten is köszönünk, szépen. Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk a Rádió Gagától. Nyeremény játék ügyben hívnánk. Sikerült becsukni a kertkaput? Csak valami nyikorgást hallottam, kérdem, a kertkaput sikerült visszazárni?
2: Jaj, sikerült, közben vezetek.
1: Jaj, az autó nyikorogni?
2: Igen, sajnos.
0: Hát milyen autóval jársz, drága Csaba? Lehet, el kéne mindig visszakizni.
1: Csere az.
0: Igen, igen, csereautó.
2: Csereautó, igen.
1: Javítsa meg más, így.
2: Nem vagyok.
0: Na, így van. Hadd nyikorogjon.
2: De ebben a percben félreállok, hogy ne nyikorogjon.
0: Ja, minket nem zavar, mi csak jól mulatunk rajta, hogy milyen jól tud nyikorogni az egész. Na figyelj, Csaba, játszanál egyet velünk?
2: Van igen.
0: Van egy igaz vagy hamis játékunk, ugye, és el kellene döntsd, hogy a következő állítás az igaz vagy hamis. És hogyha eldöntöd, akkor nagyon vagány nyereményed van, jó?
2: Oké.
0: Na figyelj, a jet ski egy olyan vízi jármű, amelyiknek 4 kereke van és a szárazföldön gurul.
2: Amelyiknek nincs kereke.
0: Várj, egyszer mondom. El kell döntsd, hogy ez igaz vagy hamis. A jet ski egy olyan vízi jármű, amelyiknek 4 kereke van és a szárazföldön gurul. Ez most igaz vagy hamis?
1: Persze, hamis.
2: Csak először nem értettem rendesen a kérdést.
0: Persze, hogy hamis, így van, hát hogy lenne kereke? Hát ez igazából vízi robogónak említik, képzeljétek el, ezt én nem is tudtam eddig így, hogy vízi robogónak is említik a jetskit. Volt-e már tapasztalatod vagy élményed jetskizéssel?
2: Nem, sajnos még nem, de reméljük, hogy hát ha egyszer összehozza a sos.
1: Na, ezt majd ki kell pipálni, hogyha lehetőséged lesz rá, de egyébként lehet, hogy ehhez most egy kicsit távolabbra kell utazni, ne fagyjál bele az etel a kivíztározóba, csak azért, mert jetskizni próbáltál, ki lehetne akár ott is próbálni. Csaba, a jó hírünk az, hogy nem megfagyni, hanem jót kajálni küldünk el téged. Ezért a jó kis válaszodért, mert hogy a Pizza Joe 100 lejes étkezési utalványa tiéd, hát gratulálunk hozzá.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Honnan hallgatsz minket, Csaba?
2: Székelyudvarhelyről.
0: Székelyudvarhely, hát akkor egy kicsi Libán, és akkor ma ott is vettük Gyergyóval jó pizzázásra.
2: Hát egy kis kirandulás az, nem?
1: Persze,
0: nem az sem már.
1: A csereautóval átnyikorogsz a Libánon, és már is jól vágyat kívánok neked. Köszi, hogy itt voltál, és kitartást a maihoz.
0: Így van, szépen. Így van. Mi is köszönjük szépen. Jó, a csereautó nyikorgásánál már csak a csereautó indexe jobb. Itt a háttérben. Köszi szépen. Köszi, Csaba.
1: Jó utat tovább.
0: Nem kell. Szevasz. Szia.
2: Hello, köszi.
3: Gratulálunk! Te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát. Gyergyószent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. PizzaJoe.ro.
4: Köznap reggel a Rádió Gagával és nagyszájú műsorvezetőinkkel mindenről dumálunk.
3: Ez a hármas szabály.

0: asztalnyi korgó csereautóját a Székely Szerpentineken. Csabának gratulálunk, nem volt ez egy semmilyen beszélgetés, de hát annyira szeretjük, mikor így csak így belekukkantunk, vagy belefülelünk a hétköznapi valóságba. Lesz még nyereményjáték, meg annyi jó lehetőség, hogy szóba álljunk veletek, és persze azért nyeremény is van a pakliban.
1: Bőven, bőven, és még mennyi mindent ki fogunk osztani így a következő napokban. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a mait, lejárt a mai hármas szabály, viszont holnap péntek, hát holnap péntek, itt leszünk a nyakatokon már reggel korán, úgyhogy kapcsoljátok be ti is a rádiót, aztán pedig találkozunk. Na, szavaztok!
0: Sziasztok!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Mi lenne, ha 10 hónap alatt a gyengeségedből az erősséged válna? Félsz a román abszolválótól? Félsz, hogy nem lesz meg a 8-as, és emiatt nem jutsz be álmaid gimnáziumába? A MyJourney nyelviskolában nem csak tanórákat kapsz, hanem egy tudatos rendszer, magánóra szintű figyelmet, közösségi motivációt, tudatos versenyfelkészítést 10 hónapon át lépésről lépésre. MyJourney nyelviskola, ahol a gyengeségedből erősség lesz, az erősségedből siker.
5: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a MyJourney nyelviskola.com weboldalra.
6: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cincogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gép

0: most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
1: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
2: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
1: De szuper ötlet!
2: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
1: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
3: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
4: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
5: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
6: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
7: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
8: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
9: Milyen egy tökéletes vasárnap a családdal? Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
10: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Ma ismét működésbe léphetnek a jelzőlámpák Székelyudvarhelyen. Adja vissza kormány alakítási megbízását szólította fel ismételten a PESZADE elnöke Siegfried Muresánt. Napos és felhős időszakok változása jellemzi ma a térségünk időjárását. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Ma reggel egy drón hatolt be Románia légterébe Botosány megye északi részén, ami miatt Roalert lakossági riasztást adta ki Botosány és Szucsiáva megyékre, közölte a Védelmi Minisztérium. Ezzel párhuzamosan a hatóságok további drónokat észleltek az ukrán oldalon, Kilijev Velke térségétől északra a román határ közvetlen közelében. Ez utóbbi incidens miatt Tulcsia megye északi részén lépett életbe légiriasztás. A helyzet nyomon követésére és az ország határvédelmére a román légierő 2F-16-os vadászgépe is felszállt. 6 óra 26 perckor küldte ki Roalert üzenetet Botosány és Szucsiáva megye lakosainak még 4 óra 41 perckor Tulcsia megye északi részére, ahol a légi riasztást végül 5 óra 44 perckor oldották fel. A Védelmi Minisztérium hangsúlyozta, hogy a helyzet folyamatosan változik, és a fejleményekről azonnal tájékoztatják a közvéleményt, amint újabb részletek állnak a rendelkezésükre. Az utóbbi időben több székelyudvarhelyi kereszteződésben is csak sárgán villogó jelzőlámpákkal találkozhattak a közlekedők. A problémát a Városháza szerint jelenleg is a szakember javítja, és a tervek szerint ma teljesen helyreáll a rendszer. Érintett volt az Orbán Balázs, a Nikolai Balcseszkó és Veselényi Miklós utcák kereszteződése, valamint a Vásártér és a Betlen utca találkozása is. A jelzőlámpák nem megfelelő működése fokozott figyelmet igényelt az autósoktól. Ma azonban helyreállhat a rendszer. A nap folyamán még előfordulhat, hogy valamelyik kereszteződésben sárgán villogó fény fogadja az autósokat. A rendszeren karbantartási munkálatokat is végeztek, aminek során arra is törekedtek, hogy a három érintett kereszteződésben minél jobban összehangolják a lámpák működését és kialakítsák az úgynevezett zöld hullámot. Olvasható a Székely Honon. Szorin Grindianu tegnap 17 óráig várta Siegfried Muresent a Szociáldemokrata Párt székházában, miután a kijelölt miniszterelnök nem jelent meg, a PESZEDE elnöke ismét felszólította, hogy adja vissza a kormányalakítási megbízását. Grindianu a parlamentben elmondta, hogy a nap első felében a képviselőházi irodájában, később a párt székházában várta Muresent, és arra is számított, hogy legalább elektronikus úton megkapja tőle a készülő kormányprogram vázlatát. Ez azonban szerinte nem történt meg. Grindianu elmondta, hogy kész lett volna érdemben tárgyalni a kormányprogramról és megoldásokat keresni. Muresan részéről azonban eddig nem látott más politikai programot, mint a PESZEDE bírálatát. A Vulcea megyei törvényszék tegnap este távollétében elrendelte annak a 30 éves férfinek az előzetes letartóztatását, aki a hatóságok szerint a bőröndös gyilkosság főgyanúsítottja. Az áldozat egy 28 éves eredetileg Dorzs megyei származású nő volt, akinek a meztelen holttestét kedden találták meg egy műanyag bőrönt berejtve a Jonesti gát közelében. A feltételezések szerint a férfi már elhagyta az országot, a hatóságok emberülés miatt emeltek vádat ellene. A boncolási jegyzőkönyv megállapította, hogy a fiatal nő erőszakos halált halt. A szakemberek szerint napos és felhős időszakok váltakozása jellemzi ma térségünk időjárását. Csapadék nem várható, továbbra is hűvös marad, legtöbb 13-15 fokos maximumokra számíthatunk.
2: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
12: Köszönöm a híreket, sziasztok, hello mindenkinek! Ez már a Színes Órák velem György Dávid Csabával, 15 óráig lehetünk együtt, játszani is fogunk, és természetesen hallgatjuk a nagy-nagy slágereket. Igaz vagy hamis, ez a játék neve, és ha a hallgató jól válaszol a kérdésre, akkor nyerhet, hogy mit, az is kiderül pillanatokon belül. TNT, ugye itt alszol, így indítunk.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
13: interjúk,
2: játékok
13: és sok-sok nyeremény.

a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

Coldplay és a BTS együttműködése. Ez volt a My Universe, igaz vagy hamis, és egy picit segítek, milyen tematikájú kérdésekre számíthattok. Ilyen hangzott el délelőtt, hogy igaz vagy hamis, egy lakóautóval szállodai foglalás nélkül is lehet utazni és aludni benne. Természetesen igaz ez az állítás. Ebben az órában is jön egy kérdésen egy mondat részemről, és a hallgatónak tudnia kell, hogy igaz vagy hamis, a Metaloops egy darab dízel üzemanyag adalékot ad ajándékba, 150 leértékű nyereményről van szó. Ezt fogom kisorsolni, most jön Dajdom, ez a White Flag.

Dr. Béres, Király Viktor és Kollányi Zsuzsi, ők is fellépnek a Kürtös Kalács Fesztiválon. Egyébként Dr. Bérest hallhattuk is, a Mangó Rice-t az elmúlt percekben. Apropó Kürtös Kalács Fesztivál, Sepsiszentgyörgy főterén 8-adjára szervezik meg az eseményt, az Édes Ízek Fesztiváljáról van szó. Egy jó kis őszi programpont szeptember 25-e és 27-e között, tehát már holnap elstartolnak a fontos történések. Érdemes felkeresni a fesztivál Facebook oldalát, illetve a weblapját, ahol minden fontos, hasznos információ megtalálható. De ha valamit ről lemaradtok, akkor mondom én, jó? Például fontos az is, hogy ott leszünk a Duma Dubánkkal, és készítjük a helyszíni beszámolókat, a jobbnál jobb beszélgetéseket, közben pedig zenélünk nagyot, mint ahogy most is tesszük. Dua Lipa és Elton John, ez a Cold Heart.

0: Alexa Ren Fever Dream, itt a Rádió Gagán lassan-lassan készülhettek, hiszen játszunk, igaz vagy hamis, jön az állítás, a hallgatónak pedig tudnia kell, hogy igaz vagy hamis az, amiről éppen neki beszélek. A Metal Loops egy dízel üzemanyag adalékát lehet elvinni, ezt tudom odaadni ajándéknak, mindjárt csörög a telefon, Lottery és Látudala hamarosan.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Rádió Gaga. Reklám.
3: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
4: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
3: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
4: Viking Kft. A te biztonságodért.
5: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Fások utca 14.
8: Most először Csíkszeredában.
9: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatóval a főtéren.
10: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
11: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
12: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
13: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
14: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82.
15: Telefon 0745 123 897.
1: Társadalmi célú hirdetés.
16: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
17: ismét lágerek.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Laci, hogy vagy, mi a helyzet?
1: Köszönöm, jó.
0: Mesélj kicsit, hogy telik a napod.
1: Hát eljöttünk egyet anyósomékhoz, gyermekekkel.
0: Ebédelni is fogtok?
1: Ma szabad vagyok. Nem.
0: Nem, jól főz anyós? Anyósod jól főz egyébként?
1: Tessék?
0: Jól főz anyósod?
1: Igen.
0: És a leánya is örökölte ezt az erényt?
1: Igen, örökölte.
0: Jó, akkor jó. Figyelj, akkor olyan nagyon nagy baj nincsen szerintem, hogyha a kedves feleséged és a feleséged édesanyja is jól főz, akkor ez így jó.
1: Igen,
0: na,
1: igen,
0: figyelj, nem a kulináris konyhai dolgokkal kapcsolatban szeretnélek kérdezni, hanem ez egy játék, az Igaz vagy Hamis nevű játék, te lehetsz a nyertes, igen, ha az általam nem sokára elmondottakhoz képest hozzáfűzött, igaz vagy hamis. Na gyere, a hibrid autókban benzin, dízelmotor és elektromotor is található, ez igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Igaz, így van. Abszolút, igaz. Neked milyen autód van? Benzin,
1: nekem
0: dízel,
1: benzines.
0: Na jó, nem baj, a nyereményed nem talál a benzines autóba, mert a Metalux-tól egy dízel üzemanyag adalékot kaptál, 150 leértékű kis adalékról van szó, de majd valakinek oda ajándékozott, jó?
1: Jó, rendben. Na. Nagyon szépen köszönöm.
0: Laci, nagyon-nagyon szívesen, és akkor további kellemes napot kívánunk. Mindjárt érzem,
1: köszönöm,
0: hogy mit akarsz kívánok kérdezni, mindjárt megbeszéljük adáson kívül, jó?
1: Jó, rendben, köszönöm.
2: Gratulálunk! Te vagy a szerencsés nyertes! A nyereményed egy 250 ml-es Metalux XD, hogy autód motorja még simábban dolgozzon. Használd egészséggel, és jó utat kíván!

0: a Zanzibár és a Szólj már. Én viszont pont elhallgatni szeretnék, ennek egy nyomós oka van, teret kell biztosítani néha az információknak, úgyhogy lépünk tovább a hírekkel, majd jön a folytatás is, csak néhány perc.
1: A Színes Órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
7: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
8: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per alszám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
9: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
10: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
9: De szuper ötlet!
10: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
9: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
11: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
12: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárásra függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Szombaton tartják a városi tömegfutást. Változik az útdíj fizetési rendszer jövő hónaptól. Változékony égboltra számíthatunk a folytatásban is. Jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Jönnek a részletek. Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök tegnap este elmondta, hogy nem állapodott meg Sorin Grindjánóval sem a találkozó helyszínéről, sem az időpontjáról. A B1 TV-nek nyilatkozó politikus elmondta, délelőtt 11:30 körül beszélt telefonon a szociáldemokrata pártelnökével, aki arra kérte, küldje el neki a készülő kormányprogram fontosabb elemeit. Közölte vele, hogy a dokumentum még nem készült el, de a fő irányvonalakat a nap folyamán elküldi. A kijelölt miniszterelnök bízik abban, hogy a következő napokban találkozik Grindjánóval. Szerinte erre a parlament lenne a természetes helyszín, mivel korábban a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség, az RMDS és a Nemzeti Kisebbségek frakcióival is ott egyeztetett. Szombaton, szeptember 26-án ismét megszervezik immáron 15. alkalommal az IPSE városi tömegfutást. Annak érdekében, hogy zökkenőmentesen tudjon lefolyni az esemény, arra kérik az autósokat, hogy holnap délutántól egészen szombat délig ne parkoljanak a rajt cél zónában, vagyis a stúdiumozi előtti szakaszon. A város különböző részein is útlezárásokra kell számítani, ezekről azonban érdemes tudni, hogy a lezárás nem lesz hosszas, hiszen ahogy elhalad a tömeg, a rendőrség munkatársai azonnal felszabadítják a szakaszokat, így legfeljebb 10-15 perces várakozásra lehet számítani. Szombat reggel 6 órától 12 óráig teljesen le lesz zárva a második Rákóczi-Ferenc, Kuvar és Csere utcák közötti szakasz az autós forgalom előtt, míg a futás ideje alatt 9 óra 50 perctől kell számítani lezárásokra. A második Rákóczi-Ferenc, a Hunyadi János, a Veselényi Miklós, a Nikolai Balcsaszkó, a Vásártér, a Kornis Ferenc, a Villanyt a Tompa László, a Kőkeresztér, a Városháza tér, illetve a Kossuth Lajos utcákon haladnak majd végig a futók. Változik az útdíj fizetési rendszer jövő hónaptól. Megszüntetik a külön hídpénzt a Fetest Csernavóda közötti átkelőnél, a személyautók utasználati díját pedig ezentúl a jármű káros anyag kibocsátási besorolása szerint kell fizetni. A 3,5 tonnánál, nehezebb tehergépjárműveknél nagyobb változás jön. Az új útdíj szabályok október elején lépnek életbe.
14: Mától vasárnapig Bukarestben rendezik a férfi asztali tenisz Superliga őszi teremtornáját. A székelyudvarhelyi ISK szakasz éremszerzést célozza meg, és már a Bajnokok Ligájában is hangolódhatott az új idényre. A Sepsi Szék számára a bennmaradás az elsődleges cél, miután a mezőny a Dinamo csatlakozásával tovább erősödött. A romszékiek legalább 3 győzelmet szeretnének szerezni a szezonnyitó tornán. További részletek a Székely Sporton olvashatók. Bondár Anna 3 játszmában győzte le az örmény Alina Csarajevát a szeuli VTA torna a második fordulójában. A magyar teniszező 6-4-re nyerte az első szettet, majd ellenfele rövidítésben egyenlített. A döntő játszmában Bondár mérkőzéslabdát is hárított, végül rövidítésben harcolta ki a győzelmet a 3 óra 18 perces mérkőzésen. A negyed döntőben a román Elena Gabriella Ruse vagy a dél-koreai Ku Yon Wu lesz az ellenfele.
13: A szakemberek előrejelzései szerint a nap további részében is változékony marad az égbolt, adáskörzetünkben napos és felhős időszakok váltják egymást, csapadékra azonban nem kell számítani. 12-15 fok körül tetőznek a nappali csúcsértékek.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Jó napot kívánok, sziasztok! Győr Dávid Csaba vagyok. Kürtős Kalács Fesztiválra várják az érdeklődőket Sepsiszentgyörgyön, ugyanis 8. alkalommal rendezik meg ezt az érdekes eseményt. Király Viktor, Nagybogi Honeybeast és rengeteg egyéb program a kínálatban. Nem sokára erről beszélgetünk. Ja, és majdnem elfelejtettem. Ott lesz a Duma Dubánk is.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
15: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
15: interjúk,
1: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: 8 éve tartanak Sepsiszentgyörgyön Kürtös Kalács Fesztivált, és ha van olyan dolog, amire először azt mondtam, hát erre nem lesz érdeklődés, és nagyon csalatkoztam, akkor pont ez a fesztivál volt az. Annyi ember, ahány ezen a fesztiválon részt vesz az elmúlt évben, ritkán látható Sepsiszentgyörgy főterén. A rendező intézmények képviselőit köszöntöm a stúdióban, a Kovászna megye tanácsának elnökét, Tamás Sándort, illetve az Agroszik vezetőjét, így át a Rékát. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket!
0: Egy kicsit talán onnan kellene kezdeni, hát ez tudom, hogy az ötletgazda az akkor ezek után megkövetéssel együtt párosítva Tamás Sándor megyei tanács elnök. Azt hiszem, hogy valamest azért az ön fejéből pattant ki ez a gondolat.
2: Hát ez azért nem csak, hiszen nem egy személyes ez az intézmény, és mikor ötletettünk sok évvel ezelőtt, akkor hát talán Iparéka ötlete volt, ha jól emlékszem, de mindenképpen ő a fesztivál főszervezője és lelke is tulajdonképpen. Most ez nem csak egy fesztivál, ez annál több, hiszen korábban azon gondolkodtunk itt Székelyföldön, hogy székely identitást építő rendezvényeket, fesztiválokat indítsunk el, és ez tipikusan azok közé tartozik, hiszen a Kürtös Kalács az annyira székely dolog, hogy más nyelvre még le sem lehet fordítani. Próbálkoztak, mint ahogy tudjuk itt a minket körbevevő országban is, de mindenhol mégiscsak Váma Vetyetől Bécsig mindenhol Kürtös Kalács, sőt azon túl is, hiszen Kanadából, Szingapurból kaptunk fotókat, hogy árulják, készítik és árulják a Kürtös Kalácsot.
0: Azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ami azért egy picit túlmutat a székelységen, elsősorban azért, mert ha van valami, amit kedvelünk, az mindig a másik népnek a konyhája. Így át a Rékának intézném a kérdést, hogy lehet-e tudni, hogy az idén hány résztvevő van, nem a verseny részen, mert az egy külön kérdés, hanem azok, akik majd kürtöst fognak árulni.
1: Tehát az idén is már 3 éve, ezt elmondtad, mikor bejelentkeztünk, hogy 8. éve van a Kürtös Kalács Fesztivál, de ezt elmondanám, hogy 3 éve, ez a 3. éve, amikor az őszi vásár és a Kürtös Kalács Fesztivál a két rendezvény egybe olvad, és ez azért olyan jó, meg hasznos nekünk, mert hogy a két rendezvény identitásában is nagyon jól passzol, és rájöttünk, hogy sokkal jobban szeretik így egybe az emberek, úgyhogy köszönjük az idén is a Kunya Ádámnak a partnerséget. 17 kürtös csapatunk van, aki versenyzik, és ennyien is fognak sütni kürtös kalácsot, tehát nincs olyan, aki kijön és nem versenyzik.
2: Ugyanis az van, hogy azok árulhatnak, akik részt vesznek a versenyen is. És hogy az imént számról beszéltél, akkor majd számokról, meg hogy résztvevők számáról beszéltél, akkor azt illik elmondani, hogy a tavalyi évben két nap alatt körülbelül 20 000 ember vett részt, és akik versenyeztek és eladtak kürtös kalácsot, az körülbelül 15 000 kürtös kalácsot értékesítettek. Tehát ilyen szempontból ez nem csak egy identitás erősítő, hanem ez egy gazdasági vállalkozás is tulajdonképpen azok számára, akik veszik a bátorságot, versenyeznek, dolgoznak érte, és nyilván utána megértékesítik.
0: Mennyire látszik ez külföldiek, mennyire érdeklődnek például a Kürtös Kalács iránt?
1: Külföldiek is voltak. A legjobban ezt a, hogy ki az, aki nem idevalósi, azt az óriás édes reggelin szoktuk mérni, hiszen ott le vannak ülve az emberek, egymás mellett ülnek, nem állnak a tömegbe. És ott volt egy nagyon jó pufa dolog, amikor a tavalyi rekordkísérlet után próbáltak megszólaltatni helyi embert a tévések, és akkor rájöttünk a 11. keresletnél, hogy voltak ott Szucsávából, Brassóból, Búzóból, Ploiestről, Pitestről, és direkt ezért jöttek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek van egy turisztikai húzóereje. Voltak cserediákok is, akik azt hiszem Törökországból voltak, és pont itt voltak, és akkor bejöttek enni egy kis kürtös kalácsot velünk együtt az édes reggelit. Úgyhogy ezt Isten igazából így tudnám mérni, hogy ha nem csak a környező megyékből van, akkor valószínűleg külföldieket is meg tudunk szólítani, ha nem is akkora számban, mint Romániából, de valószínűleg ez a szám majd nőni fog.
0: Nyilván a turisztikának a belföldi vonzata is fontos. Erről az óriás érdes reggeliről is fogunk beszélni nem sokára.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket Tamás Sándorral, Kovász Nem Egyet tanácsának elnökével, illetve így Rékával, az Agroszik vezetőjével. És az elnök úr mondott egy dolgot az előbb, ami nekem egy kicsit azért megszúrta a fülem, hogy nagyon magyar. Igen, a kürtös kalács magyar.
1: Sőt, székely, azt mondtam.
0: Így van. Hát Jártamban, Keltenben azért láttam én Chimney Cake feliratot. Utoljára hol a Nyavajában? Na mindegy, nem tudom. Azt hiszem, hogy igen, Svédország volt az. Tehát, hogy ott is van
1: pontosan
0: példa.
1: Pontosan így van, de mind a kettő igaz. Az is, amit én mondtam, és az is, amit a szerkesztő mondott itt, hiszen az unokatestvére, tehát a svédországi, az unokatestvére a kürtös kalácsnak. Na, de akkor térjünk egy gondolat erejéig vissza. Azt mondtam, hogy egy tipikusan székely termék. Az a kürtös kalács, amit mi ismerünk, tehát az édes mázzal, cukormázzal bevont kürtös kalács, az tényleg székely termék, az a 19. századtól ilyen. Azelőtt nem ilyen volt, viszont a legelső, tartozunk elmondani, a legelső kürtös kalács, magyarul leírt kürtös kalács recept az Zabolai gróf Mikes Mária grófnőnek a receptes könyvében szerepel 1784-ből, ahol magyarul leírta. Viszont, mint ahogy említettem, az nem volt cukormázas, hanem nem tudom milyen íze lehetett, ha nem volt édes benne. A kürtös kalács, ez a típusú kürtös kalács, mint típus, ez egy dorong sütemény, és tulajdonképpen talán még nyilván régebbről Németországból került hozzánk. Ezért is van az, hogy a mi kürtös kalácsunknak még van 8 unokatestvére szerte Európában, többek között az általad említett Svédországban, de van Prágában, tehát járt Prágában, ott ilyen kisebb kürtös kalácsokat tömnek meg fagyigombócokkal, de még szerte a világban, pontosabban szerte Európában körülbelül 8 unokatestvére van. Viszont ez, ahogy most kinéz, ahogy mi ismerjük, cukormázas, az tipikusan székely termék, és egyébként 2015 óta hungarikum is.
0: Nagyon jó dolog ez, hiszen tényleg, ha valamiről kijelenthetjük, hogy a miénk, mondjuk Magyarországon mindig húzom a csokis kürtös kalács, meg vannak ilyen aberrációk. Mindegy, de ez csak...
1: Egyáltalán nem aberráció, de erről majd beszél Réka.
0: Rendben, hát akkor Rékát kérdezzük. Kicsit térjünk vissza az óriás édes reggeli gondolatára. Azt hiszem, hogy ez megint olyan, hogy rekordkísérlet szagú, és azt hiszem, ez megint azért néhány embert ide fog vonzani. Hát tudjuk, hogy a ChatGPT korában már valószínűleg a ChatGPT is ajánlja. Egyébként megnéztem műsor előtt, illetve beszélgetés előtt, és ajánlotta, hogy létezik egy ilyen.
2: Óriási reggeli az nagyon sok helyen van. Mi ugye tavaly megdöntöttük a magyar rekordot ezzel az óriási édes reggelivel, amikor 392-en szimultán ültünk le egy asztalhoz és ettünk a kürtös kalácsot kakaós kávéval és mézes kenyérrel. Idén nem csinálunk rekordkísérletet, hanem csak szimplán reggelizünk, mint eddig, mert hogy szerintem ez a közösségi élményről szól, és ennek az óriási édes reggelinek azért van ilyen jó hangulata, mert amire jönnek, ugye elmondtam, több megyéből is, hiszen olyan jó érzés leülni egy asztalhoz és együtt reggelizni egy csomó ember egy gyönyörű szép napon. Tehát így induljon minden vasárnap mindenkinek, én azt kívánom.
0: Legyen ez így, én úgy érzem, hogy ha valakit leültetünk az asztalhoz, az a vendégünk, onnan más a hangulat, és ez alapjában véve jó. Talán még egy picit beszéljünk a programról. Nagyon jó a zenei felhozatal a Kürtös Kalács Felhoz fesztiválnak, és most nézegettem, hogy itt azért elsősorban a fiatalokat jól megcélozta a szervező csapat.
2: Mivel mi a Kürtös Kalács Fesztivált egy ilyen családi programnak gondoljuk, ezért gondoltunk a kicsire, a nagyra, mindenre. Úgyhogy pénteken már gyakorlatilag koncerttel indítunk, ugye 7:30-tól már Pityes kettes és Gyufa van, meg utána annak, aki bulizni szeretne, Dr. Béres Kollányi Zsuzsi és Király Viktor. Azt még elmondanám, hogy ez alatt a produkció alatt, pár szám alatt táncol a Love to Dance Egyesület, amit Molnár Enikő vezet. Én nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy helyi táncosok is részt vegyenek ebbe a produkcióba, hiszen mi nagyon büszkék vagyok rájuk. Szombaton meg sporttal indul a szombati nap, hiszen a Visit Kovászna szervezésében akkor kerül a start 9:30-kor megrendezésre két keréken, három széken, Lucián Mandrucával. Ez sem egy új program, ez is egy bejáratott program, és mi nagyon örülünk, hogy pont a Kürtös Kalács alatt folyik ez a túra, hiszen őket viszont láthatjuk 6:30, akkor érnek vissza a központba, a finishbe, és természetesen Kürtös Kalácsra fogjuk őket várni.
0: És akkor a vasárnapi programról egy picivel később fogunk beszélni, mert most tartunk egy pici szünetet.
3: Rádió Gaga udvarhelyszín.
4: Udvarhelyszín.
3: Slágerek és új zenék.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket a Sepsiszent Györgyön pénteken, szombaton, vasárnap, azaz a hétvégén sorra kerülő 8. kiadású Kürtös Kalács Fesztiválról, és eljutottunk a program kínálatban, már ami inkább a zenét érinti, egészen vasárnapig, így át a Rékával folytatjuk tehát a beszélgetésünket. Arról szeretnék megtudni részleteket, hogy mi az, ami várja a résztvevőket, illetve az érdeklődőket vasárnap.
1: Vasárnap, amint említettem, az édes reggelivel indulunk, 11 órakor, majd minden attrakciónk vasárnap van. A reformkürtös verseny az ugye elindul, de a hosszú kürtös kalácsot is akkor fogjuk megsütni vasárnap 14:30-tól, illetve megsütjük Székelyföld legnagyobb lángosát, ami 1 méter átmérőjű lángos lesz. Készíti a székelyi lángos, illetve sütünk 20-25 méteres kürtös kalácsot a Borbély kürtös kalács által, gyermei támogatásával. Ezek mind egymás után következnek, és akkor este ugye koncertek jönnek, először gyerekeknek a Kicsi Gesztenye Klub, majd aztán felnőttebbeknek, Zász és Nagy Bogi fog koncertezni.
0: Igen, én rájuk céloztam, amikor az előbb azt mondtam, hogy a fiatalok nagyon fogják értékelni, hát nyilván. Egy gondolattal még akár tovább is mehetnénk. Kíváncsi vagyok, hogy a megyei tanácsnak miért szívügye ez az egész kürtös kalács kérdés, hiszen már tényleg, hát most már lassan, hát az évtizedhez közeledünk, de el is fogjuk érni azt lassan.
2: Hát el is értük, meg közben kiugrottuk a Covid időszakot, hogyha ezt nézzük, akkor ez több mint 10 éve kezdődött ez a gondolatkör. És ez azért igazán fontos, mert egyrészt úgy párosítottuk össze a nemzeti székely, nemzeti identitásunkhoz szorosan kapcsolódó kürtös kalácsot, hogy ennek gazdasági vonzata is van. Mert valószínű, hogy nem mindenki számolt utána, de hogyha végigmegyünk Székelyföldön, akkor körülbelül 1500-2000 olyan család van, akik napi rendszerességgel készítenek és forgalmaznak, árulnak kürtös kalácsot. Elég csak Kököstől Ojtozik terjedő útszakaszra gondolni, de bárhol Székelyföldön. És ez egy megérhetés jelent. Ha mi gyerekkorunkban csak az volt, hogy egy ünnepi édesség eledel a kürtös kalács, ma már a mindennapokba is beköltözött. És ez azon túl, hogy fontos számunkra, azon túl gazdasági jelentőségű Székelyföld lakói számára.
0: Egy kicsit akkor újra így átorékát kérdezem. Hogyan állunk, tehát ha valaki a programról szeretne többet megtudni, ugye azért elég színes a felhozata, hol tud erről többet, hiszen valószínűleg, hogy többeknek felkeltettük az érdeklődését.
1: Ha valaki kíváncsi a részletesebb programra, akkor megkeresheti a Kürtös Kalács Fesztivál Facebook oldalát, illetve a kürtösfest.ron is rajta van. Románul is, magyarul is a program és minden programpont, illetve a kürtös csapatoknak szánt versenyszabályzat is, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy mondjuk hogyan versenyeznek és milyen pontszámok elérhetőek, akkor azt is megtalálja.
0: Akkor egy kicsit vissza elnök úrhoz, azért érdekelne, hogy a reform kürtös kalácsot ön személy szerint hogyan látja, hiszen azt hiszem, hogy ehhez a bajuszhoz illik egy kicsit a székelyes kürtös is.
2: Én azt gondolom, hogy nem ördögtől való, bár kaptunk korábban hideget és meleget, amikor a hagyományos kürtös mellett szerveztünk versenyt a reforma kürtösöknek is. Változnak az idők. Tehát úgy, ahogy említettem az imént, 200 évvel ezelőtt nem volt cukormáz rajta, és akkor is szerették. Valószínű, hogy a reform volt már az, hogy cukormázat tettek rá. És ma reform az, amikor először kipróbálták és legyártották a sajtos kürtös kalácsot, ahol volt, aki húzta az órát tőle, de mint kiderült, nagyon-nagyon sokan és egyre többen szeretik. Időközben persze láttunk már málnásat, mandulásat, meg sok minden egyebet. 2 évvel ezelőtt éppen arannyal bevont kürtös kalácsot is.
0: Hogyha egy üzenet még belefér az időnkbe, akkor így Jártorékát kérdem, hogy ezt tolmácsolja, illetve kérem, hogy ezt tolmácsolja hallgatók irányába.
1: Várunk mindenkit szeretettel, mint ahogy az elmúlt 8 évben mindig. Gyertek, együtt kell megünnepeljük a kürtös kalácsot, és tényleg a programok nagyon jók, fiataloknak, idősebbeknek, néptánckedvelőknek, gyerekeknek, rengeteg programunk van, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Sepsiszent György központján 25-27-e között.
0: Így át Orékának és Tamás Sándornak köszönöm szépen, hogy itt voltak.
2: Köszönjük szépen. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

gyülekezetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Tóth Abigail és az Accent. Nagyon-nagyon jól sikerült a dal, kellően dinamikus, kellően rádióbarát, úgyhogy nagyon-nagyon hamar sláger lett. Ez volt tehát a Sugar Daddy. Ami a folytatást illeti, mindjárt jön az FLM. Az lesz a ráncok a szemem alatt.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
4: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
5: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig. Idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát. Közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
7: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
8: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
9: 0786 498 098
8: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
10: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon. Látványos drift bemutatók mutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
13: ismét lágerek és új zenék.
1: Rádió.

Beyoncé és az Irreplaceable itt a Rádió Gagán. Október közepére fókuszálunk, 16-a és 18-a között kerül sor, most már 19. alkalommal a híres Szárhegyi Káposztavásárra és fesztiválra, tehát péntektől vasárnapig. Testvértelepülések érkeznek, kulturális programok helyet kapnak a kínálatban, lesz retro buli Horváth Gábor kollégánkkal ráadásul, és minden, ami a káposzta körül forog. Úgyhogy ha igazán jó káposztát szeretnétek beszerezni, akkor azt mondják a szárhegyiek, hogy az övék pont ilyen, amilyent keres az ember. Ha kíváncsiak vagytok a programokra, akkor érdemes a Facebookon az események körül kutakodni, egy kicsit ott minden megtalálható. Október 16-a és 18-a között Szárhegyi Káposzta Vásár és Fesztivál. Nálunk

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: A Train itt a Rádió Gagán, 13 óra van, jó étvágyat, ha pont készülöttök. A melóhoz viszont kitartást, abból még jó néhány óra hátra van ilyenkor, főleg azoknak, akik 5-ig, esetleg 6-ig tolják ezt a bizonyos munkaszekerét. Én próbálok segíteni, hozom a jó zenét, és hátha, picit gyorsabban eltedik a munkaidő. Nem sokára a hírekkel lépünk tovább.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
5: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
6: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumi Service-t Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
7: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
8: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása. Ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
9: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
10: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Design-tól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
9: De szuper ötlet!
10: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
9: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
11: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon.
12: Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést.
11: www.3dcleanservice.ro.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Rossz hírekből is kijutott a szeptemberi rendes havi tanácsülésen. Szudzsáva megyében zuhant le a légtérsértő drón. Változékony marad az időjárás, de néhány fokkal melegebb lesz. A mikrofonnál Hadnagy Éva, jó napot kívánok! Következzenek a részletek. kormány elindítja az állami vállalatok vezetésére vonatkozó információkat összesítő online platformot. A kormány sajtóirodájának mai közleménye szerint az Anna Gorgiou miniszterelnök helyettes kezdeményezésére létrehozott portál első alkalommal közöl összesített adatokat 121 állami cégről és vezetőikről. A platformon több mint 1300 dokumentum érhető el az állami vállalatok irányítását szabályozó sürgősségi kormányrendelet alapján. Az összesített adatok szerint több mint 100 személy egyidejűleg legalább 2 tisztséget tölt be állami vállalatoknál. Több mint 370 vezető havi jövedelme legfeljebb 25 ezer lei, 115-en 25 és 50 ezer lei, 36-on pedig 50 és 100 ezer lei közötti összeget keresnek, egy személy havi jövedelme pedig meghaladja a 100 ezer lejt. Rendes havi ülését tartotta ma a Székelyudvarhelyi Önkormányzati Képviselőtestület, ezúttal 35 napirendi pontot vitattak meg a városatyák. A fontosabb napirendi pontok között az Angel Salini program rangsorolását említette elsőként Szakács Pál István polgármester. Elmondta, néhány évvel ezelőtt a Kisköved utcába tervezett kis térről kiderült, hogy az nem felel meg a finanszírozási feltételeknek, ezért azt ki kellett venni a programból, helyette új utcák kerültek be, és mivel az Ugron Gábor utcában sem történtek meg az elmúlt években a szélesítéshez szükséges kisajátítások, ezt is kivették a programból. Két napelemparkra is pályázni fog a város, amely által a kórház és a városháza, illetve a hozzá kapcsolódó intézmények energiaellátását biztosítanák. Rossz hírekről is beszámolt az előjáró, ugyanis a tanácsosoknak el kellett fogadjanak egy olyan határozatot is, amely a kistermelői inkubátorház megvalósításának lemondására szól. Az előjáró elmondta, ezt a pályázatot Derzsi László önkormányzati képviselő munkájának köszönhetően nyerte meg az önkormányzat még a 2020-as évek elején, és az előző városvezetés nem tudta befejezni a projektet, ezért 2023-ban lemondták, ám elfelejtették hivatalosan is közölni azt. Hatalmas pofoncsapásnak értékelte azt is, hogy a Dr. Pallo Imre Művészeti Líceum esetében, amint az utólag kiderült, a pályázatíró cég lekiste az elméleti líceumoknak szánt pályázati határidőt, és egy nappal később a szakiskoláknak szánt pályázati kategóriába töltötte fel a projektet. Bár a támogatást elnyerték, utólag kiderült, mégsem valósulhat meg a felújítás, hiszen rossz pályázati kiírásba tették azt le. Határoztak arról is, hogy az ilyen vesztességlistákat közzé fogják tenni, és megteszik a jogi lépéseket is a felelősök számon kérésére. A Védelmi Minisztérium szerint egy Ukrajna felől behatoló drón 4 percet repült Románia légterébe, majd lezuhant a Szucsáva megyei Szolká községben. Az incidensben senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. A drón Botoşani megye északi részén hatolt be Románia légterébe. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint a Belügyminisztérium egységei lezárták a helyszínt, ahol egy kisméretű drónt találtak. A becsapódás helyén nem keletkezett tűz. Ma még enyhe időjárást ígérnek a meteorológusok, napközben legfeljebb a hegyvidéki területeken fordulhat elő egy-egy kisebb zápor. Estétől és az éjszakai óráktól kezdve viszont már esőkre kell készülni. Körös vidéken, Máramaros, Erdély és Olténia területein.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: A hírek után sziasztok, hello mindenkinek, újra itt vagyok a mikrofonnál. Ebben az órában is játszunk, igaz vagy hamis. A nyereményt a Scorpion Trans adja. Két személy részére 840 lei értékű Székelyudvarhely Budapest utazás oda, és természetesen vissza is. Ez a nyeremény. Nagybogi Dessel, ők kezdenek, ez a Jól leszek újra. Én György Dávid Csaba vagyok. Jó délután.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
14: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
14: interjúk,
1: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

The Weeknd, ez pedig a Sacrifice. Itt a Rádió Gagán 1:45-höz közelítünk. Olvasom, hogy az egyenruha kötelezővé tétel az oktatási intézményekben elég nagy port kavart, ugyanis most arról szól a történet, hogy tiltakozni készülnek az országos diáktanács tagjai, és arra kérik a diákokat, hogy szeptember 28-án öltözzenek feketébe, így tiltakozzanak az iskolai egyenruha kötelezővé tétele ellen, amelyet egy parlament előtt lévő törvényjavaslat ír elő. Már most is számos oktatási intézményben kötelező az egyenruha, most viszont az új törvény ezt minden iskolára egyenrangúan érvényesíteni. Magyarán ez azt jelenti, hogy nem lennének egyesek és kettesek. Annyit témáztunk már itt a műsorokban erről, úgyhogy én most nem is megyek bele nagyon-nagyon a részletekbe. A lényeg, hogy a diáktanács azt mondja, egy olyan oktatási rendszerben, ahol az oktatáshoz való hozzáférés még mindig a család anyagi lehetőségeitől és a szülők lakóhelyétől függ, a kötelező egyenruha nem pótolhatja a különbségek csökkentését célzó intézkedéseket. Úgyhogy erről szól a történet. Na, meglátjuk, hogy hová lyukadunk ki, minden esetre figyeljük, hogy hogyan alakul ez a kezdeményezés. A törvényerő, illetve a diák tanács által megfogalmazott tiltakozás mindkettőre. Oda fókuszálunk, és persze a zenére. Leona Lewis, Bedrin.

Michael Patrick Kelly és a The One. Még egy picit visszakanyarodok az országos diáktanács kezdeményezéséhez. Arra kérik a diákokat, hogy jövő hétfőn öltözzenek feketébe és tiltakozzanak az iskolai egyenruha kötelezővé tétele ellen. És előzmény, hogy néhány nappal ezelőtt a szenátus megszavazta a kötelező iskolai egyenruhát, és az a lényeg, hogy ebből úgy néz ki, hogy törvény lesz. A kezdeményezés a vonatkozó közoktatási törvényt módosítja és egészíti ki ezzel a passzussal. Az új rendelkezések értelmében tehát a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon. És ez a törvény nagyon-nagyon megosztotta a szülői társadalmat és a pedagógusokat, na meg most már a diákokat is, minek utána megszólalt az Országos Diáktanács. És hogy lesz-e bármiféle elmozdulás ebben a törvényben, egyelőre nem tudjuk. Szerintem a kommunikáció az fontos, bár most mindenki a kormány alakítással van elfoglalva a fővárosunkban, így hát nem biztos, hogy prioritást élvez ez a diák megmozdulás, de hát sosem lehet tudni, azért diákok elég sokan vannak. Zenélünk Rúzsa Magdival, jön a Szembeszél. Érezd az

0: Calvin Harris után pedig felhívom a figyelmeteket arra, hogy nem sokára játszunk igaz vagy hamis. Ezúttal a Scorpion Trans adja a két személyre szóló Székelyudvarhely Budapest, illetve Budapest Székelyudvarhely, tehát oda-vissza ingyenes utazási lehetőséget. Ennek ára egyébként több mint 800 lej, ezt lehet megnyerni nem sokára.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagyvia kolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz.
4: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire.
3: Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
5: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
6: Szetémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már! A Szeptimiában nem kell választanod.
7: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
8: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
9: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
12: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
13: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
14: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
15: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
16: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
17: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
18: Fások utca 14. A reklám után
19: ismét slágerek és új zenék.
18: Rádió

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, és ismét játszunk egy jó kis nyeremény újra a tét. Emesét hívom most telefonon. Igen, csörög, ez már jó, és ha Emese eldönti, hogy igaz vagy hamis az állítás, és eltalálja, akkor nyerhet.
1: Igen.
0: Szia Emese, György Dávid Csaba.
1: Halló.
0: Rádió Gagát.
1: Hát, szervusztok, szia Csaba.
0: Na szia, hogy vagy, hogy telik a napod?
1: Jó, itt vagyok a munkahelyen.
0: Ó, de jó, mi a munka?
1: Csénagyar.
0: Nagyon jó, sok a rendelés?
1: Csénagyar, székely urvonhájén. Hát, van.
0: Na jó, figyelj, akkor egy picit, ha tudsz, akkor figyelj rám is, ne csak a munkára. Igaz vagy hamis, jó. Ez a játék neve. Ha tudod, hogy az állítás igaz-e vagy hamis, és ha eltalálod, akkor nyersz. Na gyere, fussunk neki, jó? Mindjárt a nyereményt is elmondjuk, de előtte azért ezt a kört tudjuk le még. Ha az autó műszerfalán kigyullad a piros olajat jelző lámpa, az azt jelenti, hogy ideje áttérni az étolaj használatára. Igaz vagy hamis? Hú, de könnyű.
1: Igaz.
0: Át lehet térni az étolaj használatára az autó esetében?
1: Hát akkor hamis.
0: Hát akkor hamis, hát nem tölthetünk bele étolajat, a napra forgó olajat,
1: érted? Igen, Jaj, rosszul hallottam.
0: Persze, hát nyilván az autóban azért nem töltünk napra forgó olajat.
1: Igen, nem bizony.
0: Se repce olajat, úgyhogy ezt nem díjazná egy autószerelő se. Na figyelj, ez a nyereményed, tudod mit ér? Ez a válaszod pontosabban. A Scorpion Transzió voltából két személyre szóló Székelyudvarhely, Budapest, Székelyudvarhely utazás. 840 értékben.
1: Nagyon szépen köszönöm, Csabot.
0: Nagyon szívesen.
1: Lehetőséget, hogy nyárhatunk.
0: Emese. Nagyon szívesen. További jó munkát. Meddig tartom elő, ezt még mondjuk el, jó?
1: Jó.
0: Hányig tartom?
1: További szép napot.
0: Hányig dolgozol?
1: Kettőig.
0: Jó. Na, még van egy kicsi. Vigyázz magadra.
1: Igen, még egy kicsi idő van. Jó. További szép napot kívánok.
2: Gratulálunk! Egy két személyes Székelyudvarhely Budapest utazást nyertél a Scorpion Trans felajánlásával. Ha Erdélyből útra kélsz, velük mindig hazatérsz. Scorpion Trans.

0: One Republic Sunshine, igen, lesz napsütésben is részünk, erről majd bővebben egy picit később beszélek, ami fontos, hogy mivel nem sokára kettő van, ismét a hírszerkesztőink érkeznek, vagyis az információk aztán folytatom még szűk 60 perc, amit együtt töltök veletek.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám.
4: Tolj csak már le azt a legyet!
5: Na meg ott egy szúnyog is!
6: És mi ez a cincogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
8: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika. Egészséged szolgálatában.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
13: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választék. A szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
14: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
15: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: 500 éves a Székelyudvarhelyi kódex, amely hétvégén megtekinthető lesz a Házrezső Múzeumban. Orosz légitámadás érte Kijevet, többen életüket vesztették. Erőteljesen felhős lesz az égbolt holnap. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Szorin Grindianu szerint rendkívül csekély az esélye annak, hogy a Szociáldemokrata párt frakciói megszavazzák a parlamentben Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök kormányát, miután szerinte továbbra sem kapták meg a kormányprogramot. A PSD elnöke ma a parlamentben újságíróknak elmondta, hogy tegnap már nem beszélt telefonon Murashannal, miután hiába várta őt pártja székházában. Hozzátette, hogy a következő napokban nem lesz Bukarestben, de párttársai készek egyeztetni, ha valódi kormányprogramról folyik a tárgyalás. Grindianu szerint a Murashan által szerda este elküldött dokumentum nem nevezhető kormányprogramnak. Arra a kérdésre, hogy a PSD megszavazhatja-e a jövő héten a Murashan kormányt, Grindianu azt válaszolta, jelenleg nem lát erre reális esélyt. 500 éves a Székely udvarhelyi kódex, s a fél évezredes születésnap alkalmából a közösségnek egyedi nyelvemlékét egy instant kapszula kiállítás formájában elérhetővé teszi a Házrezső Múzeum, jelentette be a kulturális intézmény. Az udvarhelyi vagy más néven a nyújtódik kódex egy felbecsülhetetlen relikvia, amely a Tamás Járon gimnázium jóvoltából szeptember 25-e és 27-e között, vagyis péntektől vasárnapig lesz megtekinthető a Házrezső Múzeumban. Évszázados kalandos történetéről rövid ismertető kíséretében biztosítanak lehetőséget ezen műkincs megtekintésére. A múzeum közössége arra biztatja a székely udvarhelyieket, hogy éljenek a páratlan lehetőséggel. Legalább ketten meghaltak, 8-an pedig megsebesültek a mára virradó éjszaka Kijev ellen végrehajtott orosz légitámadásban. Rakétákkal és drónokkal támadták az ukrán fővárost, ahol lakóépületek, egészségügyi intézmények és raktárak is megrongálódtak. Kijev 3 középületéből jelentettek be csapódásokat. Az áldozatok egy 57 éves nő és egy 65 éves férfi. Megrongálódott egy szülészet, 9 családi ház, egy postaépület, valamint több raktár és több tucat autó is. Az ukrán légierő szerint az orosz hadsereg összesen 157 csapásmérő és álcadront, valamint többféle rakétát vetett be.
3: Közös megegyezéssel szerződést bontotta az FK Csíkszeredai és Szabó István vezetőedző. A szakember 2026 nyarán vette át a szuperligás együttes irányítását és 10 bajnoki, valamint 2 Románia kupa mérkőzésen vezette a csapatot. A klub megköszönte Szabó munkáját és elkötelezettségét, és sok sikert kívánt neki további pályafutásához. Az FK Csíkszereda korábbi vezetőedzője I. és Robert veszi át a román másodosztályban szereplő Szatmár Németi irányítását. A 8 forduló után is nyeretlen klub kedden menesztette Alexandru Pelicset, majd tárgyalásokat kezdett az 52 éves szakemberrel. I. és korábban feljuttatta az FK-t a Szuperligába, az előző idény végén pedig szerződése lejártával távozott a klubtól. Új csapatát edzőmérkőzésen október 1-én a CFR ellen irányítja először, tétmérkőzésen pedig a Dinamo SK ellen mutatkozik.
2: Pénteken szeszélyesre fordul az idő, az ország nagy részén erősen felhős lesz az ég, az északi, középső és délnyugati ország részben pedig többfele várható eső. A maximumok holnap sem haladják meg a 20-24 fokot országszerte. Adáskörzetünkben viszont jóval hűvösebb lesz az idő, legtöbb 15-17 fokos maximumokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Elmúlt 2 óra, sziasztok, jó napot kívánok, hello mindenkinek, még egy szűk 60 perc, amit együtt töltök veletek, Győr Dávid Csaba vagyok. Igaz vagy hamis, zajlik a játékunk, ebben az órában is lehet nyerni, a Gold Rush Resort egy darab családi belépőjét viszi el valaki. Tusnád fürdőre lehet elmenni egy jó kis családi kalandparkba, a nyeremény tehát izgalmas, hogy mikor játszunk? Bármelyik pillanatban tőlem.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
18: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
18: interjúk,
1: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

Mettinger X, ez volt a MED. Kezdődik a Nemzetek Ligája új kiírása. A mai rangadón Hollandia és Németország csap össze, de pályára lép még Portugália, Szerbia és Norvégia is. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmasan indul. Portugál-Velszi találkozó, aztán Norvég-Dán, Szerb-Görög és Osztrák-Izrael 21 óra 45-ös startja, és majdnem elfelejtettem a Holland német meccset is. Úgyhogy aki szereti a nagy focit, az nézheti ma. Meg Andorra és Málta is játszanak, hogy egy picit korábban kezdenek 19 órától. Izgalmas nap lesz tehát ma a foci kedvelőinek. Énekel Rácz Gergő, ez a Bennünk a világ.

Hoziar és a Too Sweet. Egy kis enyhülés után újra jó időjárásban, kellemes időben lesz részünk. Ma már egy pici felmelegedést azért lehetett tapasztalni. Az ország déli részén, jól tudom, mi az ország közepén lakunk, de délen 24 fokig is felkúszhat ma a hőmérő higanyszála. Pénteken és szombaton is csodálatos időjárásban sétálgathatunk akár, hogy hétvégi kiruccanásra készültök, akkor minden jó lesz. Csapadékmentes napok várnak ránk, ezt is mondják a szakértők, úgyhogy egyelőre azt mondom, hogy miután hivatalosan is ráfordultunk az őszre, hogy ez az évszak csodálatos arcát mutatja. Gail folytatja a sort, jön az ABCD EFU.

0: Ellen Walker Heartbreak Melody. Közel 1500 négyzetméteres tematikus parkban kincskeresővé, aranyásóvá és felfedezővé válhatsz. Aranyat moshatsz, valódi ásványokat, féldrága köveket és fosszíliákat fedezhetsz fel, miközben a múlt és a jelen játékos kihívásaiban teheted próbára magad. Ez Dióhéjban a Tusnád fürdői Gold Rush Resort. Ide egy családi belépőt sorsolok nem sokára, hajrá mindenkinek, aki regisztrált.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Rádió Gaga. Reklám.
3: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
4: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
3: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
4: Viking Kft. A te biztonságodért.
5: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cimcsogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: Szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
3: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Fások utca 14. A reklám után
8: ismét lágerek és új zenék.
7: Rádió.

0: Drop Dead.
1: Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga, Oliver Rodrigo és a Drop Dead. Ezt hallhattuk, most pedig a Botit fogjuk, reményeim szerint, hiszen ez az igaz vagy hamis játék.
2: Halló.
1: Szia Boti, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
2: Szia.
1: Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jó.
1: Dolgozol, mit csinálsz éppen?
2: Igen, most tartok itt a vécénát vagy munkába.
1: Ó, de jó. Na, akkor pont jókor csörögtem. Na figyelj, van egy játék, most ennek lehetsz az órai nyertese, ha el tudjuk dönteni, vagy el tudod dönteni te egyedül, hogy igaz vagy hamis az állítás. Na, fussunk neki szerintem.
2: Rendben.
1: A Forma 1-es autókon lévő gumikat esőben is bordázatlanul használják. Igaz vagy hamis? Hamis. Ugye, mert esőben milyen gumit használnak?
2: Attól függ, hogy mennyire esik az eső.
1: De, hogy nagyon esik az eső, mondjuk.
2: Akkor intermediate.
1: Így van, mert ez a sima, ez a kopasz gumi, ez esőben nyilván lehetetlen tapadást eredmény.

0: Nem sokára 3 óra van, ez pedig azt jelenti, hogy elköszönök tőletek. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, indítjuk a vagányvágányt nem sokára, na nem én, hanem a fiúk, a srácok jönnek és hozzák a jobbnál jobb témát, ahogy azt megszoktátok. György Dávid, Csaba vagyok, további jó délutánt!
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
1: Reklám.
3: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
4: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
5: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
6: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
7: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
6: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
8: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
9: Társadalmi célú hirdetés.
11: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel.
12: A tökéletes helyszínt keresed?
11: Areo, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
12: Areohotel.ro.
11: Tökéletes rendezvények. Areo.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Több mint kétszer annyi medvét észleltek idén Hargita megyében, mint a tavaly. Országos tiltakozást hirdetett a Diákok Országos Tanácsa az egyenruha viselés ellen. Túlnyomó részt borús lesz az égbolt. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Elkészítette a Siegfried Muresán vezette kabinet első tervezetét a Nemzeti Liberális Párt, a Mencsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS a Digi 24 hírportál szerint. Az új román kormány összetételében azonban még nincs végleges megállapodás a minisztériumok eloszlásáról. A jelenlegi elképzelés szerint a Penele 7, az USZERE 6, az RMDS pedig 3 tárcát kapna. A legnagyobb vita az igazságügyi, az egészségügyi és a közlekedési minisztérium körül van. A Penele és az USZERE egyaránt igényt tart az igazságügyi egészségügyi tárcára, miközben az RMDS az egészségügyi vagy a közlekedési minisztériumot szeretné. A három párt három miniszterelnök helyettessel számol, akik egyben miniszterek is lennének. A tárgyalások tovább folytatódnak. Több mint kétszer annyi bejelentés érkezett idén a 112-es segélyhívó számra lakott területek közelében észlelt medvékről. Hargita megyében, mint a múlt év azonos időszakában, közölte az Ager Press megkeresésére a Hargita megyei csendőrség. Az év elejétől szeptember 22-ig 466 medvékkel kapcsolatos bejelentést kaptak a hatóságok, míg 2025 azonos időszakában 226-ot. A legtöbb riasztást Borszékről, Parajdról, Tusnádfürdőről, Oroszhegyről, Gyergyószentmiklós és Marosvízről kapták. A Hargita megyei csendőrség ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy kizárólag valós vészhelyzetben hívják a 112-es segélyhívó számot. Robbanás történt csütörtökön a Gorzs megyei Szándói gépgyár pirotechnikai részlegének egyik műhelyében. A balesetben egy 54 éves férfi megsérült, elsőfokú égési sérüléseket szenvedett és eltört a jobb lába. A detonáció pillanatában más alkalmazottak is a helyiségben tartózkodtak, de más személyi sérülés nem történt. A gyár képviselőinek tájékoztatása szerint a robbanás munkavégzés közben egy ülepítőedény ürítésére szolgáló tömlőnél következett be, számolt be a Digi24 hírportál. A hatóságok és a gyár vezetősége vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek és okainak tisztázására. Országos tiltakozást hirdetett szeptember 28-ára a Diákok Országos Tanácsa a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szervezet arra kéri a diákokat, hogy ezen a napon feketébe öltözve jelezzék tiltakozásukat. A kezdeményezés hátterében az a törvénytervezet áll, amely kötelezővé tenni az egyenruha viselését a közoktatásban. A szenátus már elfogadta a javaslatot, a végső döntést a képviselőház hozza meg. A Diák Tanács kifogásolja, hogy a jogszabály előkészítése során nem vonták be őket az egyeztetésekbe. A szervezet szerint az egyenruha önmagában nem oldja meg az iskolai zaklatás vagy a társadalmi különbségek problémáját. Országszerte Hargita megyében igényelte a legtöbb gazda, a legtöbb állat után azt az új támogatást, amelyet a szarvasmarha tartóknak biztosít az állam. A három székelyföldi megyében a támogatásra potenciálisan jogosultak, mintegy 90%-a kérelmezte az állatonként járó 68 eurós támogatást, összesen több mint 7 millió euró értékben. Országszerte Hargita megye vezet a kérelmek és a támogatás igénylésekben feltüntetett állatok számát tekintve is. Marad a változékony idő a folytatásban is, holnap túlnyomó részt borús lesz az égbolt, 15-17 fokos nappali maximumokra számíthatunk, csapadék nem valószínű.
9: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
14: Vaj, olyan szépek vagyunk. A szépségről ma még lesz szó, de addig is gyertek egy gyönyörű óra kezdetére. A vagányvágány ugyanis ebben a pillanatban indul.
15: A gyönyörűségek itt vannak, Bészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, 0730 54 88 88, ez pedig a telefonszámunk, ide lehet nekünk írni.
16: Tehát olyan szépek vagyunk, hogy én bejelölöm magunkat a Mr. Worldre. Komolyan mondom.
14: Mr. Vödörre.
16: Vödör. Jól van, szevasztok, van zenénk is természetesen, Clean Bandit és Julian Michaels, hozzá kell nekünk, itt van a Miss You.
9: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
3: Vagányvágány.
9: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: El nem hiszem, hogy ebből sláger lett, őszintén mondom. Tehát minden összes eszem megáll, mindig azt hiszem, egy kicsit értem a világot, aztán ilyenkor mindig rájövök, hogy annyira mégsem.
1: Emlékszel, amikor megjelent, akkor kommentáltuk ezt a Die Die-t, ugye az a címének a
0: enyhe kifejezésű kommentáltuk. Komolyan, és most meg minden második ember énekli a szólt. Ez brutális.
2: Én nem tudom, régen a dájdájozást azt valami teljesen másra mondták.
1: Azt szeretted.
2: De dájdájozzatok Pagis, nem
1: ez dájdáj.
2: Na jól van. Nem tudom, hogy mi volt ez a dugultor.
1: Voltatok abban a helyzetben, még úgy a régebbi időszakban, igen, Facebookon, hogy valamilyen szolgáltatás nem tetszett nektek, és akkor jó kommentet odaírtatok, vagy esetleg egy külön posztot szántatok arra, hogy jól leszóljátok azt a vállalkozást, vagy
0: miért
1: szolgáltatást.
0: Miért beszélsz múlt időben ma, bocsáss meg.
1: Mai napig?
0: Én biztos, igen.
2: Hogyne, ott van Dante Nasza képviselőnek az oldala, milyen szép bejegyzéseket olvashatsz rajta.
1: Hát jó, de Dante Nasza-nak az oldala az nem egy szolgáltatás.
0: Attól függ kinek.
2: Igen. Na mindegy, maradjunk abban, hogy a majomnak az állatkertben a helye, ne hozzunk be idegen témákat, arról beszéljünk, amiről.
0: Szóval igen, Gábor, mai napig, bár egyre kevesebbet töltök időt a social médián, de...
2: A social médián. Meg fognak szidni, én leszek a hibás.
0: Szidjatok, érted? Tehát most őszintén, most úgyis van egy kazincér, mert most már azzal mindig lobogtathatom, nem? Azt a legszebb magyarul beszélő embereknek adják, most már bocsánatot kérek.
1: Na, semmi.
0: Ennyit akartam mondani ezzel a témával. Még valami kás? Na jó, szóval azt akartam, mondani, hogy itt a kérdésedben a kulcs az az, amit én is csináltam sokáig, és ami miatt saját magamra is dühös voltam utólag, hogy mindig csak a negatívot írjuk le. És megfigyeltem, ez főleg egyébként erdélyi utazókra érvényes, de gyertek, ha most tényleg cáfoljatok meg, hogy bár használjuk ezeket az alkalmazást, sokat, mikor szállást foglalunk, hány csillagos, mikor bemegyünk egy étterembe, akkor TripAdvisor-on milyen értékelése van, megnézzük Google Maps-en, hogy milyen értékeléseket adtak Google-on az emberek, de mi magunk, igen, mikor ott fogyasztunk, vagy használjuk a szolgáltatást, nem adunk semmilyen fajta visszajelzést. Nagyon sok esetben. Márpedig ez úgy duzzad, és úgy lesz reális, ha minél több ember leírja a véleményét róla. Na de emellett, meg az is jellemző, hogy jellemzően negatív dolgokat vagyunk hajlandóak leírni. És ez nem jó.
1: Jó, csak az sem mindegy, hogy a komment, vagy amit leírunk, negatívan leírjuk, az értékelés, azt milyen módon tesszük meg, vagy milyen stílusban tesszük meg, mert hogyha egy Facebook posztban ecseteljük azt, hogy az az adott szolgáltatás, vagy vállalkozás miért annyira rossz, nem mindegy, hogy azt nagyon durván tesszük meg, vagy sem. Mert itt van egy hír, hogy a Galaszi törvényszék jogerősen 8800 lei erkölcsi kártérítés megfizetésére kötelezett egy helyi nőt, miután a Facebookon közzétett üzeneteivel és negatív értékeléseivel ártott egy szépségszalon jó hírnevének.
0: Hát ez sok mindentől függ. Tehát, hogyha mondjuk nem reális dolgokat írsz le, hanem valamilyen személyes frusztrációból adódóan te lehúzol direkt egy vállalkozást, akkor vállald a következményeit, ami ez, amit te most elolvastál. Amennyiben reális a helyzet, már pedig egy ilyen hozzászólásnak vagy posztnak az lenne az alapja, hogy leírod egyszer teljesen objektíven, hogy mi történt, utána pedig közlöd azt, hogy te miért vagy elégedetlen ezzel a dologgal. Ez egy teljesen korrekt dolog, ez nem bizniszrombolás, ez egyszerűen egy vélemény, amihez jogod van.
1: Jogod van, de miért kell kérni a Facebookra? Miért nem előbb felveszed a kapcsolatot az adott szolgáltatással, vagy vállalkozással, is elmondod neki?
0: Én mindig úgy írtam ki, hogy egyszer elmondtam nekik, hogy gyerekek, hogyha erre nem kapok megoldást, akkor rosszul jártok.
2: Nézd, én a kérdést valahonnan teljesen másképp fognám meg. Ugye van a jogos felháborodás, és van a nem jogos felháborodás. Attól a perctől fogva, hogy valótlanságot állítasz, édes mindegy, hogy milyen felületen teszed azt. Lehet az utcasarkon, lehet az újságban, lehet közösségi minden. Na, innen kéne ezt a kérdést megközelíteni. A Tájlá és a Water után tesszük mindezt meg. Ti írjatok a 0730 54 88 88-ra, illetve ott van még nekünk a klasszikus webes felületünk, azaz a Rádió Gaga alkalmazás, Android iOS-re, mindenhova elérhető, töltsétek le mindenképp.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort is a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: Az egy dolog, hogy mi mondtuk, milyen szépek vagyunk, de hallgassátok csak meg, hogy József szerint milyen szinten szépek vagyunk, már csak azért is, hogy tudjátok, mennyire szépek vagyunk.
1: Tök szép délután nektek. Annyira szépek vagytok, hogy aki szebb, mint ti, az már festi magát.
0: Ezt köszönjük szépen, mi is pontosan így gondoljuk.
2: Ezt lehet, hogy találunk valakit.
0: De lehet, hogy ebben a műsorban lesz még olyan, hogy találunk olyan valakit, aki festés nélkül is szebb volt valószínűleg ma az első hetében, mint amennyire mi voltunk összesen egész életünkben. Mondjuk el, vagy nem mondjuk el most már?
3: El lehet mondani, mert most már a Gagának a Facebook oldalára ki van.
0: Végvári Janka, a Miss World Hungary 2025 győztese lesz itt velünk a Vagány Vágányban, és 2 óra múlva egy egész órán keresztül beszélgethetünk ezzel a gyönyörű hölgye, aki szerintem ne titkoljuk ezt a dolgot, majd vagy titkoljuk, vagy ne titkoljuk?
4: Nem szokta Gábor titkolni.
0: Nem szokta titkolni.
4: Horváth Gábor kollégánk unokahuga. Az a lényeg.
3: Gyönyörű kollégátok unokahugáról.
0: Ez is
4: melyikről beszélünk?
0: Melyik rólam?
3: Mint két tojás, nem?
4: És te melyik vagy ebből a húsvéti a tavalyi?
0: Mikor Jankát először láttam.
3: Én vagyok a záptója.
0: Vagy másodszor, vagy nem tudom, mindegy. A szemetekről volt szó, de még szerintem lesz ma is szó erről.
4: A szemetekről? Kik azok a szemetek?
0: Azok, akik csúnyákat kommentálnak különböző vállalkozásokról, anélkül, hogy igaz lenne. Jó van, azt szeretnénk tőletek megkérdezni, hogy ti szoktatok-e véleményezni, akár online, akár offline, hogyan adjátok tudtára a szolgáltatónak, hogy tetszett, amit adott nektek, vagy nem tetszett, amit adott nektek. Szoktatok-e csillagozni, szoktatok-e véleményeket küldeni, és ami engem még jobban érdekel, hogyha utaztok valahová, akkor milyen arányban veszitek figyelembe azt, hogy egy bizonyos szolgáltatásnak, helynek, terméknek milyen a megítélése?
4: Én akkor elmondom ugyanezt a saját életemre vonatkozóan. Szoktam hagyni, annyira itthon már nem. Nagyjából tudjuk, tehát helyeket nem értékelünk, mert fölösleges. Ha valami észrevételem van, ezt azért próbálom civilizált hangnemben közölni. Tehát egyébként azért, mert ha azt mondod a másikra, hogy ő egy sípszó, akkor azzal nem az derül ki, hogy te egy értelmes ember vagy, és megláttad, hogy milyen ellentmondás van a között, amit hirdet, és a között, amit valójában nyújt, szolgáltató politikus akárki.
0: Hanem saját magadra hagysz egy ügyes visszajelzést.
4: Igen, tehát bebizonyítod, hogy te tudsz csúnyán beszélni, amit hát nagyjából mindenki tud.
0: És tudjuk, hogy a csúnyán beszélőkre mennyire figyelünk.
4: Igen, tehát szerintem azt már nem olvassák. Viszont ha tényleg az van, hogy módszeresen kielemzett, hogy mit tudom én, vendéglőben sajnos a salátán volt egy csiga, akkor azzal nehéz vitatkozni, pláne egy fotót is oda lősz.
0: De mi van, hogyha előtte a vendéglővel tudatod, hogy van egy csiga, és hogyha mondjuk parasztok voltak, akkor nyilván megírod mindenkinek, hogy volt egy csiga, de hogyha elmondják, hogy bocsánat, elnézést, emiatt történt, mert hogy mi saját kertünkben termesztjük ezt a salátát, és valószínűleg rajta maradt, akkor lehet már olyan nagy haderővel írod ki.
4: Nyilván, tehát itt azért az illetőnek a reakció is, de van, aki jellegzetesen, mondom, a másikat tud, aki kiírja, milyen bunkó, másik megállt a kapu előtt, egyből a rendőrséget hívja, bár a másiknak a kapuja előtt ott van a telefonszám, lehetne szólni neki, hogy menjen el. Szíve joga.
3: Levente írja, én abszolút megértem, hogy valaki megírja, ha rossz szolgáltatást kapott. Én is jártam már úgy fodrásznál, hogy teljesen mást kértem, mint amit a végén kaptam. De szerintem óriási különbség van a között, hogy azt írom, nekem nem tetszett a hajam, és a között, hogy elkezdem azt terjeszteni, hogy ez a fodrászat egy csalóbanda, mindenki kontár, ne menjen senki oda. Az első a saját tapasztalatom, a második már szerintem támadás.
0: Hú, ezt nagyon jól írtad, és pont erről beszélünk, mert pont itt van a válaszvonal. Tehát, hogy arról kéne írjunk, hogy milyen volt a szolgáltatás, és számunkra, vagyis hogy ez bennünk milyen benyomást keltett. Ez egy reális, hogy is mondjam, értékelhető, értelmezhető visszajelzés.
4: Forgalmi információt kaptunk Lászlótól. Jó napot, gagások és gaga hallgatók, Nitro bejáratánál a benzinkutnál BMW-ből radaroznak. Csak óvatosan. 0735488888, innen fogjuk folytatni.
5: Magánvágány.
6: Plegykálunk.
5: Informálunk.
6: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
5: Ez is a Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: Arról beszélünk, hogy egy másik megyében egy más valaki egy annyira csúnya kommentet hagyott, vagy annyira sok csúnya kommentet hagyott maga után egy szolgáltatóról, hogy végül a szolgáltató törvényre vitte a dolgot, és a törvényszékre vitte a dolgot, és úgy néz ki, hogy megbüntetik az illetőt a sok csúnya beszédért. Hadd mondjam el, hogy ennek az egésznek van egy szolgáltatói oldala is. Én nagyon sokszor láttam, hogy mennyire kapálóznak a szolgáltatók, hogy valahogy ezeket a kommenteket eltüntessék, és akkor mindenféle embereket vagy fizetnek, vagy kérnek meg, hogy adjanak pozitív kommenteket. Ezért mondják sokan, hogy nem reális. Csak mondok egy egyszerű példát. Volt egy szálloda, ahol betelt majdnem teljesen a szilveszter, maradt kettő hely. Kettő szoba. Tudta a szálloda, hogy a szilveszterre, akik kibérelték a teljes szállodát, azok családos, gyerekes családok. A maradék két szobát pedig odaadta két fiatal párnak. Na most el tudjátok képzelni, hogy az a két fiatal pár, aki szilveszterre el szeretett volna menni egy kis romantikus, nyugalmas szilvesztert eltölteni, szembe találta magát 42 darab gyerekkel. Na most el tudjátok képzelni, hogy milyen kommenteket hagytak, mert nyilván ilyenkor már azért hagysz. Na és ez az, amikor azt a két szobát inkább bezárod, és nem csinálod meg ezt, mert utána meg 25 darab komment, pozitív komment kell, hogy egy ilyen negatívot valahogy kiterülj.
1: Nem tudom, hogy ez a szám mennyire reális, amit mondasz, de tehát maradjunk abban, hogy a, nem tudod egyébként, meg egyébként nem tudom, te hogy nézed a rétingeket, vagy ti hogy nézitek ezeket a visszajelzéseket. Én mindig megnézem az egy csillagosokat, vagy a nagyon negatívakat. Lássam, hogy mi az, amit ugyanaz, írnak. Aztán megnézem a jókat is, de hiába van 5 negatív, mert azt az 5-öt fogod elolvasni. Az 500 pozitívat nem.
0: Így van, ezért nagyon nehéz ellensúlyozni pozitívakkal. De nagyon sok üzenetünk jött.
2: Írja hallgatunk, hogy én azt nem értem, hogy miért kell valakinek rögtön 10 helyre kírnia ugyanazt. Egy rossz szolgáltatás után először oda menik a vállalkozóhoz és megpróbálnám megbeszélni. Ha nem sikerül, akkor lehet értékelést írni. De sok ember ma már úgy használja a Facebookot, mintha az lenne a bíróság. Kírja, hogy XY egy gazember, aztán várja, hogy a kommentelők ítéletet mondjanak, csak hogy annak is lehet következménye, ha valaki valótlant állít. Hát igen, itt ebben az esetben is erről van szó, mert a nő, az adott nő lejárató bejegyzései. Hát azt mondta ki a bíróság, hogy súlyosan károsították az üzlet arculatát.
0: Kinga írja, ha pozitív a visszajelzésem, akkor mindenképp igyekszem a legláthatóbb helyen megosztani, mert szerintem fontos, hogy a jó tapasztalatokat is kiemeljük, ha viszont negatív a véleményem, akkor általában első körben a tulajdonost vagy a főnököt keresem meg, és elmondom neki, hogy szerintem lehetne ez jobb is. Ilyenkor inkább baráti alapon szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja a helyzetet, és hogy mit gondol róla. Fontos számomra, hogy a kritika ne bántó legyen, hanem inkább építő jellegű, amiből esetleg ők is tudnak fejlődni. Meg szoktam nézni, bár ritkábban, hogy mások milyen véleménnyel vannak az adott helyről, de igazából inkább úgy szeretek vásárolni vagy választani, hogyha valaki személyesen ajánlja. Én a kettőt szoktam ötvözni, érdekes mondom, mindig megnézem TripAdvisor-on, milyen az adott helynek az értékelése, hogyha külföldön járok, és általában több embert, helyit megkérdezek, hogy ők helyiként hova szoktak elmenni. Számtalan vagány helyet találtam így.
1: Működik egyébként ez a része is. Nézegettem így hirtelenjében egy-két ilyen fórumot most, hogy milyen visszajelzéseket írnak. Tudod, az a baj, hogy egy negatív kommentnek is, még kicsit ezen lovagoljunk, hogy kell megírni egy negatív kommentet. Mert hogyha csak annyit írsz, hogy ez borzalmas, az nem egy érv. Tehát, hogy azt kell elmondani, igen, mit tudom én. Tehát, hogy láttam, meg fodrásznál.
2: Indokold meg, igen.
0: Viola megírja, hogy ő nem szokta, csak egyszerűen nem megy. Nem szokta megírni, csak egyszerűen nem megy többet oda. Igen, Viola, de van az a része is a negatív kommentnek, hogy segítesz másokon, hogy ők is ne járjanak porul, mint te. Tehát, hogy néha ezt is figyelembe kell
1: venni. Van, amikor annyira rálépnek a kis lábujadra, hogy ezt azért le akarod írni. Ez azért benne van.
0: Igen.
1: Csak nyilván akkor is. Én úgy gondolom, hogy a szalon képes. Tehát amikor látok ilyeneket, hogy mocskos gazemberek vagytok, mindegy, hogy mire. Facebook is nézed, hogy jó, de miért? Tehát, hogy én akarom tudni a történetet. Az, hogy te nem szereted őket, hát hány embert nem szeretünk?
0: Igen, én már elmondtam, hogy Csíkszeredában ettem a legrosszabb burgeremet, viszont azt is elmondtam, hogy elnézést kértek, és akkor nehéz volt dönteni, hogy ezt másokkal tudassam, hogy ne járjanak úgy, mint én, de úgy döntöttem, hogy nem, mert tényleg jó fejek voltak.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után. Hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
4: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
5: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
6: Most először Csíkszeredában.
7: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
8: Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
7: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
9: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
10: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
11: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
13: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
14: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
15: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
14: De szuper ötlet!
15: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
14: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
16: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feldétekkel.
17: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
18: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
16: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
19: Társadalmi célú hirdetés.
20: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
21: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
22: A reklám után
23: ismét lágerek és új zenék.
22: Rádió.

0: Igaz vagy hamis? Ez itt a kérdés. Van egy feladványunk, és amennyiben helyesen válaszoltok, akkor már is mondjuk, hogy mit fogtok nyerni. Aki még nem regisztrált, megteheti, tudjátok a telefonszámunkat, kell teljes név, telefonszám és annak a megyének a neve, onnan hallgatjátok a rádiógagát.
1: Most a Vagány Vágányban az Arinovis Motors egy darab csomagját, promóciós termékekkel telerakott csomagját lehet megnyerni, és aki szerencsés lehet, amennyiben helyesen dönti el, hogy igaz vagy hamis a kijelentésünk, nem más, mint Csaba.
0: Csaba.
2: Halló.
3: Halló, szia Csaba.
1: Szia Csaba.
3: Szia, Csaba. Csinálsz? A Vagány Vágánytól keresünk, de akkor ezt szerint már rájöttél.
2: Így van.
3: Mi jót csinálsz?
2: Munkában vagyok.
3: Na, jó, akkor figyelj.
0: Akkor jó. Na,
3: csütörtökön nekem is ilyen a hangulatom néha, az az igazság.
1: Kedden is, de ne adj.
2: Most a hónap hétvége, úgyhogy jön hárá a hangulat.
3: Na látod-e, Zsolti, mondom neked, csak te nem szoktad ezt elfogadni.
1: Csaba, ezt akartam mondani, hogy van még egy Bence hívőnk, mert hogy Bencének is péntek reggel már elkezdődik a hétvége. Örülünk, hogy te is így gondolod ezt a dolgot. Csaba, van egy feladványunk, amit Bence fog neked elmondani. A feladvány az igazából egy mondat, amiről neked el kéne döntened, hogy igaz vagy hamis, nagyon könnyű lesz, ígérem. Bence, mondod, nem mondod?
3: Mondom, hogy nem mondanám, ha Csaba készen áll. Kapaszkodjál meg, mert
2: jön. Én készen vagyok.
3: Szóval.
2: Ülök, jó lesz-e?
1: Tökéletes.
3: Jó lesz, jó nagyon lesz. Jó. Ennél határozottan jobb ülni, mert hogy az utasszállító repülőgépen a személyigazolvány és a beszálló kártya ellenőrzése a felszállás előtti folyamat része. Ellenőrzik-e a személyedet és a beszálló kártyádat, vagy sem? Igaz vagy hamis?
2: Szerintem igaz, mivel én még sosem repültem.
3: Tényleg?
1: De vagy a második már, akivel beszélünk.
0: Igen, a hallgató
1: a játék kapcsán, és figyelj, egy szerencsés embernek mondhatod magad, ha engem kérdezel, ha Bencit vagy Gábort, lehet más a véleményük.
3: Figyelj, autózni azért szoktál, ugye?
2: Igen.
3: Na figyelj, akkor az Arinovis Motors által kapsz egy ilyen promóciós termékeket tartalmazó csomagot. Van benne többek közt autóillatosító, és nagyon szeretem az autóillatosítójukat, de van benne bögre, kulcstartó, terörörörör. A lényeg az, hogy ezt nyerted meg, és köszönjük szépen, hogy ilyen ügyesen válaszoltál.
2: Köszönöm. Én is köszönöm.
4: Gratulálunk! Te nyerted az Arinovis promóciós csomag egyikét. Látogass el a Sepsiszentgyörgyi Suzuki showroomba, és fedezd fel az aktuális autó

0: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Húzzunk egy vonalt erre a kiértékelős értékelés írás vonalt, azt mondtam.
1: Vonalat.
0: Ügyes vagyok, ma is ügyes vagyok.
2: Nem baj,
1: nem baj. Tovább fűzzük majd a fonalat.
0: Írjatok értékeléseket, de ne rossz indulatból írjatok értékeléseket, hanem azért írjatok értékeléseket, mert szeretnétek másokkal tudatni a tapasztalataitokat. A tapasztalataitokat azért, hogy ők is ne járjanak, vagy éppen járjanak úgy, mint ti.
2: Szerintem hallgassuk meg a híreket, addig is egy kicsit megpihenünk, aztán jönk vissza.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Skorpi Trans. Ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A hadnagygumi, ha gumi, akkor hadnagygumi. És a kivédi dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
5: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
6: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
7: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Transz.
8: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
9: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
10: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
11: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
12: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
13: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
14: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Szombaton tartják a városi tömegfutást. Változik az útdíj fizetési rendszer jövő hónaptól. Változékony égboltra számíthatunk a folytatásban is. Jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Jönnek a részletek. Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök tegnap este elmondta, hogy nem állapodott meg Sorin Grindjánóval sem a találkozó helyszínéről, sem az időpontjáról. A B1 TV-nek nyilatkozó politikus elmondta, délelőtt 11:30 körül beszélt telefonon a szociáldemokrata pártelnökével, aki arra kérte, küldje el neki a készülő kormányprogram fontosabb elemeit. Közölte vele, hogy a dokumentum még nem készült el, de a fő irányvonalakat a nap folyamán elküldi. A kijelölt miniszterelnök bízik abban, hogy a következő napokban találkozik Grindjánóval. Szerinte erre a parlament lenne a természetes helyszín, mivel korábban a Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg Romániát szövetség az RMDS és a Nemzeti Kisebbségek frakcióival is ott egyeztetett. Szombaton, szeptember 26-án ismét megszervezik immáron 15. alkalommal az IPSE városi tömegfutást. Annak érdekében, hogy zökkenőmentesen tudjon lefolyni az esemény, arra kérik az autósokat, hogy holnap délutántól egészen szombat délig ne parkoljanak a rajt cél zónában, vagyis a stúdiómozi előtti szakaszon. A város különböző részein is útlezárásokra kell számítani, ezekről azonban érdemes tudni, hogy a lezárás nem lesz hosszas, hiszen ahogy elhalad a tömeg, a rendőrség munkatársai azonnal felszabadítják a szakaszokat, így legfeljebb 10-15 perces várakozásra lehet számítani. Szombat reggel 6 órától 12 óráig teljesen le lesz zárva a második Rákóczi-Ferenc, Kuvar és Csere utcák közötti szakasz az autósforgalom előtt, míg a futás ideje alatt 9 óra 50 perctől kell számítani lezárásokra. A második Rákóczi-Ferenc, a Hunyadi János, a Veselényi Miklós, a Nikolai Balcseszkó, a Vásártér, a Kornis-Ferenc, a Villanytelep, a Tompa László, a Kőkeresztér, a Városháza tér, illetve a Kossuth Lajos utcákon haladnak majd végig a futók. Változik az útdíjfizetési rendszer jövő hónaptól, megszüntetik a külön hídpénzt a Fetest Csernavóda közötti átkelőnél, a személyautók utasználati díját pedig ezentúl a jármű káros anyag kibocsátási besorolása szerint kell fizetni. A 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárműveknél nagyobb változás jön. Az új útdíjszabályok október elején lépnek életbe.
16: Valentin Szucsó veszi át az FK Csíkszereda a szuperligás csapatának irányítását. A 45 éves szakember régi ismerősként ér vissza, hiszen 2018 és 2022 között már vezette a csapatot, amellyel története során először jutott fel a másodosztályba. Korábban a Sepsi OSK vezetőedzőjeként is dolgozott, a Sepsi Szentgyörgyi együttessel pedig az élvonalba is feljutott. Szucsú legutóbb 2024. szeptembere és 2025. márciusa között irányította a Sepsi felnőtt csapatát. Az FK ma délelőtt közös megegyezéssel szerződést bontott Szabó István eddigi vezetőedzővel. Jürgen Klopp a Hollandia-Németország Nemzetek Ligája mérkőzés előtt azzal viccelődött, hogy több holland játékost ismer személyesen, mint az ellenfelet irányító Xavi Hernández. A két neves szakember egyaránt ezen a találkozón debütál szövetségi kapitányként. Klopp szerint a német keret sikerre éhes, kiváló játékosok alkotják, és úgy fogalmazott, ha mindent beleadnak egy esetleges vereségért, ő vállalja a felelősséget. A holland-német rangadót ma este Amsterdamban rendezik.
15: A szakemberek előrejelzései szerint a nap további részében is változékony marad az égbolt, adáskörzetünkben napos és felhős időszakok váltják egymást, csapadékra azonban nem kell számítani. 12-15 fok körül tetőznek a nappali csúcsértékek.
3: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.
0: Na te hallgass oda, egy picikét magunk mögött hagyjuk a témánkat, és nyilván másfele fogunk evezni. Egy nagyon izgalmas hírt találtunk, meg szeretnénk emészteni, és kíváncsiak vagyunk arra, hogyha mondjuk ezt Romániában is alkalmaznánk, akkor mi lenne belőle?
2: Igen, kérdésekkel tele vagyunk, de beszélgetünk is. Mindjárt kiderül, hogy miről pontosabban. Itt van Bészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor.
1: Szerettem, amikor Gábor nem mondja el az információt és megtartja magának. Mindjárt megosztjuk veletek, de csak CIA és a Cheap Thrills után.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
17: Vagány-vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Nemrég a PISA felmérésből kiderült, hogy az ország fele az funkcionális analfabéta, ami azt jelenti, hogy bár tud olvasni, de nem feltétlenül érti, amit elolvas. Ebből elég sok ember van. Na, és hogyha van olyan hír, ami összecseng ezzel, és talán megoldást jelenthet, például ebben az országban, akkor az az, amit Szingapúrban csinálnak, ugyanis képzeljétek, hogy Szingapúr fizet azoknak a lakosainak, akik olvasnak. Na, hogyha ez most Romániában a transportaik, és nem nézzük meg még a részleteket sem, csak mondjuk ezt, így a, ezt a hír címet mondjuk így áttesszük Románia transportáig, most valakiben megint beleköt.
1: Szóval, biztos vagy benne.
0: Akkor szerintem nem járnánk rosszul, mert hogy az emberek ugye siránkoznak, mert nincs pénz, az ország meg siránkozik, hogy tele van bunkóval. Hát ez ugye egy csapásra megoldaná a dolgokat.
1: Részben. Hát én azért kicsit kötekednék, mert nem tudom, jó, persze pénzzel meg lehet venni az olvasást, és hát ha Szingapúrban is egyre többen fognak olvasni, viszont nem tudom, hogy ez mennyire csökkenti a funkcionális analfabetizmust, mert attól függetlenül, hogy valaki nekiáll olvasni, aki eddig életében nem olvasott, az nem jelenti azt, hogy meg is fogja érteni, amit olvas.
2: Hát sajnos az olvasás mennyiség és a szövegértés között azért nagyon komoly kimutatások szerint komoly összefüggés van. Gyakorlatilag, aki keveset olvas, nem biztos, hogy megért egy komplexebb szöveget. Ugye az absztraháló képesség az sajnos benne van, az elvonatkoztató, hogy akkor legyen.
0: Köszönöm,
2: még magyarosabban fogalmazva. Láttam, majd kezdesz úgy nézni rám, ilyen mindjárt kapok egy taslit, hogy ne használjak itt neologizmusokat és idegen szavakat.
0: Ha ezt én mondanám, na. Édes jó Istenem. Fél órát csak arról beszélne, hogy én ezt miért mondtam. Jó van, a lényeg az, hogy igen, tehát hogyha kiolvasod a Musso összest, attól nem leszel okosabb, viszont szövegértésed határozottan jobb lesz. De, nyilván műveltem meg okosabb nem leszem. Most bocsánat, hogy pont Musso-t emeltem ki a sok közül, akit még említhetnék. Viszont az, hogy az emberek találkoznak szöveggel, azt próbálják értelmezni, és ezt mondjuk sokat csinálják, mert hogy pénzt kapnak érte, ez határozottan segítene kis léptékben, kis... Attól függ, tehát mindjárt elmondjuk azt is, hogy Szingapúrban ez hogyan működik, de ez egy ilyen tesztprogram, és én határozottan hiszem azt, hogy ez itt nálunk is működhetne. Most kérdés az, hogy ezzel azokat ösztönzöd inkább, akik eleve olvasnak, és fognak még többet esetleg.
1: Vagy akiknek pénz kell.
0: Igen. Hát figyelj, most ha csak azt nézem meg, hogy a mi családunkban egy év alatt hány könyv fogy el, hány könyvet olvasunk ki összesen, ez egész jól kijönne akár egy minimál bér, kérdés, hogy mennyit fizetnek az elolvasott könyvekért. Ezt nem én húzom fel, hanem leginkább a feleségem, de hogy elég sokat
1: olvasunk. Zsolt, hogyha megengeded, akkor még egy picit kötekednék. Na, tehát, hogyha az lenne Szingapúrban, hogy csak azután fizetnek, amiután meg is értették azt a szöveget, vagy azt a könyvet, amit elolvastak, akkor jogos lenne odaítélni ezt a pénzt. Viszont, hogyha szeretnénk a funkcionális analfabetizmuson javítani, hogy egyre kevesebben legyenek, akkor tényleg csak ez az egy járható út lenne, vagy lehetne, hogy csak akkor fizetünk annak az olvasónak, aki neki állt olvasni, és meg is értette, amit olvasott. Mert másképp csak a pénzt kidobjuk, jó, lehet, hogy elolvas valamit, de nem fogja érteni.
0: Tamás közben írja, hogy 75 óra olvasás kell egyetlen dollárért, hát ebből még a könyvjelzőt sem tudom kifizetni, azért megnézném azt a szingapúrit, aki emiatt teszi le a TikTokot. Hát egyet értek, Tamás, örülünk, hogy ismerette már ezt a hírt, mindjárt elmondjuk azt is, hogy mennyit kapnak a szingapúriak, de ha már hallottátok Tamást, akkor igen, egy dollárt kapnak 75 óra olvasásért. Hát most szerintem...
2: Vannak olyan országok, ahol szerintem olvasnának, te figyelj, lehet oldalba kéne, az se jó egyébként. Meg hogy mérik ezt a dolgot? Tehát önkéntes alapon, vagy bejössz valahova? Szóval ezeket a részleteket szerintem azért tisztázzuk. Technikailag, hogyha üvegesen bámuljuk a képernyőt, azért általában mi fizetünk, úgyhogy ilyen értelemben ez mindenképp jobban megéri.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: úgy néz ki, hogy Szingapúrban fizetni fognak azért, hogyha elolvasunk egy könyvet. Pontosabban arról van szó, hogy év végéig tartó kísérleti programot hoz létre a dél-kelet-ázsiai ország, melynek keretében a lakók olvasással pontokat gyűjthetnek, és amiket később pénzre is be tudnak váltani. Ezzel a kísérleti programmal arra próbálják rávenni a lakosokat, hogy a rövid felszínes online tartalmak vég nélküli görgetése helyett inkább olvassanak.
1: Hát, figyelj, ha már csak ennyit mondunk az egészről is, egy sokkal okosabb dologról beszélünk, mint a Romániában meghozott törvények 90%-a, az elmúlt két évben meghozott törvények, mondjuk azt, vagy az elmúlt egy évben.
2: Figyelj.
1: Intézkedések, bocsánat, törvények.
2: Ha Romániában lenne egy ilyen dolog, azért nagyon meglepődnék, persze erre sincs.
1: De mibe kerül amúgy?
2: Hát pénzbe.
1: Tehát, hogy ez így, hát jó, de közben meg nem tudom, okosítod a népet, érted?
2: És annyi írja azt, hogy nagyjából 15 év alatt, amennyit én olvasok, meg is van egy kávéára. Írja egyébként a hallgató, úgyhogy ilyen logika mentén, igen, lehet ezen filózni.
1: Igen, de akkor azt nézem, hogy 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmét kapjon valaki, és hogyha ebből 1000 darab összegyűlt, az be lehet váltani az $1 jutalomhoz.
0: $1 jutalom? Most az $1 a jutalom, vagy lesz $1 kerülő jutalom? Érted, mit mondok? Tehát én most próbálok kötekedni itt a dologgal, nem biztos, hogy $1 fogsz nyerni 1000 összegyűlt virtuális érme után.
1: De figyelj ide, most ha arra gondolsz, hogy például milyen hatékony volt Romániában, és hatásos volt Romániában a műanyag palackok összegyűjtéséért járó pénzösszeg, ami megint csak röhelyes a kívülről nézett, tehát egy palacki 50 bani. Szóval érted?
2: Ahhoz képest emberek kukákat, tehát nagyjából nézd meg, hogy teljes műsor területünk környékén sírnak, ahol ezek az újfajta ilyen bádok kukák vannak, tudod, ezek a bedobósak, hogy feszítik fel az ajtajukat azért, hogy vegyék ki belőlük az 50 bani palackot. Tehát nagyon érdeklődés iránta.
0: Mi úgy olyan fél évente, vagy 3-4 havonta szoktuk visszaváltani a palackokat, és egy olyan 200-300 lej összejön belőle.
2: Tehát akkor gyakorlatilag van nektek egy külön épületetek, amiben palackot tartotok?
0: Na igen, van egy ilyen szertárunk.
2: Ja, akkor kezdem érteni, hogy miért.
1: Ami gondolom akkora, mint a házamben én élek, de ugye mindegy, engedjük el.
0: Persze.
1: A lényeg az az, hogy meggazdagodni valóban nem lehet ebből a dologból, de hogyha bármilyen pici, apró összeget is lehet kapni. De a másik oldala meg ott van azok számára, akiket nem feltétlenül a pénz motivál, hanem a verseny. Érted? Tehát létrehoznál egy ilyen pontos versenyt, hogy mit tudom, kigyűjtött pontot össze egy hónapban. Hát már csak nézzük meg az ilyen moly.hu-t, meg azokat a felületeket, ahol lehet jegyezni azt, hogy mennyit olvastál. A Moly-on is folyamatos verseny van, hogy ki olvas többet.
0: Mennyi idő kellett elteljen ahhoz, hogy én rájöjjek, hogy az moly.hu és nem moly.hu?
2: Én is megvoltam.
1: Nem egy felnőtt szájt, hanem egy.
2: Figyeljetek, csak mondom nektek valamit. A nettó fizetés Szingapúrban 19.578 lej, mondom, az átlag.
1: Tehát 20.000
2: átlag nettó. Igen, szóval, azért az $1 olyan nagy motivációt nem látok.
0: Micsoda, mennyi? Most komolyan?
2: Így van.
0: Az átlag fizetés?
1: Igen, még
2: az átlag nettó.
0: Hát én költözök Szingapúrba, és nekiállok olvasni, még abból is összegyűjtök.
1: Ezt már sokan eldöntötték így, de annak megvan az ára, hogy Szingapúrba költözés után.
2: Ráadásul rettenetesen nehéz letelepedni.
1: Így van, nagyon
2: nem nagyon engednek be. Mondjuk lehet, hogy fehér emberként még érdekesebb tudsz lenni. Na mindegy, tartunk egy... Ja, még nem tartunk, azt elnéztem az órát.
1: Semmit nem tartunk. Egy zenei szünetet tartunk, One Direction-t hallgatunk, Still My Girl, el ne lopjátok a csajainkat. Maradjatok itt velünk. Folytatjuk ezzel az olvasásos, ösztönzős történettel. Nekem nagyon tetszik, én áthoznám, ha még nem is országos szintre, de hogyha van az a városvezetés, aki most hallgat bennünket és meri lopni ezt az ötletet, én valamit megígérek, becsület szavamra, nem tudom, hogy mit, de nem tudom, összecsókolgatom őket valamit.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány.

0: A szingapúri ötlet, hogy az olvasást fizessék, önmagában nem rossz. Nyilván valamit kell mondani annak érdekében, hogy a mobiltelefon használat, képernyő használat, a mesterséges intelligencia használatról még nem tudjuk annyira, de valószínűleg az is benne van, hogy egész egyszerűen a szellemi kapacitása mindenkinek lefele megy. Hát ennyit tudunk. És azt is hozzá kell tegyem, hogy ebből valamit kellett kezdeni, Szingapúr próbálja stimulálni Isten igaziból fizetésre, de hát ott, ahol mondjuk ilyen 4000 euró körül keresnek, nem biztos, hogy 75 órányi olvasásra mondjuk egy dollárt kapni.
1: Mondom, hogy szerintem, aki többet keres, annak meg a játék értelme inkább, hogy mennyi pontot gyűjt, és nézzek, Noémi üzenete is kb. Erről szól. Szerintem viszont tök mindegy, mi a motiváció, ha a vége az, hogy egy gyermek vagy fiatal végre végigolvas egy teljes fejezetet. Ha a gamification, vagy a játékosítás kell ahhoz, hogy legyőzzük a brain rotot, hát legyen az. És azt hiszem, az utolsó mondat, ez sok mindent elárul.
2: Igen, mert pont arról beszélünk, hogy Szingapúrban az oktatók egyre nehezebben küzdenek meg az úgynevezett brain rot, vagyis az agyi leépülés jelenségével, és ezzel általában az online fogyasztott túl sok felszínes tartalomnak tulajdonított kognitív hanyatlást írják le, valamint a doom scrollinggal, azaz a negatív hírek és a tartalmak kényszeres görgetésével. Úgyhogy de szerintem nem csak Szingapúrban üti fel a fejét ez a probléma, ez a brain rot, vagy agyi leépülés, hanem épp úgy beszélhetnénk akár Romániáról is.
1: Ne hülyeskedj.
2: Hogyha behoztuk már a funkcionális analfabetizmust.
1: Kb. Akárhová mész, tényleg akárhová, mindenhol azt látod, hogy alkalmazott és kliens és mindenki bele van bújva a telefonjába és bele vannak őrülve. Azt már meséltem nektek, nem, hogy kiderült, hogy a fejlett nyugati társadalmakban van egy olyan jelenség, miszerint a gyermekek nagyon sokat üvöltenek a játszótereken. És kiderült, hogy azért teszik, mert hogy ha kimennek a dadussal vagy valamelyik szülővel a játszótérre, azok meg bele vannak bújva a telefonjukba, és a gyerek rájött, hogy akkor figyelnek oda rá, hogyha nagyon csúnyán csinál. És ebből az jött, hogy kb. Kimész egy ilyen játszótér, és üvöltöző gyerekeket hallasz, meg látsz, mert hogy szegények próbálják magukra valahogy a szüleik figyelmét felhívni.
0: Ezt akarod mondani, hogy a szombaton másnaposan ülök a teraszon, próbálom kávéval helyrehozni az előző napi...
2: A dadusok a hibások.
0: Nem, hát a kedves szülők, ugye, akik nyilván tényleg a telefonba bele vannak, és akkor de ilyen hangerővel a fülem mellett, és érzem, érted, hogy ott én vágom nyakon a kölyket.
1: Zoltán azt írja, hogy én benne vagyok. Csak kérdezzétek meg Szingapúrt, hogy a rejtvényújság meg a gépjárműadás vételi szerződési beleszámít-e, mert akkor holnap felmondok a munkahelyemet.
0: Nem. Még fogsz mellékest keresni.
1: Igen. Na, de nem tudom, hogy mennyire jelentene megoldást, de figyelj, hogyha központilag jön egy ilyen nem is igény, hanem jelzés az emberek irányába. Már az, már, érted, már az információs szórást. Gondoljatok bele, hogy mi beszélünk erről az ügyről. Most Szingapúrban mennyit beszélhetnek róla? Már az, hogy ebből ügy lesz...
0: Keressünk egy szingapúri rádiót, kérdezünk meg a kollégákat.
2: Igen. Jó, de azért tegyük azt is hozzá, hogy a program vitát is kiváltotta ebben a városállamban, mert egyesek szerint ugyanis az embereknek egyszerűen azért kellene olvasniuk, mert szeretnek olvasni. Van egy Ashley Chia, egy szingapúri könyvklub vezetője, aki a következőket nyilatkozta. Ha Szingapúr olvasó kultúrát akar kialakítani, talán nem az az egyetlen mérce, hogy az emberek napi 15 percet olvasnak-e. Az is számít, hogy kíváncsi olvasókká válunk-e. Olyan dolgokat is olvasunk-e, amelyek nem azonnal hozzáférhetők, vagy közvetlenül hasznosak számunkra.
1: Egyem a szívedet. De figyelj,
2: itt egy könyvklubnak a vezetőjéről van szó, és engem meglepett, hogy kritikát fogalmaz.
1: De pont ő nem kéne úgy lássa ezt a dolgot, tehát pont egy könyvklub vezető nem kéne így lássa ezt a dolgot, úgy gondolom. Nem mindenki számára olyan egyértelmű, ami mondjuk a már olvasók számára teljesen az. Jó, innen folytatjuk.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
3: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
4: Most először Csíkszeredában. Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
5: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szovalta üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
6: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
7: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
8: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk.
9: Álmaid esküvője itt kezdődik.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
17: ismét lágerek

0: Szingapúrban pénzt is fognak adni azért, igaz, hogy nem sokat, hogyha nekiállnak olvasni az állampolgárok. Ezt lehet, hogy jó lenne Kelet-Európába is átültetni, sőt a nyugati társadalmakban is tapasztalható, vagy felüti a fejét ez a probléma, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek. Úgyhogy nem gondolom azt, hogy csak Szingapúrban kellene meghonosítani ezt a programot.
1: Igen, figyelj csak, Attila egy nagyon okos üzenetet írt.
0: Na.
1: Azt írja, hogy itt nem az egy dolláron van a hangsúly, hanem a szokásformáláson. Az algoritmusok úgyis mikrojutalmakkal, lájkokkal és értékelésekkel tartanak minket a képernyő előtt.
2: Értesítésekkel.
1: Szingapúr csak a saját fegyverükkel próbálja visszacsábítani az embereket a könyvekhez.
2: Közben egy kis piros szívecske felugrik a 6. oldalon. Még visszaolvasol.
1: Igen.
2: Mondjuk olyankor kéne rájönnek azok, akik nem olyanok, illetve akik olyanok, mint én, hogy rosszul olvasták az egyik szereplő nevét az egész könyven át.
0: Na de várjatok csak. Ugye itt virtuális érmékről beszélünk, hogyha a szingapúriak elkezdnek olvasni, akkor 15 perc olvasás után 20 virtuális érmét kapnak. Akkor ez most interneten keresztül való olvasást illeti?

0: fogok.
1: Na, figyeltek, amúgy mondjuk el, hogy azért vannak olyan felületek, ahol motiválják az embereket olvasásra. Például ezt sokan lenézik az olvasók közül, de a bookstagrammerek és a booktokkerek úgy gondolom, hogy pont ahhoz a közönséghez és ahhoz a generációhoz szólnak, és tudják őket motiválni arra, hogy olvassanak, akiket mások nagyon nehezen érnek el fizikai felületeken. A booktokkerek ugye TikTokon, a bookstagrammerek pedig Instagramon számolnak a könyvekről, olvasási élményekről, és ide a komment szekcióban rengetegen hozzászólnak. Ez nagyon motiváló tud lenni véleményem szerint egy fiatal számára, hogy igen, megint menő lett az olvasás.
2: Egyetértek veled, viszont annyit még hozzátennék, hogy arra lennék kíváncsi, hogy nálunk hány ember olvasna a napi 15 percet, ha fizetnének érte, gondolok itt Romániára. Uh-huh. Mert szerintem az elején millióan jelentkeznének, utána egy három hónap.
1: Én már azzal elégedett lennék, hogy 2 millió ember csak ezért olvasna a napi 15 uh-huh. percet egy hónapon keresztül. Szerintem látható, érzékelhető változások lennének az országban.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Na jó, az olvasásról kb. Ennyit tudtunk beszélni, bár valószínűleg ragad belénk ez az, de van egy sokkal fontosabb témánk, amit szeretnénk elővenni.
1: Igaziból mielőtt rátérnénk, csak azt akartam, hogy az olvasás is egy kicsit olyan, mint a más téma, mondjuk a hálószobatot, hogy nem beszélni kéne róla.
0: Így van.
2: Aki még nem regisztrált játékunkra, azt tegye meg, tudjátok a telefonszámunkat, mi most akkor meghallgatjuk a legfrissebb híreket.
0: És lesz egy meghívottunk a következő órában. Nem is akármilyen meghívottunk, akiről már beszéltünk, de hogyha szemfülesek majd vagytok és velünk maradtok, akkor kiderül, hogy milyen véleménye van a világról Miss World Hungary 2025-nek.
1: És be fogom vinni az erdőbe, és elmondatom vele, hogy a kopaszodó pocakos pasasra buknak az igazán szép lányok.
3: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
5: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
6: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
7: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
6: Megoldjuk a problémát. Hagyd az autódat az Optim Parkingban. Közel a város szívéhez. Egy óra csupán 4 lej. Bérletek már havi 100 lejtő. Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött. Optim Parking. Itt mindig lesz helyed. Időkorlát nélkül.
8: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz! Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
9: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
10: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
11: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel ér. El.
10: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
12: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantál időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
14: Fások utca 14.
15: Elemeket, akkumulátorokat keres. Megtalálja a Hangában. A Kossuth és a Csere utca sarkán.
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Rossz hírekből is kijutott a szeptemberi rendes havi tanácsülésen. Szudzsáva megyében zuhant le a légtérsértő drón. Változékony marad az időjárás, de néhány fokkal melegebb lesz. A mikrofonnál Hadnagy Éva, jó napot kívánok! Következzenek a részletek! a kormány elindítja az állami vállalatok vezetésére vonatkozó információkat összesítő online platformot. A kormány sajtóirodájának mai közleménye szerint az Anna Gorgiu miniszterelnök helyettes kezdeményezésére létrehozott portál első alkalommal közöl összesített adatokat 121 állami cégről és vezetőikről. A platformon több mint 1300 dokumentum érhető el az állami vállalatok irányítását szabályozó sürgősségi kormányrendelet alapján. Az összesített adatok szerint több mint 100 személy egyidejűleg legalább 2 tisztséget tölt be állami vállalatoknál. Több mint 370 vezető havi jövedelme legfeljebb 25 ezer lei, 115-en 25 és 50 ezer lei, 36-on pedig 50 és 100 ezer lei közötti összeget keresnek. Egy személy havi jövedelme pedig meghaladja a 100 ezer lejt. Rendes havi ülését tartotta ma a Székelyudvarhelyi Önkormányzati Képviselőtestület, ezúttal 35 napirendi pontot vitattak meg a városatyák. A fontosabb napirendi pontok között az Angyalszálini program rangsorolását említette elsőként Szakács Pál István polgármester. Elmondta, néhány évvel ezelőtt a Kisköved utcába tervezett kis térről kiderült, hogy az nem felel meg a finanszírozási feltételeknek, ezért azt ki kellett venni a programból, helyette új utcák kerültek be, és mivel az Ugrand Gábor utcában sem történtek meg az elmúlt években a szélesítéshez szükséges kisajátítások, ezt is kivették a programból. Két napelemparkra is pályázni fog a város, amely által a kórház és a városháza, illetve a hozzá kapcsolódó intézmények energiaellátását biztosítanák. Rossz hírekről is beszámolt az előjáró, ugyanis a tanácsosoknak el kellett fogadjanak egy olyan határozatot is, amely a kistermelői inkubátorház megvalósításának lemondásáról szól. Az előjáró elmondta, ezt a pályázatot Derzsi László önkormányzati képviselő munkájának köszönhetően nyerte meg az önkormányzat még a 2020-as évek elején, és az előző városvezetés nem tudta befejezni a projektet, ezért 2023-ban lemondták, ám elfelejtették hivatalosan is közölni azt. Hatalmas pofoncsapásnak értékelte azt is, hogy a Dr. Palló Imre Művészeti Liceum esetében, amint az utólag kiderült, a pályázatíró cég lekiste az elméleti liceumoknak szánt pályázati határidőt, és egy nappal később a szakiskoláknak szánt pályázati kategóriába töltötte fel a projektet. Bár a támogatást elnyerték, utólag kiderült, mégsem valósulhat meg a felújítás, hiszen rossz pályázati kiírásba tették azt le. Határoztak arról is, hogy az ilyen vesztességlistákat közzé fogják tenni, és megteszik a jogi lépéseket is a felelősök számon kérésére. A Védelmi Minisztérium szerint egy Ukrajna felől behatoló drón 4 percet repült Románia légterébe, majd lezuhant a Szucsáva megyei Szolká községben. Az incidensben senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. A drón Botoşani megye északi részén hatolt be Románia légterébe. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint a Belügyminisztérium egységei lezárták a helyszínt, ahol egy kisméretű drónt találtak. A becsapódás helyén nem keletkezett tűz. Ma még enyhe időjárást ígérnek a meteorológusok, napközben legfeljebb a hegyvidéki területeken fordulhat elő egy-egy kisebb zápor. Estétől és az éjszakai óráktól kezdve viszont már esőkre kell készülni. Körös vidéken már a Máramaros, Erdély és Olténia területein.
16: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
2: 17 óra múlt, ez a Vagányvágány a továbbiakban is itt a Rádió Gagán. Tudjátok a telefonszámunkat, várjuk, hogy írjatok nekünk, és hát itt vagyunk mind a hárman, úgyhogy ki fogunk egészülni.
0: Négyre egészülünk. Horváth Gábor, Kis Bence és B. Szabó Zsolt, illetve itt van velünk Végvári Janka, Miss World Hungary 2025 győztes, aki nemrég érkezett haza Vietnámból a Miss World versenyről. Kíváncsiak vagyunk a tapasztalataira, de hát, hogy mondjam, alig jutok szóhoz így Jankát elnézve.
1: De tudod mit, akkor inkább hallgass rá a zenét. Itt van Pink óra kezdőként a Bloomivel.
16: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
15: Vagányvágány.
16: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Nagyon remélem, hogy a feleségem nem hallgatja ezt, amit most le fogunk
1: művelni. Én is nagyon remélem, gyerekek, hogy a feleséged nem hallgatja ezt a műsort.
0: Tehát, fú, gyerekek, mindenhez szokva vagyunk, komolyan a világ legnagyobb sztárjaival már készítettünk interjút, de én a világ legszebbjeivel nem tudom, hogy képes vagyok-e őszintén. Tehát, ne haragudjatok meg, tehát nagyon ritkán érint ennyire meg valakinek a szépsége, és ezt most őszintén mondom, a kamerán keresztül.
2: Rám gondoltál?
0: Majdnem, de... Ja. Őszintén, okay. Biztos vagyok benne, hogy minden nap hallja ezt, meg ő már hozzá van ehhez a dologhoz szokva, meg hogy a pasasok össze-vissza félrebeszélnek. Mi most azért megpróbálunk mégsem, mert hogy egy nagyon különleges meghívottunk van itt, nagyon büszkék vagyunk, hogy itt van velünk a műsorban, és egy egész órát itt lesz velünk. Mi megpróbálunk szóhoz jutni, valamit csinálni.
1: Gyere, engem nézzél.
2: Add át a szót, Benci.
0: Rá vagyok tapadva tényleg
1: Várjál, én ezt a mondatot akarom hallani a végét.
0: A monitorra vagyok rátapadva, tehát kész vagyok. Szia Janka, nagyon szép vagy, mondták már?
2: ez micsoda beköszönés.
1: Tehát akkor hagyjátok fogalmazzam meg, szóval Végvári Janka a vendégünk, aki magyarországi modellként van nyilvántartva, Google-ben megnéztük, úgyhogy szia Janka.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Hát akkor egy kicsit helyesbítünk, vagy kiegészítjük az előzőekben elmondottakat. Ugye a Miss World Hungary 2025-ös győzteséről van szó, aki hát ugye 2026-ban most volt a Vietnámban a Miss World döntő, és Janka most ért haza, és akkor be is jött a Gaga stúdiójába.
3: Igen, az első út, ami ide vezetett.
0: Volt, aki gondolta, hogy nem te vagy a legszebb nő a világon? De én nem tartom közéig, csak szólok.
3: Hát figyelj, megosztó a szépség, úgyhogy igen.
1: Jó, akkor kezdjük ott ugye, hogy beszélgetünk mi már, és mondtad, hogy azért egy ilyen megmérettetésre elég komoly felkészülés zajlik. Most az a helyzet, hogy annak ellenére, amit Zsolt így elmondott, látom az arcodon, az remélem, hogy pirosító és nem pír, de hogy tényleg milyen hosszú, mennyi időt vesz igénybe, miből áll a te felkészülésed egy ekkora kaliberű versenynél?
3: Hát azért a felkészülés elég összetett, nekem több mint egy éven volt felkészülni, mivel elég későn volt megrendezve idén a verseny. Ugye rengeteg ilyen megmérettetésen kell részt vennünk, ilyen úgynevezett challenge-eken. Például van ez a head-to-head challenge, ahol egy igazából egy szöveget kellett mondanunk a projektünkről, ez egy jótékonysági projekt, ez mindenkinek meg kellett csinálnia. Én nekem ezt tette ki szerintem a felkészülésemben a legtöbb időt, mert ezt tényleg szerintem több mint egy évig csináltam, ugye én idős otthonban önkénteskedtem, illetve az UNICEF Magyarországgal is együtt dolgoztam, úgyhogy ezért ez olyan, hogy ugye a munkád mellett, meg nekem is a tanulmányaim mellett ez egy olyan dolog, amit tényleg rá kell szánni az időt, úgyhogy nekem ez volt talán, ami amire a legtöbbet készültem. Volt sportverseny, úgyhogy azért fizikailag is toppon kell lenni, bár az nem úgy sikerült, ahogy gondoltam.
2: Mert?
3: Hát azért nem vagyok egy atléta, annyira azért nem vagyok sportos, de én beleadtam mindent tényleg. Csak hát nagyon meleg volt Vietnámban, meg hát azért tényleg voltak olyan lányok, akik egész életükben sportoltak, nyilván azért velük nem lehetett felvenni ilyen téren a versenyt, de ezek mellett még ugye volt ez a top modell verseny, bár ugye én a modellkedésemnek köszönhetően ugye azért így nem ért meglepetés, ezt amúgy nagyon élveztem is. Úgyhogy azért eléggé fel kellett készülni. Ja, meg majdnem anyanyelvi szinten követelik az angolt, és szerintem ez évről évre egyre jobban erősödik, úgyhogy azért abban is, tehát én amúgy angolos iskolába jártam, de azért más, amikor az ember egy egész világ előtt szerepel, és úgy kell beszélnie.
0: Nagybácsi mit gondol erről?
2: Nagybácsi inkább elmondja, hogy ki a vendég, és megyünk tovább egy kicsit zenével, aztán visszatérünk. Végvári Janka, Miss World Hungary a vendégünk, megyünk tovább most, ha jól látom, a halott pénzzel is judóval, aztán jönk vissza.
4: Sírre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.
5: Ez is a

elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözned. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga vele.

0: Miss World Hungary 2025 a vendégünk ebben az egész órában, és én arra vagyok kíváncsi, hogy ennyire fiatalon ezt a címet így magad mellett viselni, ez így hogy milyen egyáltalán? Közösségekbe jársz, tanulmányaidat végzed, és közben te vagy Miss World Hungary 2025. Gondolom ezzel jár hideg-meleg.
1: Hát hogyne? Egyébként nekem felfoghatatlan, hogy ilyen fiatalon sikerült ezt a célt elérnem, de nagyon hálás vagyok neki, és tényleg hiszem, hogy minden okkal történik, úgyhogy más, mert amikor mondjuk így emberek között vagyok, és tényleg oda jönnek hozzám képeket kérni, akkor azért én is így meglepődök, mert én egyáltalán nem tartom ezt annyira nagy dolognak, amennyire amúgy az, úgyhogy meglepő.
2: Van egy ilyen dolog egyébként, hogy kíváncsi vagyok, hogy magánéletben ez úgy működik, hogy oda merre hozzád menni, és rász, azért mindig csak a Miss World Hungary. Érted? Egyfelől egy kihívás, kettő megérted, hogyha kikosaraz, akkor azt mondod, hogy Miss World Hungary kosarazott ki. Szóval mit gondolnak egyébként a nők még ezen kívül rólad, hogy látod? Utálnak-e rendesen?
1: Hát szerintem azért sok mindenkiben van egy féltékenység, de igazából most már szerintem a több mint egy év alatt megpróbáltam így elfogadni ezt, hogy sajnos ilyenek az emberek, vagy a nőknek egy része.
3: De Janka, bocs, hogy belekérdezek, ez inkább féltékenység, vagy irigység? Hogy látod te?
1: Szerintem vegyes egyébként. Ez szerintem az adott személytől függ, bár én nem... Tehát nyilván ezek az emberek, akik féltékenyek vagy irigyek rám, legtöbb esetben nem is ismernek, és nem látnak bele a dolgokba, hogy valójában mi van a háttérben, és hogy mennyi mindennel jár ez, és hogy azért nekem sem mindig tökéletes az életem, és minden rendben van, meg hogy azért mennyire nehéz, és mennyit kell ezért dolgozni. Úgyhogy lehet, hogyha ezt látnák, akkor ennyire nem lennének irigyek vagy féltékenyek.
0: Hallod? A negatív kommentekkel, bocsáss meg Gábor, hogy állsz? Akkor mindig van olyan, hogy néz ki, meg izé, meg hogy elvizze.
2: Meg biztos, hogy a múltkor olvastam, hogy az ajkaid azok fel vannak töltve, nem tudom mivel.
0: Volt meg a szemed ki van húzatva, meg mit tudom én.
3: Ja. És a melleid is biztos meg vannak csináltatva.
1: Hát én már mindent kaptam, igen, már mindent, mondjuk azért 17 évesen elég meglepő lenne, ha ennyi mindent meg lenne rajtam csináltatva, de most hát annó, amikor ugye 17 voltam, de nem még a mai napig sincsen semmi mű rajtam. Nyilván azért persze a smink valamilyen szinten változtat az arcon, de szerintem azért már az interneten elég sokan láttak rólam smink nélküli képeket is, videókat is, úgyhogy ott is láthatták. Figyelj, úgy vagyok, hogy én egyszer nem ezt, hogy nem egyszer elmondtam, úgyhogy ha nem hiszik, akkor éljenek ebben a boldogságban, hogy higgyék azt, hogy nekem bármi meg van csináltatva.
3: Na és tegyük hozzá, hogy beteg is voltál a verseny alatt.
1: Így van, igen.
3: Ezt hogy küzdötted le, vagy hogyan tudtátok megoldani, és mi volt pontosan ez a betegség, hogyha jól tudom, bedagadtak a szemét, hogy gyerekek.
1: Igen. Hát egyik nap úgy keltem fel, hogy az egyik szemem körülbelül háromszor akkora volt, mint a másik. Na most azért ez szépségversenyen, ez nem a legelőnyösebb dolog, hát gondolhatjátok, hogy mennyire kivoltam, úgyhogy bementünk a kórházba, mivel Vietnámba ugye nem jön ki orvos, hanem hogy bármi problémád van, akkor egyből a kórházba kell menni. A másik akadály az volt, hogy Vietnámban az orvosok nem beszélnek angolul, tehát így vietnámiul elpróbáltak nekem magyarázni, hogy mi is történt a szememmel. Úgyhogy azért ez megint nehéz volt, viszont hát úgy voltam vele, most már ott vagyok, végig kell csinálnom ezt az egészet, nyilván valamilyen szinten azért egy hátráltató tényező volt, hogy azért nem voltam maximálisan rendben így egészségügyileg, de hát túléltem, úgyhogy ez is egy megpróbáltatás volt.
2: Igen, megtaláltuk hirtelen a TikTok videót, ahol a szemed úgy van. Tehát volt be, valakivel boxoltál és alul maradtál.
1: Ja, igen, amúgy összevesztem egy lányjal, megsértődött rám, és akkor azért amúgy kicsit összekaptunk.
0: Pont innen folytatjuk, de Chris Cross fogjuk meghallgatni. Ők azt mondják, hogy maradunk.
4: Magánvágány. Pletykálunk. Informálunk. Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
5: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Továbbra is Végvári Janka van itt a Vagány-Vágány stúdiójában, és én támogatnám, hogy minden nap egy kicsit legyen itt velünk Janka. Az én férfi morálomat legalábbis pont az egekig nyomja. Csodálatosan szép hölgy ül itt velünk a stúdióban, Miss World Hungary 2025 győztese, aki nemrég érkezett haza a Miss World versenyről Vietnámból. És bár úgy gondolják sokan, hogy ez csupán testi, fizikai adottság, hogy valaki ennyire szép, ezért nagyon-nagyon sokat dolgoznak azok a lányok, akik eljutnak idáig. Ezt most már olvassuk is, halljuk is, látjuk is, engem inkább a másik oldala érdekel. Bence már picit érintette, úgyhogy ha nem baj, én egy picit rátelepednék. Nem zavaró számodra az, hogy gondolom én, inkább olyan férfiak keresnek meg téged, akik úgy gondolják méltók egy szépség királynőhöz oda menni. Éppen ezért nem hiszem, hogy túl sok alulborotvált vagy felülborotvált arcú férfival, vagy éppen egy picit elhanyagult hajú férfival találkozol. Én, hogy elképzelem, ilyen piperkőcök keresnek téged meg, meg gondolják magukról, hogy fölérnek a te szépségedhez. Gyere, cáfolj meg!
1: Hát figyelj, én úgy vagyok vele, hogy azért nem minden a külső, és azért én is ehhez próbálom tartani magam, hogyha valakivel ismerkedek, bár mondjuk most megmondom az őszintét, hogy most éppen nem olyan életszakaszban vagyok, hogy amúgy lenne ehhez kedvem, most tényleg így el vagyok, így fókuszálok magamra, de amúgy mindenki megkeres, és amúgy tényleg így meglepő, hogy olyanok is, akik most egy teljesen hétköznapi emberek, és amúgy ezzel nincs is semmi probléma, tehát én amúgy nem is feltétlenül keresek olyan szemét magam mellé, aki minden áron tökéletes kell legyen, ismert kell legyen, tehát én abszolút nyitott vagyok úgymond mindenkire. De azért vannak meglepetések mindig.
0: Hát ezért nehezen képzelek el egy ilyen kornadrágos életművészt, aki oda tudja hozzád, érted, egy ilyen deszkák cipőben.
2: Egy csokorrózsával, tényleg volt ilyen, hogy valaki egy csokorrózsával érkezett?
1: Nem volt ilyen hát ez az én generációm,
3: Akkor te generációd mivel érkezik, hogyha nem rózsával?
1: Én Instára ámír, igen, Instán reagál a történet.
2: Eszem meg, várjál. És tudnak neked olyat írni Instán, amire azt mondod, hogy na ez, tehát anyu nézd,
3: ez igen, amikor hideg
2: kirász. Ez az igazi, most megtaláltam.
1: Hát amúgy nehezen tudom elképzelni, hogy az igazit Instagramon fogom megtalálni. Talán bárki tudja, de azért úgy vannak meglepetések. Mondom, hogy amúgy én azt szeretem, amikor valaki viccesen ír rám, vagy valami poén beír, és akkor arra tudok valahogy reagálni, de mondom, hát így
0: azt hiszem, akkor már megvan egy. Tehát akkor a tökéletes férfinak az egyik tulajdonsága szerinted, ha jól értem, akkor az, hogy legyen humorérzéke.
1: Igen, az azért nem egy utolsó szempont, hogy ne.
0: Hát akkor nem állunk el hátul a sorrendben.
2: Nem akarsz a hallgatóknak is, mondjuk Gáborral nekünk is egyet hazudni, hogy az olyan lányok, mint az ilyen szép lányok, azok igaziból az ilyen apa testre, az ilyen deppázra bukhatnak.
3: Na nézd meg a három boomert, amikor kérdezi az unokapukat.
2: Hát ez volt, tehát hogy azért szőrmentén kérdezni.
0: Akartam mondani, hogy Gábor, te kapcsolt kell a főhallgatót.
3: Én egy kicsit azért visszatérnék a versenyre, mert hogyha vannak olyan hallgatóink, akik az elkövetkezendő időszakban gondolkodnak a Miss World Hungary-n részt venni, mennyire volt a döntő legalábbis Vietnámban az, ugye sokat hallani arról, hogy a személyiséget, a gondolkodásodat, a kommunikációdat is figyelik, és nem csak a szépségedet. Igaz ez? Objektívek, vagy azért van itt szubjektív vélemény is, és inkább csak a szépség számít?
1: Én ezt abszolút szerintem most már el tudom mondani, hogy szerintem a szépség az ilyen 40%-a, amit néznek, és a többi mind-mind a kommunikáción, a projekteken, és maga a személyeden múlik, tehát, hogy mit tudsz felmutatni, mitől vagy te a nő, és mitől lehetsz inspiráló, akár a fiatalabb vagy idősebb generáció számára is.
0: Közben érkezik egy hallgatói hozzászólás Tímea részéről, és arra kíváncsi Tímea, hogy gondolkodtál-e már, hogy valamit átalakítsd. Ezt egy kicsit hosszabban fogalmazta meg, úgyhogy ezzel fogunk visszajönni majd zene után.
4: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
5: A Vagány-Vágány.
4: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
2: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
3: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
4: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
2: 0786 498 098.
4: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Fások utca 14.
7: Profiterm. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
8: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
9: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
13: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
18: ismét lágerek és új

0: Továbbra is Végvári Janka, Miss World Hungary 2025 győztese a vendége a Vagány Vágánynak. Mi meg vendégei leszünk hamarosan, szépen lassan önmagunknak. Keresem a szavakat, de szerencsére vagytok ti, kedves hallgatók, és Timiától érkezett a kérdés, hogy hát igazából azt úgy lehetne feltenni, hogy hogyan állsz az ilyen testátalakító beavatkozásokhoz. Van-e egyáltalán elutasított teljesen, vagy úgy el tudnád fogadni?
1: Én nem utasítom már, főleg szerintem a mai világunkban már egy olyan világban élünk, ahol már szerintem minden elfogadott, és szerintem, hogyha esztétikailag alakítasz át magadon valamit, azzal nincs is semmi probléma. Én személy szerint nem szeretnék, én amúgy elfogadtam magam, így azért kaptam elég sok pozitív megszólalás a külsőmre, tehát úgy érzem, hogy én ez így jó vagyok, úgyhogy én nem szeretnék semmit így átalakítani.
0: Te is, mit tudom, 50-60 éves.
1: Hát, de szerintem úgy szép megöregedni, ahogy vagy, tehát de hogy nem kell ezen változtatni.
0: Erre vártam, köszönöm szépen.
2: Hogy néz ki, vagy van a fejedben arról egy kép, hogy egy idősebb hölgy, hogy kellene kinézzen? Nagyon sokszor azt látom, hogy úgy elengedik magukat is, és sokkal jobb, hogyha valakiben van egy kis lendület. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy látod?
1: Szerintem kortól függetlenül egyébként minden korosztály ki tudja magából hozni a legjobbat. Én is, ha egyszer idős leszek, én szeretnék fit lenni, szeretném élvezni az

0: menni nemzetközileg, és úgyhogy meg amúgy rengeteg pozitív visszajelzést kaptam külföldről, hogy szívesen látnának meg ilyen világszínpadon, úgyhogy mindenképp amúgy újra csinálnám.
1: Mondanám, hogy még tele vagyunk kérdésekkel, csak már lassan műsoridőnk nincs hozzá, hogy mindezeket feltegyük. Mi gratulálunk egyébként mindenhez, amit eddig elértél, sőt, ilyen fiatalon elértél, és én leginkább ahhoz, hogy ezekkel a gondolatokkal tudod mindezt kiegészíteni. Én azt kívánom, hogy ez így maradjon még nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. Ezzel sok munka lesz, hogy így maradhasson, meg vagyok győződve, mert rengeteg hatás ért téged, és nagyon fiatal vagy mindehez, de gratulálok minden egyes lélegzetvételedhez, nagyon ügyes vagy.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: veszik a délutánokat. Vagány vágány.
1: Ez is a Rádió Gaga.
2: Nos, srácok, ennyit Jankából, többet nem kaptuk belőle. Remélem, ennyi elég volt. Max, majd, ha még valamilyen világversenyen elindul is, hazajön, akkor még beszélünk vele, de
3: én fizetek
2: többet
3: neked.
2: Nem,

0: hogyha minden hónapban legalább egyszer egy órára behozod ezt a szép lányt ide hozzánk. Na amúgy az a legszebb dolog az egészben, hogy nem volt csak csodaszép Janka, hanem tényleg nagyon kellemes beszélgető társ is.
1: Na azt hiszem, hogy a szépségünknek ez megállt.
0: Az
1: ezért ekkora konkurenciát biztos nem tud elviselni, úgyhogy maradjunk a híreknél, azzal folytatjuk.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
7: Autós van. Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumi Szerviszt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
8: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhozszállítással biztosít neked mindent.
9: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
8: Gamma Electronics.
10: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786-498-098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
11: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: 500 éves a Székelyudvarhelyi kódex, amely hétvégén megtekinthető lesz a Házrezső Múzeumban. Orosz légitámadás érte Kijevet, többen életüket vesztették. Erőteljesen felhős lesz az égbolt holnap. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Szoringrind Jánu szerint rendkívül csekély az esélye annak, hogy a Szociáldemokrata párt frakciói megszavazzák a parlamentben Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök kormányát, miután szerinte továbbra sem kapták meg a kormányprogramot. A PESZEDE elnöke ma a parlamentben újságíróknak elmondta, hogy tegnap már nem beszélt telefonon Murashannal, miután hiába várta őt pártja székházában. Hozzátette, hogy a következő napokban nem lesz Bukarestben, de pártársai készek egyeztetni, ha valódi kormányprogramról folyik a tárgyalás. Grind Janus szerint a Muresan által szerda este elküldött dokumentum nem nevezhető kormányprogramnak. Arra a kérdésre, hogy a PESZEDE megszavazhatja-e a jövő héten a Muresan kormányt, Grind Janu azt válaszolta, jelenleg nem lát erre reális esélyt. 500 éves a székelyudvarhelyi kódex, s a fél évezredes születésnap alkalmából a közösségnek egyedi nyelvemlékét egy instant kapszula kiállítás formájában elérhetővé teszi a Házrezső Múzeum, jelentette be a kulturális intézmény. Az udvarhelyi vagy más néven a nyújtódi kódex egy felbecsülhetetlen relikvia, amely a Tamás Járon gimnázium jóvoltából szeptember 25-e és 27-e között, vagyis péntektől vasárnapig lesz megtekinthető a Házrezső Múzeumban. Évszázados kalandos történetéről rövid ismertető kíséretében biztosítanak lehetőséget ezen műkincs megtekintésére. A múzeum közössége arra biztatja a székelyudvarhelyieket, hogy éljenek a páratlan lehetőséggel. Legalább ketten meghaltak, nyolcan pedig megsebesültek a mára virradó éjszaka Kijev ellen végrehajtott orosz légitámadásban. Rakétákkal és drónokkal támadták az ukrán fővárost, ahol lakóépületek, egészségügyi intézmények és raktárak is megrongálódtak. Kijev három középületéből jelentettek becsapódásokat. Az áldozatok egy 57 éves nő és egy 65 éves férfi. Megrongálódott egy szülészet, 9 családi ház, egy postaépület, valamint több raktár és több tucat autó is. Az ukrán légierő szerint az orosz hadsereg összesen 157 csapásmérő és álcadront, valamint többféle rakétát vetett be.
13: Valentin Szúcsó veszi át az FK Csíkszereda a szuperligás csapatának irányítását. A 45 éves szakember régi ismerősként ér vissza, hiszen 2018 és 2022 között már vezette a csapatot, amellyel története során először jutott fel a másodosztályba. Korábban a Sepsi OSK vezetőedzőjeként is dolgozott, a Sepsi Szentgyörgyi együttessel pedig az élvonalba is feljutott. Szúcsú legutóbb 2024. szeptembere és 2025. márciusa között irányította a Sepsi felnőtt csapatát. Az FK ma délelőtt közös megegyezéssel szerződést bontott Szabó István eddigi vezetőedzővel. George Russell volt a leggyorsabb a Formula 1-es azeri nagydíj első szabad edzésén, Max Verstappen pedig a második helyen zárt a Red Bull-lal. A Ferrari is biztató tempót mutatott annak ellenére, hogy Charles Leclerc és Lewis Hamilton nem használta a lágy gumikat. A McLaren visszafogottabban kezdett, Oscar Piastri 6., Lando Norris csak 14. lett. Andrea Kimi Antonelli és Isaac Hadjar technikai problémák miatt értékes pályaidőt veszített.
12: Pénteken szeszélyesre fordul az idő, az ország nagy részén erősen felhős lesz az ég, az északi, középső és délnyugati ország részben pedig többfele várható eső. A maximumok holnap sem haladják meg a 20-24 fokot országszerte. Adáskörzetünkben viszont jóval hűvösebb lesz az idő, legtöbb 15-17 fokos maximumokra számíthatunk.
14: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.
1: Dick Modádi, tudtad-e, hogy a számítógépek sugároznak? Mindezt negatívan.
0: Hát jé, Jonka után már nekem teljesen mindegy, mit csinálnak őszintén.
1: Az, amit ő sugároz, az egy másik
0: nem
1: dolog.
0: Nem más, csak én így a képernyőt, hogyha ő lenne a túlsó felén, még tudnám nézni kb. 10 órán keresztül. Horváth Gábor, Kis Bence, Bészabó Zsolt továbbra is a Vagány-Vágány mikrofonjai előtt, maradt még egy egész kövér óránk.
15: Így igaz, és mi nem sugárzunk, viszont slágerekkel. De hogy nem sugárzunk, hát mindig sugározunk a slágereket és zenéket. Itt van Kaigo, Sandro Cavazza és a Hold On Me.
16: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-Vágány.
17: Vagány-Vágány.
16: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Mi van te, Gábor? Te Gyergyóba sugároznak a gépek, vagy mi van?
1: Ó, menj a jó Istenbe, amikor megláttam ezt a hírt, nem hittem el. Nem hittem el, hogy mi sugárzunk. Emlékeztek még a 90-es években, amikor voltak ezek a nagy, nagyon nagy képernyők, és akkor képernyővédőt lehetett vásárolni rá, ahhoz, hogy a sugárzás az ne írja nagyon az
0: agyat. Olyan sötét lett, hogy a néninek nem láttam a cicét a képen, akkor csak képek voltak. Ja, tudom, emlékszem.
2: Azóta ma videók vannak. Hallod, nem, az volt a baj, tudod, amikor felrakták a sugárzásvédőt a monitorra, akkor nem láttad, hogy a néni szoliterezik. Te röhögsz, de Kolozsváron a polgármester hívottam egyszer, 4 órát röhögtünk, amíg a fehérni pénzre vette magát, hogy látjuk a képernyőjét. Szoliterezett, mondta, no, a szuparászdár, nincs a probléma, játszottuk a hülyét. Na, hát nem erről van szó. Az a helyzet, hogy amikor levágták az összes különböző fizetéskiegészítést, akkor olvassuk, hogy havi 170 lejes bérpótlékra jogosult októbertől valamennyi Gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal alkalmazott, aki számítógép előtt dolgozik, a számítógépek által kibocsátott sugárzás miatt. De na most az, hogy adnak 170 lejt nekik, azt nem sajnálom, de
0: nem tudtak volna kitalálni valami miért, de húzat, hogy
2: lett volna az könyörgöm, hogy
1: az az érdekes, hogy nem találták ki, hanem miután egy szakcég felmért a számítógépek által kibocsátott sugárzást, uram.
2: Hány utánozták
1: meg ezt a határozatot?
0: Annak a szakcégnek mennyit fizetnek, hogy felmérje?
1: Én nem is értem.
2: Ezt mondja, hogy itt a stúdióban számolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 monitorunk van.
1: Bérpótlékot holnaptól.
0: Én biztos, én többet meg se
2: szólalok. Ha a polgármesteri hivatalban egyre 170-et adnak, nekünk 6-ra mennyi?
0: Hát meg, még az FM sugárzás is itt átmegy a fejünkön, és minden. Ne hígyts meg, de azért,
2: hogy zavarom az éter.
1: Nézzek, Becének a szemeit keresztbe.
0: Ne haragudjatok, hát aztán mennyibe kerül egy ilyen felmérés, Gábor? Kérdezze meg, hogy egy jobban a polgármesteri
1: hivatalban. Hát rá kell kérdeznem.
0: De amúgy miért csak a polgármesteri hivatalban? Ott vannak a legrégebbi számítógépek?
1: Hát szerintem nem, mert azért a számítógépe parkokat minden adott hivatalban, vagy nem csak a hivatalban, hanem olyan közintézményekben lecserélték.
2: De én azt szeretném tudni, hogy mit sugároz egy számítógép? Milyen sugároz?
0: Pro TV,
1: rádiógaga.ro.
2: Én most megkérdem Gézát, lássuk.
0: Na figyeljetek rám, tehát azon gondolkodom, hogy ezt a 170 lejt, hogyha mondjuk megszorozzuk az alkalmazottak számával, és még 12-vel mondjuk egy évre mennyit fizetnek erre, ezzel a pénzzel milyen szinten lehetne mondjuk felgyógyítani a polgármesteri hivatalnak, vagy a helyi tanács hivatalának az összes eszközét olyanokra, mondjuk retinaképernyőkre, amelyeknek zéró a kisugárzás.
2: Akkor gyere, olvasom neked. Cset Géza azt mondja, hogy elektromágneses mezők, ezt tudtuk, a számítógép és a kábelek alacsony frekvenciájú elektromágneses mezőt hoznak létre.
0: Értem, most már ez érzem itt a rázkódást.
2: Wi-Fi és Bluetooth. Már az otthon
1: nincs. Hogy
0: mondtad? Hogy mondtad?
2: Wi-Fi és Bluetooth, ti hogy mondjátok a Bluetooth-nak?
1: Bluetooth?
2: Hát nem, hogy azt mondjátok, hogy Bluetooth.
1: Fogam majdnem ki is.
0: A Bluetooth.
1: Hát inkább Bluetooth.
0: Inkább Bluetooth.
2: Az a F.
1: Oké, jó, rendben, oké.
2: Igen, így.
1: Gyere tovább, gyere.
2: Nem vagyok süttyó, hogy azt mondjam, hogy Bluetooth. Na, szóval, rádiófrekvenciás elektromágneses hullámot használ, ezt tudjuk. Monitor, nincsen számot tevő kisugárzása a LED és LCD monitorok.
0: Az az ionizálás, ami volt régebb.
2: Arról nem beszélve, van az infravörös sugárzást, oda a hő.
0: Ja.
2: Tehát ez van. És ha még van, ezért, tehát hogy a számítógépek által kibocsátott sugárzás nem ionizáló, tehát nem olyan típusú sugárzás, mint a röntgen vagy gamma sugárzás. Hadd menjek egy, nem sajnálom ismételten a 170 lejt a polgármesteri alkalmazottaktól, csak tényleg mondták volna azt, hogy van egy mobiltelefon antenna a polgármesteri hivatalon, és az sugároz, egyébként lefelé megsugom, az sem sugároz, mert a földben a halottak vannak, és azok nem telefonálnak.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbes

repülve. A világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió.

0: Arról beszélünk, hogy Gyergyó Szent Miklóson 170 lejes juttatást kapnak a...
1: Havi.
0: A Városháza alkalmazottai, mivel...
1: Mert sugároznak a számítógépek.
0: Megnéztük, hogy most így 2026-ban mennyit sugároz egy számítógép, aztán kiderült, hogy túl sokat azért nem.
2: A Foton ráadásul ugye laptopokat látunk.
0: A Foton mindenki előtt papír van amúgy.
2: Na igen, annak mondjuk a sugárzás kibocsátása relatív alacsony, ha csak nem Csernobilba hozták.
0: Hát igen, de lehet, hogy annyira környezetvédők...
1: Ez egy tanácsülés.
0: Igen, és lehet, hogy annyira környezetvédők és tudatosak, hogy amiatt meg kivágtak fákat a papír miatt, őket kárpotolni kéne ezért is, mert hogy sérül az ember lelke, hogyha látja a szegény fákat kivágva maga előtt papír formájában.
1: Hát oké, csak hogyha a Fotóra ránézek, akkor lehet, hogy a kivetítőnek a sugarai sugároznak talán.
0: Még egyszer, én Bencével egyetértek, tehát nem sajnáljuk senkitől a 170 lejt.
1: Én is így vagyok.
0: Sőt, tehát még egyszer
2: egyébként
0: mondom. Csak ez a magyarázat nagyon, ne haragudjatok.
2: Így van, tehát hogyha akkor... Oké, rendben, meg, tehát nem sajnálom a polgármesteri hivatal alkalmazottaitól, takarítónőtől, polgármesterig, senkitől, tényleg azt a 170 lejt. Igazából azt szeretném, hogy minden hasonló kategóriás városnak, minden hasonló kategóriás alkalmazottja ugyanazt a pénzt kapja, ami tudjuk, hogy az országban nem így van, ugye erről ment az a nagy bértörvényes cirkusz, ami végül nem ment át. Emellett elnézést kívánok ennek a határozatnak és ennek a szakfelmérésnek. Én szeretném megnézni ezt a papírt. Komolyan, hogy mit tudtak ráírni, mivel mérték le, mert az én szerény tudásomat meghaladja ez az információ.
0: 2026-ban.
2: 2026-ban, akkor nem CRT monitorok mellett ülünk.
0: És még akkor se lenne számottevő. De számottevőbb. Tehát arra inkább már rá lehetne fogni
2: de,
0: azt,
2: de akkor mondják azt, hogy azért, mert rombolja a szemet, mert akkor azt mondom, hogy az oké.
1: Jó, de azért arra... Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ahogy említetted te, hogy a takarítónők is kapják ezt a bérpótlékot, a 170
0: lejes. Hogyha azt mondják, hogy a Városháza alkalmazottai, akkor igen.
1: Igen, de gondolom, kicsit azért tovább gondolták olyan szempontból, hogy akik számítógépen dolgoznak, vagy számítógép előtt.
0: Hát a takarítónő is elmegy a számítógép előtt, őt is megérzi.
1: Ez igaz, és megsugározhatja.
0: Ne hülyeskedj, hát aztán mindenki.
1: Amikor megjelent ez a hír, akkor én utána néztem a dolgoknak, és a Gyergyószent Miklósi hivatalnál volt régebb egy ilyen házi rend, vagyis pontosabban ez a szabályozás, de aztán kivezették. Most pedig, hát gondolom azért, mert csökkent a fizetés, vagy a fizetésnek a reál értéke, ezért most valamit kitaláltak, hogy ismét tudjanak valami további juttatást adni a Városháza alkalmazottainak.
0: Tehát mit kezdjünk az inflációval, találjuk ki, hogy sugároz a számítógép.
2: Ismételten nem a pénzem van. Az okkal nem vagyok megelégedve. Nyilván, de meg...
0: Nem mondjuk kettőször, mert most már mindenki
2: tényleg az van,
0: tényleg nincs bajunk.
2: Polgármesterivatal valamennyi alkalmazottja, az is, aki nem számítógépen dolgozik. Jó, mindegy, nem, tehát ismételten nem ez, csak találjuk ki, na, komolyan. Meg egyébként szerintem ez az egész indoklás, arról volt szó egyébként, az összes ilyen dolgot eltörlik állami szférából. Akkor most eltörölték, vagy sem?
0: Hány euró 170 lej? Nem másért, csak küldjük már egy szingapúri rádiónak, hogy mi beszéltünk az ő könyves dolgokról, ők beszélnek már egy kicsit arról, hogy nálunk van egy hely, ahol a számítógépes sugárzás miatt hány eurót? 30 eurót?
1: Már 34 euró körülbelül.
2: Szerintem maradjunk a 30-nál, mert amilyen euró árfolyam volt tegnap.
1: Ja,
2: de meg az 30-ban
0: 170 lejadózás előtt vagy után, ez sem mindegy.
2: Szerintem amúgy adózás előtt.
0: Nem hiszem, na.
2: Na, hát sajnos általában ez szokott lenni. Nem mindegy, jó, de ezt így megjegyeztük magunknak, ismételten, ha valaki a polgármesteri hivatal...
0: Főni, reméljük, hogy hallgatsz bennünket, mert hogy 6 monitor van előttünk.
2: Így van.
0: Csak
2: akkor még a telefonokról nem is beszéltünk.
0: Így van, meg kell a hallgatókat
1: is. Tele vagyunk sugárzásról.
0: Meg mindenféle itt, aztán...
1: Ismételten. Nem, a hajam el van hullva.
2: Nem haragszunk semmilyen polgármesteri hivatal, semmilyen alkalmazottjára. Puszt.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Te Gábor, vajon van-e a polgármesteri hivatalnak Gyergyóban villanyos autója?
1: Van. Úgy tudom, hogy van most már.
0: Akkor mondom, mert lehet, hogy ott is azért veszély van, mert annak is lehet elektrostatikus sugárzása, nem tudom hogy, de el tudom képzelni.
2: Puty, még 170 le.
0: Így van. Romániában egyébként...
1: Kling, kling.
0: De még így is valószínűleg, hogy olcsóbb lenne az elektromos autók használata, mint a benzines modelleké. Ugye a minap sikerült a benzinnek átlépje, még az olcsónak is a 10 lejt, és tudjátok, hogy ezt érzem. Biciklivel jöttem a múltkor, nem ebben a szép időben, még sütött a nap. Éreztem, hogy olyan szalmakrumpli szagú autó megy előttem, és rájöttem, hogy ez egy öreg dízel, vannak a TD-k, és vannak az SD-k. Na, ez egy SD-i volt, azt egy az egyben napra forgolója töltötték fel.
2: Érzel?
0: Hát azt, hogy a drága az üzemanyag. Töltik bele a növényolajat a kocsiba, vannak olyanok,
2: az üzemanyag. Hát adják belé?
0: De egy az egyben hogy hívtad?
1: Bunikuca.
0: Bunikucát érted, itatják meg, érted a Volkswagen-nek.
2: Most viccelsz velem.
0: Halálosan komolyan, a régi dízelmotorok azok el tudnak érni át. Figyelj, kenés megvan, olajos.
2: Ócsú.
0: Figyelj, nem minden 760-ba vásárolod az üzemanyagot.
2: Idegen sajtót.
0: Egyébként szerintem azzal igen, nyilván ott, de a szűretlen azért az nem játszik, tehát nagyon szűrött kell legyen.
1: Tehát akkor, ha jól sejtem, akkor az étolaj az olcsóbb jelen pillanatban, mint
0: ha határozottan. Láttam őt le 60 baniba is. Annál már tényleg csak a gáz olcsóbb. Gázos autó tulajdonosaként ilyenkor vigyázz.
1: Jó, de azért nem ajánljuk senkinek, hogy az autóba étolaj az
2: olcsóbb. Na, ne félj, hónap mész az üzletbe, meg akarsz magadnak egy szampityókát sütni.
1: Mindenki nem lesz olaj.
0: Tavaly az olajnak volt, emlékeztek, hogy adott ponton a boltban az étolajnak az árán 12 lej, 15 lej volt.
2: Szevasz, tegnap nem elektromos autód volt, Gáj, dehogy nem, de mióta hallgattam a rádiógagát, már rég kicseréltem egy 1998-as TDI-re.
0: Nézd, van itt egy statisztika, ami arról szól, hogy az Európa 2026 második negyed évében is folytatta az előrelépést az elektromos járművek elterjedése fele. Gondoltuk. Aztán a töltőállomások hiánya. Romániában ilyen nincsen. Hány ilyen riportot láttak? Hiány mezők nincsen. Elős közepében. Ott a töltőállomás. Út az nincs, autó nincs, a szekér az, hogy mondjam, a analóg meghajtása nem digitális.
1: Jó, de az ottani polgármester elmondta, hogy azért pályázták meg ezt az elektromos töltőállomást, és tették oda ki a mező közepébe, mert ipari parkot fognak majd létesíteni.
2: Hát figyelj, de most mi van ezzel?
0: Iparkodnak-e?
2: Hát figyelj, most mondta el nekünk maga a készítő, hogy a James Webb űrtávcsőre tettek egy olyan tankolót, amihez még nincs technika, hogy megtankolják.
1: Akkor de majd csak lesz.
2: Neked mi bajod van? Hát másik akarod a majd 20 év múlva egy házat a mezőközepibe.
0: Oké,
2: kezdte az egészet egy elektromos autótöltővel.
0: Azért, mert az egyik a NASA-nál dolgozott, és egy kicsit komolyabban
1: jobban hiszek a NASA-nak.
0: Polgármestert, akit a korrupció nem túl édes illata vett körbe. Na, kérlek szépen, ezt a tisztán elektromos meghajtású járművek fenntartása az Romániában ugye egy kicsit gazdaságosabbá vált. De egyébként nem értem, hogyha elérgetünk dolgokat azért, hogy áramot állítsunk elő, akkor az miért olcsóbb?
2: Hogy? Hát. Látom. Jaj, most ebben vegyük bele azt, hogy vásároljuk az áramot. Azt tudom, nem igen.
0: De és még így is olcsóbb, mint benzinnel járni.
2: Így van.
0: Mi történt a gyaloggal? Kérdem az ingyen.
2: Vagy a biciklivel, most kérdezem én még mindig ezt a dolgot.
1: De viszont arról is érdemes még egy kicsit majd diskurálnunk, hogy a töltőállomásokhoz való hozzáférés továbbra is kulcskérdés a megfizetőség szempontjából, és azt is mondják, hogy a jelentésben vizsgált összes országban drágább a nyilvános töltés, mint az otthoni hálózati használat. A gyors töltési szolgáltatások pedig különösen költségesek. Na, erről még beszélünk.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány. Ez is a

0: Reklám. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
1: Jaj, csak már leosztal egyet! Na meg ott egy szúnyog is!
2: És mi ez a cimcsogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
4: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badagoz Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badagoz Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
5: Profiter. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
6: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
7: Kész a 10 órai!
8: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Pársak utca 14.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágere.

0: Te nem úgy van, hogy gyors töltéssel a zaksidnak rövidebb lesz az ideje?
1: De. De egyébként meg minden, tehát hogy ez a laptopra is érvényes, a telefonra is érvényes.
2: Nem, a telefonokra már nem érvényes, én úgy tudom, hogy kidolgozták már azt a technológiát.
1: Most akkor kérdezzem meg én is, mint a paraszt, hogy jó, sok azt miért nem lehet megcsinálni, akkor csinál.
2: Hát szerintem meg lehet csinálni, csak még a piaci érdekek nem kívánják.
0: Onnantól, hogy nincs megcsinálva.
1: Hát jó, akkor bocsi, még széles közönség számára nem elérhető. Mert tudom, hogy a múltkor valaki úgy árult egy villanyautót, hogy még soha nem volt gyors töltővel töltve. Ez egy Dacia Spring típusú autó volt. Azt röhögtük, hogy nem is lehet, azért nem volt. Tehát hogy ez, az ugye elég egyértelmű. Na, figyelj, viszont látjátok azt, tehát kíváncsi vagyok, hogy játatokban keltetek, mert láttatok-e ilyet, én mit? Direkt vadáztam,
2: milyen?
1: Hogy valahonnan az ablakból le van eresztve, vagy a teraszról le van eresztve.
2: Láttam én is, igen.
1: Én is láttam, hogy le van eresztve, akár egy kicsit.
0: Sőt, láttam őt, hogy össze volt skocsozva akár, úgy volt az autó, igen.
1: Hát ugye a Top Gear ezelőtt még, amikor még a BBC-nél voltak azért, ez nem a tegnap volt, már akkor mondták, hogy Angliában azon szórakoznak a fiatalok, hogy húzzák ki a villanyautókat a töltőről. Ami nyilván mocsokság, vicces, de mocsokság.
2: Viszont a kérdésem az, hogy ugye említettem, hogy vizsgált összes országban drágább a nyilvános töltés, mint az otthoni hálózati használat. Ez miért történik meg? Tehát nem ugyanannyi kellene legyen az áramnak az ára nyilvános töltőben is? Miért?
1: Hát azért, mert a másikon, tehát hogy ő is vásárolja valahonnan az áramat. Még rajta kell legyen az ő befektetésének az ára, az ő amortizációjának az ára, és az ő profitja, és az ő adója.
0: A kamionokból kilopott gázolaj miért olcsóbb, mint a töltőállomás?
2: Ja, jó, oké.
1: Ha nem nincsen rajta adó.
2: Jó, csak akkor ennyi erővel otthon is lehetne a kertben egy benzinkutat felállítani, és akkor otthon kevesebbért tankolnám benzinnel meg az autónkat, mint mondjuk egy.
1: Egyébként igazad van, de direkt van ilyen szolgáltatás. Elég sokat kell vásárolni, tehát veszel egy ciszternányi üzemanyagot, megtöltik neked, és valamivel a piaci ár alatt fogsz tankolni, igen, vagy bocs, az átlag benzinkuti ár alatt fogsz tankolni. Ezt egyébként, hát mit tudom én, speditőr cégek meg ilyenek csinálják. Tehát, hogy

0: csak azt persze nem olvastuk el, hogy kik azok.
1: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
2: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

0: Létezik egy ilyen, hogy Európai Autógyártók Szövetsége, illetve Transport and Mobility Löwen. Na kérem szépen, tőlük inspirálódtunk a villanyautókra vonatkozó információinkkal.
1: Köszönjük szépen, Bence, a pontosítás neked, nektek pedig, kedves hallgatók, az egész napra való figyelmeteket, és azt, hogy mellettünk voltatok, velünk tartottatok, és írtatok nekünk. Holnap is számítunk a figyelmetekre. Ketten Bencével meg Gábort a színes órákban fogjátok hallani.
2: Igen, kitúrtam mindenkit a színes órákból, legalábbis egy időre, azaz holnapra, Csaba és Szidi nem lesz, úgyhogy holnap színes órák délután, délelőtt 11 órától, és akkor délután 3-tól jön.
0: Tudod, 3, sziasztok. Igen, akkor kezdünk.
2: Igen, igen, igen.
1: Sziasztok.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Skort Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A hadnagy gumi, ha gumi, akkor hadnagy gumi. És a Kivédi dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
5: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 600.

0: stílus.
1: Most először Csíkszeredában.
2: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
1: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény.
2: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
3: Buongiorno. Bonjour. Danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már! A Szeptémiában nem kell választanod.
5: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
6: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
5: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
6: Viking Kft. A te biztonságodért.
7: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
8: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
9: Mi csináljunk a lány búcsún?
10: És a legény búcsún?
9: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
8: Fagitúrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
7: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mount Tour Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
8: Ha kaland, akkor bagitours.ro.
11: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
12: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
11: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
13: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
14: Slágerek és új zenék.
13: Ez a Rádió Gaga.

jár veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

hallgatod? Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.
2: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Rádió Gaga.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga. Rádió.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ru oldalon, vagy használd a rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Rádió Gaga udvarhelyszín.
1: Udvarhelyszín.
0: Slágerek és új zenék.
2: Amerikai firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Tájföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.
2: Rádió Gaga. Mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

tűzszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogad.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. A neted van. A Gaga veled van.